0: A tévémoci nem hoz lázból.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmer

0: seine Lebens érzemúgy vége.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádió.

nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsorán!

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és a nemzetközi információcseréből származó adatokat. Az elemzés megállapította, hogy a korábban elrendelt szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt, így a terrorfokozat csökkenthető. A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek a csökkentett fokozat mellett is folyamatosan monitorozzák a biztonsági környezetet, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően garantálják az állampolgárok és a kritikus infrastruktúrák védelmét, olvasható a közleményben. Szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható a mai napon, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon magas UVB-sugárzásra. A Hungaromet közleményében ismét felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Folytatódik a filmklub a Szent György mezői olvasókör szervezésében Esztergomban. A mai napon 18 órakor a Patterson című filmet tekinthetik meg. A vetítést követően beszélgetés lesz a filmről, amelyet Csimár Péter pedagógus vezet. A részvétel ingyenes. És végül sport. Az elefántcsontparti és az ekvadori válogatott is csatlakozott a már tovább jutott német csapathoz a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Az afrikaiak csütörtökön 2-0-ra legyőzték Philadelphiában az újonc Curacaót, így második helyen végeztek, míg a dél-amerikaiak hátrányból fordítva 2-1-re múlták felül a már biztos csoport első németeket New Yorkban, 4 pontjukkal pedig biztosan benne lesznek a 32 közé jutást jelentő 8 legjobb harmadikban a 12 csoportból. A négyszeres világbajnok német válogatott jövő hétfőn egy csoport harmadikkal találkozik Bostonban. Az afrikai gárda egy nappal később az I csoport második helyezettjével csap össze Dallasban, Ecuador pedig egy csoportgyőztessel küzd meg a nyolcad döntőbe jutásért.
1: Időjárás.
0: Ma is dikkasztó hőség lesz, egész nap zavartalan napsütés várható, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás Rádió, mindig veled, Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen! A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb, gyorsabb, gyorsabb, gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám. I. és Roland és Rédl Ádám.

0: Manos Morgan Best of Íj és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Ragyogóan szép, harmonikus társasági kapcsolatokban gazdag, gyönyörű napot kívánok nektek, drága hallgatók, hello!
2: Nem akárhonnan vetted ezt a gondolatot? A 3 perces évzáróról.
1: Nem, hát rövid évzáról jártam tegnap, hál' Istennek, maximális respekt.
2: Ritka az.
1: Ezúton is kislányom iskolájának, meg az igazgató asszonynak, mert egyébként egy elképesztően jó gondolat volt, mondtam is neked, kiemelem adásban is, példaértékű igazgatói beszédet hallottam tegnap, és... igazgató asszonynak körülbelül annyiból állt a beszéde, hogy akkor kedves diákok, meg kedves szülők, én ezt most nem fogom itt elhúzni, mert hogy igazából mindenki már a nyarat várja, a diákok jó pihenést, fagyizzatok sokat, ezennel a tanévet bezárom. Tehát egy 2,5 percben ezt így összegezte, hát mondom, tökéletes. Tehát így kell kinéznie egy jó igazgatói beszédnek egy évzáron.
2: Majd ezután leadták a tüskevárat, amit kötelező volt széken ülve végignézni.
1: Így van, és a szülők pedig megnézték együtt a Ben Hurt.
2: Így. Nagyjából ez volt a program. De ez egyébként klassz. Tehát ezt mindenhol így kéne. Szerintem ebben nem kéne ennél többet belerakni, sőt, nekem már az is furcsa, de mindenki azt mondja, hogy így van, úgyhogy biztos van valami logikája, hogy ezt az egészet az iskola utolsó napján kívül kell megszervezni.
1: Egyébként ennek van gyakorlati ok, ezt elmondom neked, hogy igazából ugye azt írja elő a törvény, hogy az utolsó napig meg kell adni az esélyt a diáknak a javításra, és hogyha utolsó nap ő még felel, vagy bármi, akkor utána ugye le kell zárni, bizonyítványokat kitölteni, stb.
2: Na, mutass egy példát a gyakorlatból, ahol ez megtörténik.
1: Én értem, de ez egy előírás, tehát ehhez muszáj, hogy tartsák
2: magukat
1: az iskolák.
2: Tehát régen erre nem volt jogunk.
1: De figyelj, nálunk régen is külön volt az évzáró, én ezt már mondtam neked tegnap is.
2: De tegnap se figyeltem. De csak az, hogy na mindegy, és ünneplőbe kell? Tehát, hogy mindenki ünneplőben döglik meg a napon?
1: Hát alapvetően azért igen. Hát meg kell adni a tiszteletet. Még miben menné? Pólóba, rövid nadrágba?
2: Hát ami jól esik, de ilyenkor annyira jó a lányoknak. Tehát ilyenkor legalább engedjük már meg a fiúknak a szoknyát. Egy napra.
1: Biztos szép lenne.
2: Nem, te szerintem adnák.
1: Abszolút, hogy ne, persze. Megjelenik Sanyika miniszoknyában, hogy ne.
2: Szerintem működne. Na jó, de akkor ti most kész vagytok?
1: Hát 2-ből 1 kipipálva.
2: Ja, mert még egy lesz.
1: Még egy lesz, igen.
2: Ó, sosincsenek vége. Na jó, hát akkor az évzáros hetek vannak. És erre el kell menni? Tehát, hogy...
1: Nem.
2: Nem. Kötelező. Jó, és nincs ilyen, hogy diákbeszéd, meg ilyen oklevelet adunk át, olyan oklevelet adunk át, mondtad, hogy Nia is kapott valamit.
1: Ja nem. Te, Nia nem kapott úgy külön semmit, nem, ezt egy köszöntésből vettem, ott az egyik diák kapott valami elismerést, és akkor abba fogalmaztak így, hogy a társasági kapcsolatai harmonikus. Hát mondom, ez egy gyönyörű szép megfogalmazás.
2: Szerintem egyébként a ChatGPT-t már az igazgatók is használják.
1: Ez nem az igazgatói beszédben volt, ez egy külön mondom, egy ilyen egyéni méltatásban volt. Jó, egyébként nyilván tök klassz, meg abszolút büszkeség, hogyha ha valakinek a gyermeke vehet át bármilyen egyéni elismerést, úgyhogy tényleg ez egy klassz dolog, csak mondom, ez a megfogalmazás egy kicsit így megütött a fülemet, tehát nyilván ugye ez arra vonatkozik, hogy egyébként egy közösségi ember és mindenki szereti, csak ezt próbálták a létező legelegánsabb módon megfogalmazni.
2: Ez nagyon, tehát a termetes aorta pumpájával, mint amikor Csói megszerzi a Nina Sima szótárt.
1: Az egy zseniális rész, imádom a jó barátokból, aki nem láttam még pótolja, igen, ez a hogyan írjuk ajánlólevelet Chandlernek és Mónikának.
2: Az megfigyelhető, hogy a jó gyerekek, az ilyen eminensek, akiket díjaznak, akiket jutalmaznak, akik mindenből ötöst kapnak, akik így villognak, csillognak, ragyognak, ők kevésbé életképesek?
1: Hát figyelj, szerintem ez egyéniség függő. Tehát én azt gondolom, hogy azért a jó tanulók között is vannak olyanok, akik életre valóak, meg egyébként a rosszabb tanulók között is vannak, akik életre valóak, és ugyanez igaz fordítva is.
2: Melyikből lesz jobb vállalkozó?
1: Szerintem nem lehet általánosítani. Én ezt nem szerintem a tanulmányi eredménye, de én ezt nem a tanulmányi eredménye kötném.
2: Én jó tanuló voltam, rossz vállalkozó vagyok. Tehát szerintem itt van egy olyan kis pozitív simlisség. Ami kell ahhoz, hogy ezt valaki tudja csinálni.
1: Kell zsiványság, igen.
2: Ez a jó szó, zsiványság.
1: Zsiványság, így van, de én ismertem olyat, aki egyébként jó tanuló volt és jó vállalkozó lett. Több ilyet is ismertem. Úgyhogy akkor én azt gondolom, ez személyiség függő áll.
2: Melyik legyen az orvosod?
1: Hát az orvos az olyan legyen, aki az orvos szakmához ért.
2: Tehát
1: nyilván.
2: Az eminens típus legyen, nem?
1: Az eminens, igen, de mondom, attól, hogy valaki jó tanuló, még lehet zsivány.
2: Ja, tehát akkor ezt is összerakod. Jó, melyikőjük legyen az ügyvéded egy fontos pernél?
1: Hát az ügyvéd az legyen zsivány.
2: Ugye, oda kell a zsiványságfaktor. Jó, ki legyen a könyvelőd? Azért ott is kell a zsiványság, de ott kell a precizitás is.
1: Figyelj, a NAV is hallgat minket. Az eminens.
2: Az legyen. Eminens, pontosan, csak is, oké. Okay. És milyen rendőr vigyen be, ahogyha csinálsz valamit?
1: Hát, csinos.
2: Jó, ez egy
1: másik. Vagy férfi, az másodlagos, de legyen csinos.
2: Legyen csinos. Csinos tizedes, jó. Oké, okay, ezt is összehozzuk. Érdekes, érdekes, jó. És akkor most ilyenkor már elmondják, hogy mikor van a következő forduló, tehát már rákészítenek, vagy azt mondják, hogy boldog, boldog nyarat.
1: Tehát a következő tanévre gondolsz? A következő fordulóba tovább jutottak.
2: De egyébként tényleg így van, nem?
1: Hát amúgy igen, valamilyen szinten, igen.
2: Van, aki kibukott?
1: Na hát, most ki...
2: Már hogy ismétel? Van
1: kislányom, olyan? Kislányom osztályába? Fogalmam nincs.
2: Elvileg mindenki marad.
1: Nem tudom, én ezeket nem... Tehát én ezeket
2: csak
1: követem.
2: Elmondják már, hogy elnézést, de elmondjuk, hogy kik azok, akik nem voltak képesek abszolválni.
1: Ne, figyelj, én csak a saját gyerekemre koncentrálok, nekem az is elég.
2: És ő megy tovább.
1: Há, hogy ne.
2: És következő forduló?
1: Következő fordulót azt majd megkezdi szeptember 1-én. Hát ennyi.
2: Elsője?
1: Hát de én nem tudom, ha valamikor akkor.
2: Hát ilyenkor minimum, hogy fölkészíted a szülőt, nem? Hogy a hanyadikára,
1: nem,
2: hányra.
1: Hát ilyenkor az van, tudod, hogy majd a következő tanév legfontosabb információi fölkerülnek a honlapra.
2: Ja. Nézzük meg, ilyen modern iskolák. Szerintem kéne kuponokat osztani, hogy mit tudom én, aki elég jól teljesített, az kezdheti csak 6-án, meg ilyenek.
1: Nézd, a kitűnők kapnak ilyen cirkuszlátogatási.
2: Cirkuszlátogatást kap a kitűnő?
1: Igen.
2: Miért pont
1: cirkuszt? Könyvet. Meg könyvet.
2: Mondjuk a cirkusz jobb.
1: Könyvet is kap, meg cirkuszlátogatást.
2: Aha.
1: Így járunk cirkuszba.
2: Tényleg?
1: Igen, tényleg.
2: Ez milyen vicces, hogy az iskolák cirkusz elől. Jó, lehet, hogy van valami együttműködés, nem?
1: Szerintem is. Egyébként a fővárosi nagy cirkuszban.
2: Az meg aztán végképp király.
1: Szoktunk fölmenni, igen, úgyhogy akkor a két gyerek ingyen jön, aztán hát magunknak meg veszünk egyet pluszba.
2: És a rosszaknak nem adnak valami rosszat, pitő, hogy Chris Rudy koncert.
1: Bocs, Rudi.
2: Ne arra,
1: aki
2: úgy,
1: már Rudolf.
2: Az új a Rudolf, az más.
1: Az egyébként persze. Az új dalai tök jók.
2: Így, pontosan.
1: De hogy kár volt.
2: Nem adnak valami rosszat nekik?
1: Ja, hogy ő be egy büntetéskét, egy olyan élményt, ami egyébként...
2: Mondok már egy Zambó Árpi versmondó est. Valamit, tehát hogy a...
1: Hát azért én úgy meghallgattam az Árpit, ahogy verset mond.
2: Nyárra is legyen valami.
1: Most képzeld el azért, az Árpit, ahogy átéléssel próbál elszavarni valamit.
2: Én nekem bejönne.
1: Esetleg Fekete Pákó szaval.
2: Fekete Pákó szaval, az a baj, arra én is akarok menni.
1: Várjál, de kit szavaljon ki az, aki olyan...
2: Bárkit. Tényleg bárkit. Ma van a tengerészek világnapja, szóval a bemész valahova úgy köszönj, hogy hajdihó.
1: És az a baj, hogy erről egyeseknek más folytatás jut eszébe, aki látta azt a Kautsky Armandos videót. Aztán ma van a vidd el a gyerekeimet dolgozni nap. Ez hihetetlen. Ez...
2: Márhogy nem a én viszem el a te gyerekeidet, hanem te vidd el a saját
1: de
2: élet.
1: Nem, pont úgy. Nézze.
2: Mi van?
1: Please take my children to work day. Tehát, hogy az én gyerekeimet valaki vigye el. Úgy.
2: Akkor én ezt nem néztem meg elég alaposan, de ez milyen creepy már, de ki? Ezt a feleségednek még mondhatod, de azt mondod a szomszédodnak, hogy vidd már a gyerekeket a munkahelyedre?
1: Hát, vigyél fel, jó, a szomszédomat megkérdezem.
2: Amúgy nem is rossz, mert hogyha olyan a szomszéd, akkor beletanulhatsz valami újba, mert nyilván a gyerekeid a saját szakmádról hallanak, tudnak. Mit dolgozik a szomszédod?
1: Hát azt majd elmondom adáson kívül.
2: Ja, nem legális, jó. Oké.
1: Okay. Nem erről van szó.
2: Jó, az nem, én csak... szomszédom szerintem lelkész.
1: Na.
2: Akkor mehetnek templomba.
1: Jó lesz ez. Aztán okay. Harcsanap van, epres parfénap.
2: Epres parfés harcsát mindenkinek. Hajdihó.
1: Az, gyönyörű szép. Más lenne belőle. És a készfogás napja is van.
2: Jó, na ezek vannak ma. Oké, elég izgalmas napnak nézünk elébe, ezt már megbeszéltük, de figyelj, Andi, volt egy témánk, kérdés, van olyan szomszédod, akinek mondjuk szívesen megnézetnéd a leendő gyerekeddel a munkahelyét? Mit dolgoznak a szomszédjaid? Nagyjából ez a kérdés.
3: Hát, sok nyugdíjas van.
1: Az jó!
3: Egy jó a többieket nem tudom, hát ilyenekről nem szoktam velük beszélgetni, hogy mit dolgoznak. Van, aki háromszakba jár, azt ugye úgy szoktam tapasztalni. De hogy hova, az fogalmam.
1: Vagy várjál, vagy lehet, hogy az Andi pont fordítva csinálná, hogy lehet, hogy valamelyik, mondjuk szomszéd nyugdíjas népnek van valami jóvágású fia, és akkor őt hozná el ide, az ő munkahelyére.
2: De ez milyen jó, élje meg a gyerek már korán, hogy milyen jó egy nyugdíj. Hogyan telik a nyugdíjasok hétköznapja?
1: Akkor most elmegyünk a piacra és az orvosi rendelőbe.
2: Na jó, viszont
3: de egyébként titeket meg tudlak örvendeztetni a barátnőm kisfiával, ha szeretnétek.
2: De egyébként lesz...
3: De ti vigyázzatok rá, nem én.
1: Nem tudom, lehet, hogy a barátnődnek jobban örülnék, nem, mint a kisfiának, de nem tudom.
2: Igen, hogy mersz ilyet kimondani ezekben a vészterhes időkben rádióban, de hát ez van. Elárulták azt, hogy melyik vásárlókat, melyik vevőket utálják a legjobban, és miért utálják a pénztárosok. És bizony magunkra lehet ismerni, vagy az előttünk álló és bóklászó bénára lehet ismerni nagyon sok helyzetben. Egy mondatot a cikkből hadd olvassak fel, mert kifejezetten élmény számomra ez a mondat, tehát hogy ahogyan ezt összerakta az újságíró, és a perspektívát egy kicsit megfordította, és máshova fókuszált, figyelj. A legtöbb vásárló úgy gondolja, hogy a pénztárnál töltött néhány perc jelentéktelen része a bevásárlásnak, a pénztárosok számára azonban ezek a rövid találkozások egész munkanapjukat meghatározzák.
3: Hát egyébként igen. Meg a kedvüket is szerintem, mert attól függ, hogy milyen a vásárló.
2: Ez a munkája persze, hogy meghatározza. Na jó.
1: Igen. Nem, én itt azt nézem, hogy egyébként, ha csak így kiszedem a főbb gondolatokat, itt például a cikk felvezetésénél, még akár másra is asszociálhatnánk. Mindenki azt hiszi, csak két perc az egész. Egyesek szerint viszont pont ott dől el, hogy sima lesz-e, vagy kisebb idegösszeomlást.
2: Kirakod a táblát az előző előtt, vagy sem? Használsz-e nejlont, vagy nem? Ez plusz 15 forint.
1: És a végén mennyit fizetsz? Ugye?
2: Kártyával, készpénzzel.
1: Hát az meg a másik.
2: Erzsébet utalványa lehet, hogy a Roland, azt nem tudod.
1: Szép kártya.
2: Tényleg az van, mert...
1: Piros van foglaló, ne elfogadnak vajon, szép kártya.
2: Tessék mondani, szép kártyát befogad.
1: Jessica 22, hogy áll a szép kártyához?
2: Na, hát, ugye itt nyilván direkt a pénztárossal való találkozásra fókuszálnak, néhányat azért ezek közül bedobálunk, aztán megnézzük, mennyire jellemző ránk, vagy mit szólunk mi ehhez. A legerősebb problémának azt dobják ide, hogy ugye nagyon sokszor időre kell teljesíteni a pénztárosnak, ja. És amikor odaérünk, hogy akkor fizetni kell, akkor a vásárló úgy tűnik, mintha ott meglepődne, hogy ezt a lépést meg kell lépnie, és nem találja a pénztárcáját, nem találja a kártyáját, nincs nála annyi pénz, keresi, tehát kvázi nem készíti elő az ellenértéket.
3: Hát de hogy készítsem elő, hogyha még pakolnom is kell közben, ráadásul úgy izél löködik, érted a cuccokat, hogy közben meg alig tudok pakolni, aztán utána ma mondja az összeget, és akkor így vár, hogy akkor mi, hát vár meg, amíg elpakolok.
1: Na, igen, nekem is de... ez a halálom, mikor konkrétan baromi gyorsan, és ki úgy löki oda a terméket, hogy már volt, hogy azon gondolkoztam, hogy így visszaadom a tejfölt, hogy figyelj, majdnem sikerült széttörni. Ennyi hiányzott. Próbáld meg újra, hát ha most összejön.
2: De ízzék vagytok, ja. Inkább örülnétek, hogy ellöki hazáig a tejfölt. Ja. Tehát, hogy gyakorlatilag haza se kell vinned, mert már ott lesz. De szerintem az egyébként buli, hogyha te is versenyként fogod fel, meg már magára a szallagra jó sorrendben pakolsz. Tehát, hogyha úgy rakod rá, hogy az menjen bele egyből az acskóba, másrészt meg Roland, vannak ezek a puccos óráid, ezzel tudsz fizetni? Nem tudsz fizetni. Az én órámmal lehet, nem kell előkészíteni semmit. Pitty-pitty, kész, hello.
1: Mert az nem óra, hanem kütyű, ami a kezedem van.
2: De te nem tudsz fizetni, ha az. Ja, az a törött tejfölöddel, onnan nyalod föl a pultról.
1: Hát tudok az órával fizetni, de ebből kijönne egy pár havi bevásárlás.
2: Hány tejfölt ér meg? Nem, de tényleg szegényeknek ott limit van, meg minden, értem én. De Andi, ha nem is tudod kikészíteni mondjuk pontosan a pénzt, azért egy bankkártya lehet a zsebedben, tehát az azért nem egy nagy kunszt, hogy itt fogod, előveszed, lehúzod chip.
3: De most például nincs zsebem. Tehát nincs a ruháimon
2: zseb. Erről szerencsétlen boltos, tehát, hogy te nem vettél zsebet.
3: Hát miért? Én arról tehetek, hogy ő neki időre kell teljesítenie? Nem.
1: Na, akkor vajon honnan húzhatja elő Andi a bankkártyát? Ez lesz a következő kérdés.
3: Vagy lehet, hogy ide készítem.
2: Lehet, hogy elő se kell húzni, mert PayPass-os, így kéri a terminált, és a videónézők látták.
3: Ezt a mozdulatot.
1: Dekoltásra, így oda hajval, hogy...
2: Nem?
1: Az mi? Hashtag csecskárd, vagy mi?
3: Ja.
2: Bocsánat.
3: Nekem ide van építve a csip.
2: Elnézést. A hitelkártya alul van. Lehet, hogy ki lehet húzni ezt a terminált.
1: Jaj.
2: Miért nem temetik a törzsfőnököt a folyópartra?
1: Nem tudom.
2: Mert még él. Ez tetszik neki.
1: Ez jó. Ez tényleg tetszik. Jaj, ez jó volt. Várjál, ezt bejogtam, hogy gombot találom. Ez nem számít, hogy ez eddig is világított.
2: Szépen világítson, csak olaszok.
1: Jó van. Jaj. Akkor nekem az utolsó van, nem tudom, neked van még?
2: Nekem még egy van. Egy olasz.
1: Amúgy. Jó. Miért mennek a munkanélküliek a busz hátsó részébe?
2: Nem tudom.
1: Hát mert ki van írva, hogy lesz állás a hátsó ajtónál.
2: Au! Jó, akkor én az olaszsal zárom a rovatot, utána pedig folytatjuk a fiú WC-be, fiúval, női WC-be, nővel, tehát hogy az ellenkező nemű szülők melyik mosdóba menjenek a gyerekükkel, ez lesz a témánk. De az utolsó szó vicc. Miről lehet felismerni a falusi olaszt?
1: Fogalmam sincs.
2: Töri a nápolyit. Az előbb voltam kint, egyébként, csak úgy elárulom, hogy annyira durván még nincsen meleg, tehát a levegőn még érződik az a friss fuvallat, ami a későbbiekben el fog vészni. Tehát ha tehetitek, akkor most menjetek el szemes pókot venni. Nagyon klassz, nem?
1: Ez tud valamit? Szemes pók. Vagy azon kívül most mutatjuk videós formában, aki néz minket.
2: Ez egy műanyag pók, aminek egy gumicukor szem van a hátán, és úgy gondoltam, hogy nekem erre szükségem van. Viszem az a hajnalnak.
1: Örülök.
2: Nem, hogy olcsó volt. Szerintem megéri.
1: Mind a, nem tudom, 800 forintot megérte, hogy
2: mennyit. De hogy 800, ez a durva, ezért vettem meg. Szerinted ez 800?
1: Nem, éreztem, hogy sokat mondok. Mennyi?
2: 230.
1: 230.
2: Mit kapsz annyiért?
3: Hát de hogy fog kinézni ilyet. Ez, hogyha kiveszed belőle azt a szemet?
2: Lesz egy pókod, aminek a hátuljára rakhatsz kaját.
3: Hát...
1: Például egy májkrémes dobozt.
2: Ti nem láttátok annó Temun meg ilyen helyeken árulták a hangyatálalót? Ami ilyen kis mini szendvicsekhez van, a hangya hátuljából kiáll egy ilyen szögszerűség, és arra húzod föl a szendvicset, és így lerakod az asztalra.
1: De mindenki a hangya tálalókat szokott nézni, amúgy a Temun.
2: Ilyenre nem vágytatok ilyenre soha? Na jó.
3: Nem igazán, de...
1: Ez egy fontos része egyébként az internetnek. Igen, ennél... Ez meg a 18 karikás oldalak. Ennél... Ez a lényeg az internet.
2: Ennél egyel fontosabb, mert mind a kettő megbökésről szól, csak igen, itt a szendvics. A szendvics itt is, ott is van.
1: Lehet.
2: Na, lényeg a lényeg. Itt is van here, ott is van here. Megérkezek a témához.
1: Szóval... Királynő is van. Jönnek a katonák.
2: Ne is mondd, tegnap láttam te a filtert, here alakú te a filter. Nagyon gusztustalan. Neked az kéne, mi?
3: Úristen.
2: Ilyet lehet venni.
1: Tényleg?
2: Na jó, ez összeg neked? Elszoknál a tázásra?
1: Hát nem tudom.
2: Mártogatnád?
1: A forró vízbe.
2: Nagyon gusztustalan.
1: Hát szeretek vele szólni.
2: A héten felmerült nálunk ez, és Andi pedig egy TikTok videóban még szembe találta magával a témát. Ugye az az alapfelvetés, hogy te szülőként hogyan döntesz, hogyha neked kell az ellenkező nemű gyermekeddel mosdóba menni valamilyen helyen. Tehát tegyük azt, nekem mondjuk a kislányommal be kell mennem valamelyik WC-be. Akkor én a női vagy a férfi mosdót választom-e? Hogyha mondjuk Andinak kisfia van, akkor ő a férfi vagy a női mosdóba megye el a kisfiával. És ezzel kapcsolatban jött most egy videó, csak hogy még spékeljük a témát. Elmondod egy mondatban, vagy elmondjam egy mondatban?
3: Elmondhatod egy mondatban.
2: Jó, egy mondatban tényleg annyi van, hogy volt egy botrány, egy apuka bevitte a két kislányát egy női mosdóba, mondta, hogy felnőtt férfi vagyok, azért jöttem, hogy a gyerekek, és itt a kézmosónál én megvárom őket, és egy másik férfi nagyon lelkes lett, és fölhívta a 911-et, és elkezdett panaszkodni, hogy itt ez meg ez történik, és hogy ezért nem tud bemenni egy kerekesszékes hölgy a mosdóba, aki egyébként a videó tanúsága szerint utána még 4-5 percig nem ment be, tehát nem is volt neki annyira sürgős, és a túlbozgó csávó a 911-el vitatkozott, és ordinári módon beszélgetett az egészen nyugodt apukával, és hát nyilván a gyerekekben ez maradandó sérülést okozott, mert látszott, hogy sírtak is.
1: Kettő dolgot tennék hozzá. Egy ilyen igazi, túlbuzgó idióta volt, aki telefonált, aki fölhívta a 911-et, szerintem. Kettő, én apukaként egyébként a férfi mosdót választom, tehát komolyan, én a férfi mosdóba viszem be a niát.
2: Én a nőit. Azt is elmondom, hogy miért. A női mosdóban láthatsz csajokat, miközben a lányod végzi a dolgát.
3: Nem, hát egyébként...
2: Több okon van.
3: Hát a lány azért láthat olyan dolgokat, amit nem kéne szerintem. Igen, egy férfi mosdóban.
2: Csak gondolj bele, hát ott
3: most,
2: a piszoár.
3: Most honnan tudod, hogy...
1: Úgy, hogy bemegyek előtte és körülnézek, és akkor viszem be,
3: de
1: amikor...
3: És akkor, ha kifelé jössz vele?
2: Egyrészt, másrészt
3: meg... Most azért honnan tudják, hogy te egy kislányjal vagy
2: ott
3: bent
2: a gyereked, ott a kislányon nagyon kell pisilnie, és mondjuk áll valaki a piszoárnál. Akkor bemész, hogy megvárod, még kijön onnan a valaki. Tehát, hogy ez ilyen nem jó. Roland, ezt rosszul csinálod.
1: Hát ma már nem csinálom sehogy. Ma már a gyerekeim elég nagyok, hál' Istennek ahhoz, hogy...
2: Tényleg, de miért?
3: És talán a Nia nem szenvedett maradandó sérüléseket emiatt.
2: Igen. És akkor bemész, és megnézed, hogyha jó képű srácok állnak a piszoárnál, akkor mehetünk, hogyha bácsik, akkor nem.
1: Nem. Én úgy emlékszem, pár ilyen eset volt, hogy én akkor, mert úgy abból indultam ki, hogy nyilván én azt gondolom, hogy az etikett alapján a férfi mosdóba kellene mennem, és hogy hiába van velem egy kislány, én akkor is beviszem úgy, hogy ne lásson senkit, semmit, őt se lássa senki.
2: Szerintem ez az egyik, tehát a piszoár téma, ami miatt én alapból a nőibe vinném, de tudok még érveket mondani, tehát hogy a női mosdóba, hogyha belegondolsz, mert itt mondják azt, hogy biztos azért akar bemenni egy férfi, hogy kukkoljon. A női mosdóban minden zárt. Igen, tehát még hogyha akarnék is kukkolni, igen. Mit látok? Semmit, egy ajtót, ami mögött ül valaki, max meghallok egy hölgyet szellenteni, akik amúgy sem szellentenek, és rózsaillat üt mégis. De nem?
3: Igen, egyébként ott tényleg minden zárt, ezért érdemes inkább oda bemenni, és hogyha mondjuk a kislánya jössz kifelé, akkor egy nő se fog meglepődni azon, hogy bent vagy mondjuk a női mosdóba. Mint hogyha mondjuk kifelé jössz a férfi mosdóból, ugye a piszoár felé, és látod, hogy hát már ott van valaki, a kislányoddal hát, jössz kifelé.
1: Tehát, hogy... Néha drágám, üzenném, hogy hiába tudsz már egyedül mosdóba menni, akkor innentől apa kísér, jó?
2: Na, az már mondjuk aggályos, hogyha Dávidra parókát raksz, és úgy mentek be a női mosdóba. Itt is van egy határ. Meddig és ne tovább. Nyilván te is ismered a francia-algériai influencert, a híres Jász Nobelt.
1: Persze, Jász Nobel?
2: Tényleg így.
1: Szólnak külső lakik. Szólnok szandaszőlő, és ott lakik.
2: Aki a marrákesi repülőtéren egy helyzetbe futott bele, és ezt meg akartam tőled kérdezni, még mielőtt itt nagyon elkezdünk interjúzgatni, mert ez engem esküszöm foglalkoztat. Itt van ez az influencer. Ő azt csinálta, hogy elment Marrákesbe kirándulni. És föltöltött egy videót, amiben szidja a helyi közlekedést. Itt most a videót már leszették, de azt írják, hogy annyira durván nem jegyezte meg a dolgokat. Arra hívta fel a figyelmet egy kicsit idegesen, hogy a motorosokon miért nincs bukósisak, hogy ez tök veszélyes, meg na jó, megjegyezte, hogy az utak ott még Algériában is biztonságosabbak, mint azon a helyen, ahol éppen jár, illetve hogy a közlekedési rendőrök gyakran ok nélkül állítanak meg nőket, hogy pénzt csikarjanak ki tőlük. Jó, ez utóbbi, ez tényleg furcsa, hogyha tényleg így van. Nem tudom.
1: Némi nemű korrupcióval vádolta meg a marokkói rendőröket.
2: Na, ezt így elmondta, és képzeld el, hogy lehozta a Mirror, hogy őt a repülőtéren kiállították a sorból, nem értette, hogy mi történik, és kiderült, hogy azért állították ki, mert hogy őt most ott letartóztatják, hiszen negatív kritikát közölt a nyaralásról.
1: Erősnek érzem. Erős.
2: Nagyon durva. És itt mind gondolkozom, tehát több aspektusa van a helyzetnek. Az egyik, valóban bosszantó, amikor semmihez nem értő influencerek elkezdenek mások előtt oltogatni embereket, anélkül, hogy utána járnak, nyomoznak, mindenki lehet influencer, mindenki bármit elmondhat, ez rágalmazás. Oké. Egy. Kettő. Emiatt börtönbe csukják, amikor elvileg szólásszabadság van. Hát azért mégsem Észak-Koreába járunk, tehát hogy azért, na. Három. Milyen lehet a marrákesi rendőrség, hogy így kikapja? Tehát ott nyaral, csinál egy videót, aztán már félre is állítják.
1: Milyen? Hát önérzetes. Az biztos, hogy baromi önérzetes.
2: Önérzetes, Lator.
1: Nekem, de... önérzetes, Lator, igen. Nekem egyből az jutott eszembe, hogy régen az utalást tett boltoggá, de márakes. Szóval... De lehet, hogy ezzel így vannak a marokkói rendőrök is.
2: Lehet, hogy valóban nőket szednek ki pénzért a sorból, csak influencereket főleg. De hogy minden oldalról egy picit aggályos. Egyrészt le a kalappal a rendőrök előtt, hogy ilyen könnyen kiszagolták. Lehet, hogy már van ilyen influencer szagoló kutyájuk. A büntetés az durva, viszont amellett sem menjünk el, hogy tényleg ilyen hőbörgő, hőzöngő emberek mindenfelé, akik ezeket feltöltik most. De hogyha én megjelenek, mint ismert ember valahol, és közlöm, hogy én ismert ember vagyok, szóval engem engedjenek be az étterembe, úgyhogy nincs foglalásom, vagy adjanak nekem ingyen valamit, vagy nem tudom, ez nekem olyan büdös.
1: Ez abszolút az, és hallottam már ilyen sztorikat. Valamiért, én nem tudom miért, mert többször belefutottam abba, hogy én influencerekkel, meg hasonló ismert emberekkel egy helyen wellness-eztem, pedig aztán nem hozzájuk igazítottam a naptáramat. Tehát, hogy ilyet,
2: te
1: ilyet
2: voltál az egyetlen fizető vendég, ez volt a helyzet. Fizetted őket is.
1: Igen, én voltam így és rólad, Abalek, mindenki más ingyen szállt meg, én megfizettem érte. Nem, de hogy én futottam már bele ilyenekbe, úgyhogy láttam, hogy ez tényleg hogyan működik, de na, szóval, és tudom, hogy azok olyan, általában olyanok voltak, hogy ott tényleg nem fizettek a szállásért az illetők, aztán nagy pofára esés lett a vége, meg nagy háborgás.
2: És egyértelműen jogos, de például én nagyon sokáig röhögtem azokon az embereken, akiknek a Facebookjára ki van írva, hogy digitális tartalomkészítő, csak azért, mert videózott már a mobiljával. Azt nesze, most én is azzal lettem, és nem tudom leszedni.
1: Ugye, én is az vagyok
2: ezzel. Ezt nem tudom, mi alapján nyomják ki, de ennyerővel nyilván mindenki influencer, csak ez az egész jelenség nekem büdös, és képzeld el, a múltkor ülök így az irodában, és bejön Kata, és kérdezi, hogy Ádi, te influencer vagy? Mondom, hogy szerintem mit tudom én, de hát valószínűleg a szó nemes értelmében nem, de hogy mert hogy most talált egy hirdetést, és próbálom visszagörgetni, nem fogom megtalálni, valami szálloda, vagy ilyen wellness hely hirdet olyat, hogy influencerek jelentkezését várják arra, hogy ingyen lakjanak náluk egy estét, és aztán posztoljanak róluk. Mondtam Katának, hogy influencer vagyok.
1: Akkor igen, bár is influencer
2: van. Sőt, viszem a stábot. Akkor jön a Kata, aki a kamerát tartja, jön a Tomi, aki a mikrofon tartja. Roland, te mit fogsz csinálni? Tehát, hogy mi hattagú stábbal dolgozunk.
1: Én jacuzzizni. Az nem külön munkakör?
2: Igen, mert én olyan influencer vagyok, aki testdublőrt használ. Tehát amikor a jacuzzis részt mutatjuk, akkor a Roland fog látszódni.
1: Hát aztán baromi jól járnál velem, tényleg. Azt gondolom.
2: Hiteles, mert hasonlítunk.
1: Teljes mértékben. Figyelj, viszont ha már mind a ketten ilyen digitális tartalomkészítők vagyunk, akkor kezdjünk el hoteleket hívogatni, hát ha valahol kapunk ingyen szállást.
2: Vagy folytassuk a műsort, mert ezt szeretik és működik.
1: Igen, én is ezt gondolom.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk. Forrás Rádió. Mindig veled. És most jöjjön egy újabb sláger a Vízzene Virágfesztivál idei

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal, a Párkány melletti Garamkövesden, ahol korlátlanul kóstolhatsz mind a 13 pincében, és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért. Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én ma simán keltem.
2: Jó neked, hát én keltem. Tehát maradjunk ennyibe, mert nem tudom, tehát hogy valahogy megint az volt, hogy a drága kislányom, ugye ő az, aki nálunk úgy alszik, hogy nem a legmélyebben.
1: A vetődő forduló?
2: A vetődő forduló, megint recsetette, ropogtatta az ágyát, de olyan volt hangra, mintha a szekrénysor is beleremegne.
1: Te amúgy nem kéne neki venni egy új ágyat?
2: Nem.
1: Nem ezzel van a baj?
2: Nem tudom, vagy be kéne csukni az ajtót. Nem tudom, valamit meg kell.
1: Vagy leraksz egy réteg mágnest, és ilyen mágnes pizsamát adsz rá. És akkor nem ér az ágyhoz. Tök puha minden.
2: Igen, tök logikus. Ez. Miért nem jutott eddig eszembe?
1: Éjszaka bemész elköszönni tőle, és mennyire ijedsz meg, hogy lebeg a gyerek.
2: Húha, azért az figyelj, gyengébb idegzetű szülőknek nem biztos, hogy ajánlott. Tudod?
1: Hogy ezt még nem találták ki? Ja, csak... Igen, hogyha fordítva kötött be a mágnest, akkor van baj.
2: Akkor nem tud kikelni az ágyból.
1: Igen. Akkor marad a gyerek.
2: Igen. És akkor utána azért bérbeadom ilyen ördögűző filmekhez forgatásra, tudod. Ja.
1: Nem tudom, hogy valaha ajándékoztál-e már, vagy kaptál-e olyat ajándékba, mi igenis egyébként általában bejött, hogy ilyen csomagos ajándék. Tehát, hogy automatából is lehet, megvenni is lehet, és akkor mit tudom én, van benne egy ilyen, hogy egy hétvégére elmehetsz egy szállodába, és akkor benne van a kaja is ottanra, a strand belépő, tehát kvázi veszel egy csomagot, ami egy program, egy átlátható kikapcsolódás.
2: Tehát azt ismerem magát a koncepciót a nyaralások kapcsán, de hogy nem kaptunk ilyet.
1: De volt ebből már színházjegy, volt ebből már élmény, hogy mit tudom én, elmehetsz aranyatásni, elmehetsz gokártozni, stb. De most itt az esküvő.
2: De figyelj, mi lenne... Én ezt most továbbfejlesztem, hogy olyan dobozos esküvőt, hogy abban benne van a mennyasszony per vőlegény is. Tehát, hogy nem kell az, hogy te tervezzél esküvőt, hanem, hogy megkapod karira a barátoktól.
1: Ja, értem. Aha, és akkor tulajdonképpen már a csaj is benne van a csomagban? Csak nehogy rosszat vegyenek le a polcról, mert tudod, ott nem lehet reklamálni.
2: Hát ez attól függ, tudod, tehát hogy itt is lennének ilyen csomagok, tehát hogy mit tudom én, van a platina, az a legmagasabb, az valami fullos csaj, tehát hogy ő... Gondolom, hogy előtte Dubajba volt, de az akkor megint más. De hogy van a platina, az arany, és akkor megy vissza.
1: Igen, csak megint
2: rész,
1: az lesz.
2: Műanyag az van alul, az a legolcsóbb.
1: Megint az lesz. Mi lehet Magyarországon a műanyag dobozban? Na jó, hogy megint az lesz.
2: Akiket így fölmész, és a Facebookon a társkereső csoportban fönn vannak ők.
1: Hogyha majomra van pénzed, akkor legyen banára is, tehát hogy utána a platina csomagot nehéz fenntartani.
2: Hát azért vannak ilyen magas fenntartású lányok, igen, akik mondjuk úgy, hogy igénylik a törődést a jó. Készpénz vagy átutalás formájában.
1: És akkor megkapod ezt a csomagot, és ugyanúgy, mint bármilyen bolti dolognál, hogy 14 napig elállhatsz?
2: Ha nem jó a méret, vagy mi?
1: Pont erre gondoltam.
2: Visszaküldheted. Hát egyébként, ha már lenne ilyen fogyasztóvédelmi szempontból, én azt gyanítom, hogy akkor kellene, igen, tehát hogy a vevőt az elállás joga megilleti a vásárlásnál.
1: Lesz majd, mint ez ilyen technika boltokban, hogy bíztok, tehát hogy a második soros termék, amit már valaki kibontott, kipróbált, ezért csak olcsóban lehet eladni. Júj, Roland!
2: És akkor most abban ne is menjünk bele, hogy elállás joga, felállás joga, na mindegy, szóval csak egy betű eltérés, de mekkora eltérés?
1: Látom magam előtt, ahogyan viszed be a csajt a médiavárba, és így lerakod az asztalra, hogy elnézést, a csomag többi része rendben volt.
2: De lenne itt egy csere szabatos termék.
1: Vagy szervíz, attól függ, hogy önök hogy látják.
2: Igazából úgy egészen jó a csomagolása, csak drága a fenntartása. Nem lehetne egy picit ezen változtatni?
1: Te Józsi, ma is visszahoztak két szőkét, meg egy barnát. Helyre kéne rántani.
2: Ja, tényleg, de hány év garanciát adnak rá? Kettő év jár, nem? Vagy egy év jár kötelező? Lehet, hogy egy év jár
1: kötelező. Hát nem tudom, de ezt majd kitárgyaljuk, mert hogy most már dobozos esküvőt is lehet vásárolni, és hát azt hiszem, hogy lesz egy-két ötletünk itt is bevonjuk, hogy azért annyira nagyon ne szálljunk el, jó?
2: És akkor ő is kapna ilyen dobozos vőlegényt?
1: Szerintem igen.
2: Jó, na, kíváncsi
1: hát, mondjuk, így a, nem tudom, a, most, hogyha mi vesszük, akkor lehet, hogy valami temusat.
2: Én olcsósított.
1: Olcsó macsó.
2: De hogy olcsó macsó. Mindjárt írok is a két magvérgőnek. Ilyet vállalnak-e?
1: Elindítom a Facebook live-ot is, hogy videóformában is látni lehessen végre minket. Gondolom mindenki erre vágyott. Kitti, lepte-e meg téged valaha olyan ajándékkal, ami egy ilyen dobozban volt, és volt benne, mit tudom én, egy éttermi meghívás, egy szálloda, szoba, tehát hogy kvázi amikor így egy élményt adnak neked, és akkor a hétvégén elmehetsz oda, és azt használhatod egybe csomagolva.
3: Uh-huh. Hát igazából utalványt azt kaptam, tehát mondjuk ilyen masszázsra, de úgy kifejezetten, hogy egy dobozban, mondjuk arra mindig vágytam, hogy egy dobozból előugorjon egy kis kutya.
2: Ja, azt hittem, hogy azt hittem,
3: igen,
2: egy,
3: nem
2: egy
3: az
2: közös úriember, egy ilyen nagyobb doboz van.
3: Nem.
1: Én is féltem egy kicsit a végétől, meg tudod, két, mondtam, hogy live-ban vagyunk.
3: Ja, igen.
2: Hát azért mondja, hogy minél több emberhez eljussanak, de hát, akkor ha valakitől megkapja.
1: Az ilyen random kutya lenne? Tehát, hogy a dobozban lehetne akár spániel is, de lehetne német juhász is? Tehát, hogy az, vagy egy dán dog? Tehát az ott derül neki? Vagy...
3: Cuki fehér kutyára. Tudjátok régen, meg most is szerintem operálnak ezzel ilyen karácsonyi filmekben, hogy...
2: Igen, hogy akkor ilyen havanyéz, bolonyéz, ez a típus. Az egy pici fehér, élőplüs kutya.
1: Igen, csak ez az, amit nem szabad előtte a szekrémbe sokáig tartani a felső polcon, mert bajok lesznek. Tehát, hogy
3: köszönjük.
2: Nem találcsos, igen, tehát, hogy... Ja.
1: Na mert hogy, ahogyan a rádióban Roland már elmondta, itt van a dobozos esküvő, tehát kvázi ilyen csomagban lehet megvenni az esküvődet, mert ugye mekkora meló az, hogy szervez magadnak helyszínt, szervez magadnak ételt, szervez magadnak zenekart, mindent megszervezni nagyon bonyolult, de te megvehetsz egy dobozt, ez idén a nagy divat, az esküvői kiállításon egyébként lesz is ilyen, főleg Budapesten és Pest környékén létezik ez már, és abban a dobozban minden benne van, de akkor ezt ugye el is kell fogadni, tehát aha, ami a fotós a csomaghoz, azt a fotóst kell akkor választani, hogyha neked mondjuk az étterem tetszik. Szerinted élhet-e ez a koncepció, működhet-e?
3: Szerintem működhet.
2: Levesz egy csomó terhet a
3: párok
2: válláról.
3: Hát igen,
2: válláról.
3: Meg tényleg itt a végére szerintem azért lesznek mennyasszörnyek a mennyasszonyok, mert annyi felé kell gondolkodni, tehát hogy intézni kell a kaját, intézni kell a ruhát, a sminket, a dekorációt, itt meg eléd veteszik, és akkor kész is.
2: Hát annyi, hogy a részleteket nyilván le kell egyeztetni, tehát ugyanúgy az étteremmel, stb. Ugye a vendéglista, tehát az is azért egy komoly stresszfaktor tud lenni, tudod, ez a kit hívjunk meg, kit nem hívjunk meg, ez a anyám harmadik unokatestvére el akar jönni, de hát egyébként meg 15 éve láttuk utoljára, tehát ja, a hátunk közepére akkor... nem hiányzik, hogy ráköltsünk 50 000-re, tudod.
1: De várjál, akkor ez rögtön két irányt hoz fel. Az egyik, hogy úgy gondolod, hogy a dobozban már a vendégek is benne vannak? Tehát, hogy ők azt megszervezik.
2: Nem ezt akartam mondani, hogy ők nincsenek, meg a ruha kiválasztása aha, is ugye az ifjú párra marad. És itt közben Samantha kérdezi tőlünk a TikTok élőben, hogy a férj is benne van a csomagban. Hát egyelőre hát még ilyen csomaggal hát nem találkoztunk, de...
3: De.
1: Legyen benne?
3: Szerintem akkor... sok szingli nőtársam.
1: De és akkor nagyjából egy-két dolgot meg kell határozni, mert ugye nem lehet mindig mindenhol ugyanazokat a paramétereket megadni, tehát akkor mondjuk lenne benne egy ilyen, hogy 20-tól 50 évig, barnától fekete
3: hajig. Most néztél rám
1: is. És ne, most azt nézem, hogy nagyjából...
2: A 20-tól részt nem értettem, az 50-et, igen.
1: Hát akkor igen, és mondjuk 70-től 120 kilóig lehet benne egy férj. Azt mondom, majd meglátjuk, mi lesz a dobozban.
2: Nem, én azt mondtam, képzeld két, én azt mondom, hogy szerintem kellene itt is többféle csomag. Nyilván ugye árkategória függő. Tehát ugye a platinum az a legmagasabb.
3: Igen.
2: Az azért valami jó vágású, valami igazi, ezért latin macsó, tudod. És akkor így van az arany. Azért még az se rossz. Aztán van a rész. Egy alumínium, vagy nem tesz a végén a műanyag. Tehát, hogy az a legalsó, az olcsó macsó.
1: És kit raknál a műanyag csomagba?
2: Hát mondjuk így önkritikával élve magamat, de már nem, de mondjuk régen
1: de mondjuk
2: esetleg.
1: Amit most, hogyha felmész egy társkeresőre, Kitti, akkor ezek közül melyik csomagba raknád a legtöbb férfit, akik ott vannak?
3: Hát...
2: Szerintem a műanyag.
3: Rég voltam társkeresőn, de szerintem műanyag.
1: A műanyagban?
3: Igen.
1: És hogyha mondjuk megveszed a platina csomagot, akkor számítasz arra, hogy neked költségeid lesznek vele a fenntartás szempontjából is a későbbiekben? Igen.
2: Hát fordított esetben mi ezt már reggel körbejártuk, nem kétség. Tehát azért vélhetően mondjuk egy platina csomagos hölgy relatíve magas fenntartási költségekkel bír.
1: Igen, tehát hogyha van pénzed a majomra, akkor legyen a banánodra is.
3: Ja.
2: Szó szerint értendő lenne egyébként a Kitty esetében.
3: Kicsit megakasztottál, Ádi. De most várjál, mert most nem értem. Tehát, hogy nekem kéne a platina pasit el.
1: Hát figyelj, megveszed magadnak a platina csomagot, akkor feltételezem, hogy ott nagyobb költségek lesznek a későbbiekben aha, is. Akár magadra nézve is, tehát, hogy valószínűleg ott már nem elég az, hogy mondjuk, nem tudom, hogy járnak a nők hetente fodrászhoz, vagy két heten, de hogy illik. Tudod, már hetente el kell szoliba menni.
2: Ez már megint csak a csomag függvénye, tudod? Tehát, hogy egy platina csomagos, na ő hetente jár. Tehát, hogy van, egy platina csomagos feleség, az biztos.
1: Akkor lehetséges, hogy reggel egy órával korábban kell kelned, mert amúgy annyit van a fürdőszobában, hogy csinos legyen.
3: Ja, Istenem.
2: De csak neked akar tetszeni. Hát optimális esetben.
1: Igen. Akkor rendszeresen le kell vele járni gyúrni, mert ugye ott közös
3: az
1: idő.
3: Oké.
1: Oké? Tényleg? Jó, akkor szerintem választhatunk neki majd platina férjet is, mert hogy választunk a Kittinek nem sokára.
2: Hát mi választunk, de nem mi fizetjük.
1: Ja,
2: ez fontos.
1: Egyértelmű, nem. Azon gondolkoztam még, hogy akkor ilyenre is lehet hivatkozni, hogy te mondtad azt, hogy
2: neked
1: harmadik, meg negyedik unokatestvér, meg nem tudom mi. De akkor lehet, hogy ilyenre is lehet hivatkozni, hogy a dobozos esküvőben nem volt harmadik unokatestvér, sajnálom, nem tudlak meghívni.
2: Ja, igen, hogy azért adott a mennyiség, ugye? Tehát, hogy azt meg kell tölteni, és abfelé nem lehet menni, ezt már feláras.
1: Szóval, arra gondoltam, hogy most kiházasítunk téged, és Károly álmaid, pasia, aki most szembe jött veled.
2: Ez honnan jött, hogy pont Károly?
1: Hát akartam valaki olyat, aki nem írogat rendszeresen, hogy nehogy valaki magára vegye dolgot. Vagy, neked csak karesz. Uh-huh. Jó?
3: Jó. És, okay. Neked csak karesz.
1: Az van, hogy van egy ilyen esküvői csomagunk, tök jó áron imádod a dolgot, és 6 kategória van ebben a csomagban. Mindegyikben van egy műanyag kategóriás, ahogyan a Roland fogalmazott, és mindegyikben van egy ilyen arany vagy platina kategóriás. Igen. És neked 3 zsetonod van, tehát 3 kategóriában választhatsz úgy, hogy a drágábbat kéred, viszont akkor el kell fogadnod, hogy a csomagban a másik 3 az alja lesz a dolognak, oké? Okay? Tehát akkor nézzük meg a területeket, karesszal vagytok, beleszerettél, esküvőkkel, jó a csomag, de... Hát 3 zsetonod van, lőd el ott, ahol fontosnak tartod. Helyszín. Van egy olyan lehetőség, hogy a Saci bisztróban tartjátok. Az esküvőt.
2: Honnan tudtad, hogy ez a kedvenc helyem? A Saci bisztró.
1: Igen, hát itt ugye mindent kaphattok, ami ott folyik, de nem biztos, de hogy mindent
3: folyik,
1: akartok.
3: Ami befolyik, az rögtön kifolyik, jó?
2: Hát az olyan.
1: Vagy elősz egy zsetont, és azt kéred, hogy a Wellness Luxury Hotel Tata legyen a vendéglátótok.
2: Ez luxuri.
1: Ez most
3: luxuri. Ez most reklám nekik.
2: Angol tanárok felsírnak.
3: Igen, luxuri.
1: Hát ezt itt így mondják.
3: Hát figyelj, abogy benne lennék.
2: És ott lesz egy luxuri.
3: Na jó. Gyere vissza, Roland.
1: Jó, szép.
2: Átvitted az értelmet?
1: Nem kicsi. Na jó, szóval, hogy fontos-e neked az, hogy a Saci bisztró mondjuk az késdobáló hangulata határozza meg a ti esküvőtöket, vagy inkább szeretnéd azt, hogy akkor most itt játszunk el egy zsetont, és tényleg, és akkor legyen egy nagyon menő helyen, nagyon elit kis pohár desszertek.
3: Legyen a menő hely.
1: Jó, tehát egyet elköltöttünk. Uh-huh. Oké, megyünk tovább. Kell neked egy fotós. Igen. Az egyik verzió az, hogy hát Kovi mostanában nem nagyon forgat, és ezért... Beállt, Rolandot elvesztettük. Igen. Beállt esküvői fotósnak és filmesnek.
2: De ő te ázottam, úgy most lesz, csinálja.
1: Megvannak ugyanazok a kamerái díszletei, minden el tudjon hozni, tehát tud csinálni fotósarkot is.
3: És hát nekem inkább ne csinálj.
2: És a csomagban benne van, hogy a nász éjszakát is leforgatja.
1: Vagy itt van Juhász Béla esküvői fotós, 1000 pluszos elégedettségi referenciával, profi ebben a szakmában.
3: Hát,
1: már előbb a másik.
3: Ne haragudj, COVID.
1: Nem maradnak zsetonok. Hát de mi lehetséges, hogy tök jól komponál? Nem?
3: Hát csak nem ezt.
1: Hát de itt most ezt csinálja, lehet, hogy tök jól.
2: Miért párokat kell itt is, ott is össze van?
3: Ja,
1: én itt például, én kockáztattam volna. Oké, megyünk tovább, jön a ruha. Választhatsz a Röfi Turi tatabányából, vagy itt van a Mennyasszonyok Álma ruhaszalon.
3: Aha.
2: Röfi Turi, te hülye vagy.
1: De akartam olyan de neveket.
2: Tényleg. Olyan hülye vagy.
1: Akartam olyan neveket, amikkel nem sértünk meg senkit.
3: Tényleg elvesztettük. Hozzáteszem, hogy egyébként szoktam turiból öltözni, tehát, hogy az a mai világban most már átfordult, és ráadásul menőbb lett. Aha. Talán, mert hogy olyan márkás cuccokat lehet megkapni potom pénzért, hogy...
2: Híres Röfi Turiban.
3: Jó, hát a neve, hát egy kicsit
2: gázos. Én szerintem ezt kellett volna bíznod, de mindegy.
1: Jó, tehát akkor eddig, és el is tudom képzelni egyébként, hogy egy turkálóból tök jó dolgokat lehet összeszedni, tehát szerintem ez a mai világban teljesen oké, tehát akkor megyünk egy elit helyre, egy hivatalos fotóssal és egy turkálóból szedtük össze a dolgokat.
2: Hát Kovi nem, de a Röfi Turi igen.
1: Röfi Turi igen.
2: Jó, érdekes.
1: Jocsi pedig nem engedi el Kitti kezét, láttad?
2: Nem.
1: Nézd meg, légy szíves. Itt vagyok, és ez kevés, hogy elijesztetek.
2: Hát mi nem akartunk.
1: Nem akarunk elijeszteni, csak teszteljük, hogy mennyire vagy kitartó, meg mennyire küzdesz meg az áhított hölgyért.
2: Igen, mindent elfogadok, mert kompromisszumkész vagyok, az nagyon fontos szerintem, az egy alapérték.
1: Házasság alapja.
2: Így van minden egyes hosszú párkapcsolat kompromisszumok sorozata, de mint a Saci késdobáló tulaja ezen vitatkozni.
1: Tied a bisztró?
2: Hát akkor.
1: Jó van, hát kellett neked dobozos ajánlathoz odaadni. Na mindegy, az a fontos, hogy a Kitty álljon mellettem, írja Jóci. Hát itt szerintem ma valami elindult.
2: Igen, Jóci, én meg akkor privátba átküldöm a Kovi számát, jó? És intézzétek, hogy jön-e fotózni.
1: Micsoda esküvőt csaptunk itt össze. Amúgy egy fél mondatban mondtam már neked, de egy másik trend az, hogy Amerikában dolgoznak azon, hogy az esküvőkön szponzorok megjelenjenek, tehát mindenféle szponzori logó meg ilyesmik, már rájöttek arra, hogy ez mekkora piaci rés, hogy ott egy csomó ember van, profi videók készülnek, visszanézi a család, stb. És akkor például lehetne, hogy a mennyasszonyi ruha hátulján egy Coca-Cola logót ott virít, és cserébe viszont ingyen van az üdítő.
2: Amúgy figyelj, lehet, hogy sőt, nem lehet. Biztos vagyok benne, hogy lennének, akik ebbe simán belemennének. Bár azért a mennyasszonyi ruha összeszponzor logózva szerintem ritka hülyén mutatna, de azt mondjuk el tudom képzelni, hogy a vőlegény ingére feltesznek. De azért vannak ilyen híreségek, amikor még hívták tévékbe nyilatkozni, a Fekete Laci volt az, aki ízéből.
1: Ja, mindenféle logókkal?
2: Ja, olyan pólókba járt.
1: Mondjuk a nyakkendőn egy Durex logó? Vállalnád, hogyha ingyen van a ceremónia?
2: Hát, ez az egy kérdés, hogy én vállalnám-e, de hogy ez asszony hozzám jön, ne tudod egy ilyennél.
1: Jó, akkor mást kérdezek, hogyha tényleg teljesen ingyen van az egész, de úgy döntenek a tatabányaiak, hogy ők szeretnék azt az esküvőt egy kicsit reklámfelületként használni. És mondjuk a Kék Tigris kabala figura adna titeket össze.
2: Ja, vállalod? Simán, te, hogy ne? Hát ne viccelj már.
1: Király. Jó van, akkor lehet, hogy ebben tényleg van. Ott vannak a meghívók, amikre lehet nyomtatni, ott vannak a ruhák, ott vannak a... Hát mennyi minden van ott? Ott van a pap, arra is lehet egy csomó mindent rakni. Ez egy szent ember. Tudod, a papnak a svájci kocsia. Jaj, a hétvégi hát svájci kocsia.
2: Az azért csak nem.
1: Egy Suzuki-t.
2: Azért az át nem, azért papra csak nem. Viszont ott a helyszínen el lehet helyezni molinókat, ugye, amik aztán mondjuk nem tudom, a nyitótáncot az ifjú pár egy ilyen molinó előtt ejti meg.
1: És a végén is, hogy kidől a férje a tánc végén az utolsó poznán, és annyit mondaná, hogy Mentos, the fresh maker.
2: Na hát, vannak nekünk kreatív ötleteink, úgyhogy ha szeretnének olcsóbb esküvőt, akkor
1: pénzért
2: egészen bátran keressetek minket, mert tele vagyunk ötletekkel.
0: Buenos Morgan, minden hét.

0: Forrás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én Dániel Fi érkezik a Vízzenevirág Fesztivál.

0: hangulatot garantál. Hívd a barátokat, és éld át élőben Dániel Fi koncertjét Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Panoráma Piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
5: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
4: Család és kutyabarát környezetben.
5: A belépés 14 év alatt ingyenes.
4: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
6: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban a gazdasági és energetikai miniszter. Először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt Hollandiában. Motoros felvonulás lesz a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon. A mikrofon mögött itt Taler Andreát hallják, jönnek a részletek. A villamosenergia ellátása

0: már a biztosított legyen a folyamatos ellátás. Történelme során először adták ki a legsúlyosabb időjárási riasztást a túlzott hőség miatt Hollandiában. A Meteorológiai Intézet vörös riasztása éjféltől lépett életbe, 4 kivételével az ország összes tartományában. Luxemburgban megdőlt a júniusi hőmérsékleti rekord. Az Annal Times című angol nyelvű holland hírportál csütörtöki beszámolója szerint a vörös riasztást azért adták ki Hollandiában, mert a mai napon és az elkövetkező napokban az ország egyes részein várhatóan akár 40 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet. A Luxemburg Times című angol nyelvű luxemburgi hírportál pedig arról számolt be csütörtökön, hogy a nagyhercegségben szerdán új júniusi hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Hormeldange településen 38,3 Celsius fokot mértek, míg az országban mért eddigi rekordhőmérséklet 37,5 Celsius fok volt, amelyet 2017. június 22-én jegyeztek fel Schengenben. Először rendeznek motoros felvonulást a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon, ahová várják a két keréken közlekedőket. A gyülekező június 27-én most szombaton 12 és 12 óra 30 között lesz Tatán a Gasztró udvarnál, ezt követően a menet útvonala a következő lesz. Vértes-Szőlősi út, Ady Endre utca, Május 1 út, Páralja utca, Hajdú utca, Rákóczi út és végül 13 órakor érkezés a Rokk-sziget nagy színpadához. Márkától és típustól függetlenül minden motorost szeretettel várnak egy közös gurulásra. És végül sport. Az 5. labdarúgó világbajnokságán szereplő német Manuel Neuer 22. mérkőzésével az örök rangsor 6. helyére lépett, és már csak 2 találkozó választja el a német csúcstartó Miroslav Klose-tól. A mostani VB-n szereplő játékosok közül ott van a rangsor élmezőnyében a 28 meccsel csúcstartó argentin világbajnok Lionel Messi, a portugál Cristiano Ronaldo 24 mérkőzéssel már a lista 3. helyén áll, míg a horvát Luka Modric a 21. VB találkozóját játszott le az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló torna csoportkörének 2. fordulójában.
1: Időjárás.
0: Ma is tikkasztó hőség lesz, egész nap zavartalan napsütés várható. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás rádió, mindig veled, Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen! A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: Dübörögnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Öcsém most kórházban van, hál' Isten már javul az állapota, minden rendben lesz, jó kezekben van, de képzeld el, hogy a Sote kórházban van, és kapott egy olyan dokit, aki egy kis Dr. House, és vannak neki a kis tanoncai, és ők intézik a dolgokat, és kvázi így körbeugrálják az öcsémet. És már a múlt héten volt az, hogy bement hozzá egy ilyen turista csoport, ilyen angol orvostan hallgató diákok, és az volt a feladatuk, hogy állapítsák már meg, hogy az öcsémnek mi a baja, és így a tünetekből, és azon rögtem nagyon, hogy csaltak. Tehát, hogy mondták nekik, hogy bármit lehet kérdezni, csak azt nem, hogy mi a betegsége. És ezek a szerencsétlenek megkérdezték, hogy milyen gyógyszereket kap, és abból visszakalkulálták, hogy akkor mi lehet a probléma.
2: De ez egy jó dolog, hát figyelj, ez logikus gondolkodásra val.
1: És várjál, most megkérdezték az öcsémet, hogy zavarná-e, hogyha hétfőn, azaz ma, államvizsgatétel lenne. Úgyhogy ma tesóm az államvizsgatétel.
2: Figyelj, lehet, hogy öcsédet egy pár év múlva tanítják, mint tananyag.
1: Igen, és bemegy hozzá majd egy vizsgázó, és hogyha meg tudja állapítani, hogy mi baja, akkor meg lesz neki az államvizsga, hogyha nem, én mondtam neki, hogy majd így egy ilyet kölgjön már be valamit. Vagy lehetne az, hogy három ajtó van, és az egyik mögé beraknak valakit, aki nem beteg, és akkor meg kell mondani, hogy melyik az egészséges. Nem tudom, de remélem nem tartják benne a jövő évi, vagy a pótvizsgákig.
2: Figyelj, mi volt az a Rózsa Gyuri vezette, volt ilyen vetélkedő.
1: Zsákba macska?
2: A zsákba macska, tényleg az. Tehát, hogy, és akkor tessék választani, egyes, kettes, hármas, és akkor...
1: Na. Zsákba műtét, zsákba kettes műtét. Melkas nyíki.
2: Hát de így, tényleg. Hallod, egészen új ötleteim lennének. Üzennék így az orvosi egyetemek vezetőségének, jó? Hogy vonjanak már be minket a következő brainstormingba, ha megújítanák az államvizsgát.
1: Én mondom a Dávidnak, hogy ez gyanús, hogy augusztusig benne akarják tartani a pótvizsgák miatt. Tehát, hogy azért itt legyen nyitott szemmel ezekben a dolgokban.
2: Hát meg kérjen azért már pénzt egy idő után.
1: Egyébként valamit kéne. Drága hallgatók, fönn vagyunk videóban is. Na, mit kapott hajnal a hétvégén? Gyöngyfűző készletet. Ezért van rajtam ez a gyönyörű szép pillangó fenekébe dugott lánc, amin csillogó, kékszínű gyöngyök vannak a Forrás Rádió színeit idézve.
3: Ezt amúgy te kérted így? Vagy hajnal...
1: Nem, én mondtam, hogy válasszon olyat, ami hozzám a legjobban illik, és akkor lett rajta kis csillag, pillangó, kék csillog, büszké hordom egyébként, tehát hogy én ezt nem akartam eldugni, és megkérdeztem Rolandot, hogy őt például a kislánya festette valaha ki, vagy a körmöd volt-e festve, és azt mondtad, hogy nem, pedig szerintem azért, hogyha kínált volna ilyesmivel, bevállalod, nem?
2: De persze, egyébként apukaként szerintem ez úgymond együtt jár azzal, hogy neked van egy kislányod, de remélhetőleg ezt most nem hallja, mert már az iskolában van, úgyhogy bátran merek erről beszélni, hogy eddig még megúsztam azt, hogy kifesse a körmemet, vagy hogy ki akarjon rúzsozni, vagy hogy egyszer talán a...
1: Akkor azt magadnak tetted fel a múltkor?
2: Az én voltam, igen. Az is,
3: annyira tetszett neki az a szín.
2: Nem, egyszer talán a sminkelés fölvetetted, mondtam, hogy nem.
1: Ki te szerinted az a rúzsod, ami ma előkerült, hova tűnt?
3: Tényleg, mi volt az? Itt a pulton?
1: Gyanús.
2: Igen, ja, tegyük hozzá gyorsan, hogy ma reggel a takarítónő bejött ide egy női rúzsal, és közölte, hogy akkor ezt valamelyik hölgy elhagyta.
1: Pedig nekem igen gyanús volt, hogy itt a Lackó után rúzsos volt a szivacs a mikrofonon, de akkor ez más. Jó.
2: Lehet, hogy nem egyedül
1: de
2: volt a stúdióban.
1: Valaha vállaltál be bármi olyat, ami így a... Nyilván vállaltál be a gyerekeidél dolgokat, de ami ilyen menő, vagy ilyen, nem tudom, mit ismerted valamelyik kedvenc rajzfilm karakterük szinkron hangját, és akkor fölhívtad, vagy valahol műsort vezettél.
3: Most
1: és
3: adtál
1: akkor...
3: neki ajándékötletet, jó volt.
1: Bármilyet csináltál-e valaha?
2: Hát figyelj, olyan volt, hogy ugye a Dávid jött velem többször színpadra. Aha. És azt nyilván nem én erőltettem, meg nem én kértem, hanem az ő akarata volt, hogy már pedig ő színpadra akar menni. Mondjuk ezt egy nagyon kicsi korba kért, aztán X évig nem, azt most megint kitalálta nemrég, úgyhogy...
1: Egyébként na, nagyon nyomja a stand-upot, de hogy ilyeneket egy apa simán megcsinál, nem? Aha. Téged vitte be apukád rendőrségre.
2: Nem, ne hozott ki! Ugye? Az nem játszik?
3: Igen.
1: Hát engem vittek forgatásokra. Tehát nekem például az ilyen kedvenc élményem, apukám tévés, hogy dolgozott a Lottósóban, és fölvitte engem a kis WC méretű szobába hátul fönt, ahol a mélyhangú bemondó bácsi olvasta be a számokat ugye az élő Lottósónál, és mondta, hogy ő is a nyerőszámok, emelkedő számsorrendben. És volt, hogy nem volt nála szemüvege, és akkor ugye nem lehet blöffölni egy Lottósóba.
3: Jaj, az egy hatos, nem? 9.
1: Nem, ez nem az volt. És akkor mondta, hogy íme a számok, a képernyő alján látható, a emelkedő számsor, és a következő szám. Tehát, hogy voltak poénok, az jó sztori volt.
3: Jó, hát mi nem vagyunk ilyen menők, érted?
1: Hát azért szerintem, Roland, te is azért éltél meg ilyeneket, csak most nem dobálod.
2: Nem, most így gondolkozom, az baj nekem, hát így, hogy már betöltöttem a 40-et, lehet, hogy kicsit rosszabb a memóriám, így gondolkoznom kellene. Nem, zömében ilyen rendezvényeken, tehát, hogy ott például, na ott volt, hogy a Dávid ott mászkált velem a backstage-ben, és mit tudom én, a Méringer Marcival beszélgetett, és akkor mondta, hogy Marci, nagyon jó a póló, egy I Love Money feliratú póló volt a Marci például, tehát, hogy ilyenek voltak, tehát, hogy ő azért így jött velem így rendezvényekre, és ott mondjuk találkozott olyan emberekkel, akik, tehát láss például akár a Marcia ismert énekesek, akik, vagy ott döbbent rá, hogy ő korábban keverte a Kovalszkit, meg a Gangsta Zolit, szóval, hogy így
3: az érdekes.
1: Van, figyelj, azok meg mást kevernek, de az még nem neki való. Ki Niának a kedvenc Disney hercegnője, vagy ilyen lányos karakter, akit nagyon szeret?
2: Niának nem kedvenc Disney hercegnője, hanem kézilabdázója.
1: Jó, de
3: megértem.
1: Csak néztél valami lányosat vele.
2: Jaj, neki időről időre voltak ilyen kedvenc meséi. De ilyen, egyébként, amikor nagyon kicsi volt, akkor néztem sok Bogyó és Babócát például.
1: Bogyó és Babóca, bevállalnád-e, hogy Wendelnek a szarvasbogárnak öltözve jelensz meg egy kézilabda meccsen, mert néha kijön és azt szeretné?
2: Simán.
1: Tehát simán. Ilyeneket azért vállal egy apa, nem? Egy jó apa.
2: Ezúton üzenném a kézilabda klub vezetésének és a játékosoknak és a szakmai stábnak, hogy ha ezt halljátok, ez csak foly. De ha beszerzitek azt a Wendel jelmezt, akkor esküszöm, eljátsszuk.
3: Jézusom, én ezt látni akarom. Lehet valaki vegye föl.
2: Erre rákeresek.
1: Addig kicsit téged is kérdezlek. A környezetedben egy kisgyerek, családban, bárki, igen, kedvéért bevállalnál egy olyat, hogy akkor ő ilyen nagy pókembermániás, és akkor beöltöznél pókasszonynak, és úgy kéne bemenned itt a bevásárlóközpontba.
3: Pókasszonynak? Miért pont a pókember?
1: Mondjál valósat, biztos valamelyik kisgyerek a családban rajong valakiért.
3: Macskadő. Ja, hát ez mondjuk érdekes.
1: Ellenkező neműt akartam, de oké. Nincs valami rajongás a családban kisgyerekeknél?
3: Nem tudom.
1: Mondjuk Szoboszlai mániások. Megjelennél ilyen borostával itt a plázában?
2: Vagy abban a kultikus szedben, ugye?
1: A kultikus szedben, amiért most
3: na,
1: perel.
3: Na, abban igen.
1: Ezért most perel mindenkit.
3: Nekem szerintem jobban állna, mint a Dominiknek.
2: Nézd, keresek, csak ilyen gyerekjelmezeket dobott ki, Bogyó és Babóca, tehát kis katica, ilyen hátizsák jellegű, vagy a csigaház.
3: Tehát, nagyon ilyen, édes lennél.
1: A szoki lenne rajta.
2: A vendelő, vagy ő szarvasbogár, ugye?
1: Igen.
2: Az a durva, hogy ezt tudom fejből.
1: Nekem ez a kedvencem.
2: Látszik, hogy azért néztem sok
3: amúgy
2: epizódot.
3: Amúgy én is szeretem, de én csak a Judit hangja miatt.
2: Ja, vagy Dóra a felfedező. Na, a Dóra a felfedező jelmez az...
1: Nagyon szórakoztató lennél Dóraként, hogy így sétálgasztott a bányán, és valaki megállít, hogy hát itt most két lehetőség közül lehet választani. Elkanyarodjunk balra vagy jobbra? Nagyon jó.
3: Én adom.
2: Megállok. Látjátok a busz megállót? Hol van a busz megálló?
3: Ez a jövő évi gyereknap.
1: Az a busz megálló ott a pláza tetején? Nem. Roland a felfedező tatabánya.
2: Akkor keverni kéne ugye angol szavakkal is. De úgyhogy nincs Bogyó és Babóca jelmez, nincs, találjunk ki már valamit. Még mi néznék még ki jól, milyen jelmezbe?
1: Hát a lányok nagy kedvenceit kell válogatni, tehát akkor lehetnél még valamilyen...
2: Unikornis.
1: Hát unikornis, a simá lehetnél.
2: Felnőtt unikornis jelmez, mondja rá.
3: Ilyes, de hogy más dobjon ki.
2: Ne a saját keresési előzményei.
1: Fontos,
2: hogy... Ó, ez van, gyerekek, hát ez van. Ez van.
1: Saját
2: ez
1: tapasztalatból sodálatos. Mondom, hogy fontos, hogy az unikornis szarvnál minden betűt kiír, ne hagyd le az utolsót, mert akkor egészen más találatok lesznek.
2: Sőt, van itt, képzeld el, felfújható egyszarvú lovaglós jelmez felnőtteknek, nem úgy lovaglós. Jó, fontos hozzátenni. Szivárvány egyszarvú felfújható jelmez. Tehát van ilyen felfújhatós, meg van ez a belebújós is.
3: Amúgy mi a témánk?
1: Na, elmondom, csak
2: hogy... Teljesen másról kezdtünk volna elbeszélgetni, de itt kötöttünk ki.
1: Előkerestek színészeket, akik bizonyos szerepeket csak a gyerekeik miatt vállaltak el, és akkor nagyjából majd meg fogjuk nézni, hogy ez vállalható vagy nem, és mondjuk a listát. Például Ben Affleckkel kapcsolatban tudva lévő, hogy hát a legutóbbi házasságán kívül egy dolgot bánt meg az életéből. Egyébként a hobbi a dohányzás és az alkoholfogyasztás Ben Affleck-nek, de egy dolgot bánt meg az életéből, hogy ő elvállalta Batman-t. De nagyon szerette volna, hogyha a gyermekei menőnek tartják, és elmondása szerint hiába volt az, hogy igazából nagy szerepeket játszott, azokat a gyerekei nem láthatták, mert olyan filmek voltak, és látva a fiának a tekintetét a szülinapi partin, amikor elmondhatta, hogy az apukája volt a Batman, na az minden megért.
3: Ó, mondjuk Ben Affleck-nek elnézést mindenkitől, de szerintem csak Arr filmjei vannak.
2: Hát hirtelen nekem se jut eszembe kedvenc Ben Affleck
3: meg
2: film.
3: Én nem tudom,
1: nem
3: de...
1: Tudom, én nem bánnám meg a Batman-t.
3: Konkrétan az... szerintem az a mém az többet adott, ami ugye az interneten végigmegy, amikor kimegy cigizni.
2: Igen, hát te nem bánnád meg, de teljes... a nézők igen.
3: Mint a színészi teljesítmény.
1: De ez nem mindegy, a gyermekem büszkerem. Én voltam Batman, pénzt is kaptam érte.
2: Hát persze, figyelj, tök igaz. Hát most én is leszarnám az egész világot, hogy ki mit gondol. Hát most, ha te menőnek érzed magad, akkor érted meg azt, hogy na, te voltál Batman a filmvászlón, még mindig menő, mint Ryan Reynolds Pokémonként, ugye? Én csak szinkronhang volt.
1: Pikachu a detektív.
2: Remek műalkotás lehetett. Egyébként nem láttam. Viszont Viggo Mortensen az, hogy szerepelt a Gyűrűkurában, na az egyrészt jó is volt, ugye ő volt Aragorn, másrészt meg szerintem menő is volt, és elvileg ő is a fia kedvéért vállalta el, mert ő a fia annyira nagy rajongó volt, hogy szó szerint ragaszkodott hozzá, hogy az apjának ezt a szerepet el kell vállalni.
1: De egyébként ez is tipikusan olyan, hogy szerintem az egyik leghíresebb szerepe lett. Mindenki imádja, mindenki rajong érte. Tehát, hogy itt valahol visszakapott az élettől, vagy mondhatnók, hálás is lehet, nem úgy, mint a Pikachu detektív, tehát, hogy ott azért abból túl nagy előnye nem lesz a szakmában.
2: Na jó, de csak szinkronhang volt, tehát, hogy azt még jó, akár le is lehet tagadni, tudod.
1: Okay.
2: Richard Harris pedig a Harry Potterrel volt, így ugye alakított a Dumbledore-t az első két részben, és az unoka kedvéért vállalta. Azt mondta neki az unokája, hogy papa, ha nem játszod el Dumbledore-t, nem állok szóba veled.
3: És milyen jó tette?
2: Milyen jó tette, így van.
1: És nem akarta. Tehát visszadobta volna a szerepet, de csak hogy az unokája szóba álljon vele, azért még ugye elvállalta. Ezekből bármelyiket vállaltátok volna?
2: Hát remélem, hogy Dumbledore-t még nem tudnám eljátszani, bár öregszem, de azért remélem, hogy ott nem tartok. A gyűrűkurás az menő. Hát én elég hülyén festenék Batmanként, tehát hogy arra szerintem még egy paródia videó kedvéért se kérnének fel. De hát figyelj, az alkonyatot azt kihagynám, a Family Guy, nekem az a legmenőbb.
3: Igen.
1: Kitty, neked volna olyan, amit nem? Tehát mondjuk egy Titanicban játszanál, egy Jurassic Parkban felbukkannál?
3: Hát figyelj, ha máshogy nem hangban.
1: Te vagy a 386. menekülő bármelyikben.
3: Ja, igen, simán.
2: Mellékszereplőként, bármely COVID hívna mellékszereplőnek. Nem kell semmit csinálni, csak ajtót nyitni. Elsétálni.
1: Azokban a filmekben, ha valaki ajtót nyit, az már...
3: Az már benne van.
2: Ja, igen, az.
1: Buenos Morgan.
2: Na de. Így hirtelen, miközben itt szólnak a dalok, egyszer csak ezt halljuk, hogy... Jelzem, régi kolléga így tüsszent.
3: De a pólóba bele bújva.
2: Én hogy tüsszentek, Kitty?
3: Nem tudom.
1: Hát abban belereg a föld.
2: Hát körülbelül úgy hallják.
1: Ez két épület, de odébb is tudja mindenki. Az olyan, mint az oroszlán, hogy ha közösül 8 kilométeren belül hallatszik. Ha Roland tüsszent, az szerintem környék mindenki hallja.
2: Hát kinek? Ki mit tud úgy, hogy annak nagy hatása legyen, tudod? Én tüsszenteni.
1: De én visszafolytom, mert én meg vagyok nevelve, tehát nekünk otthon nem szabad hangosan tüsszentet. Jó, hát ebbe fog meghalni. Sírva tüsszentem magam.
3: Mi Ádi, meg lehet halni? Enged szabad gyere.
1: Meg lehet halni egy tüsszentésben? Tehát van olyan, hogy valaki hát, visszafolyt egy tüsszentést, és összeesik?
2: Eddig még nem sikerült, de te lehetsz az első.
3: A Darwin-díjas.
2: Egyébként, igen, abszolút Darwin-díjas halál lenne.
1: Azt tudti.
2: Egyébként pedig tényleg olyan, tehát hogy úgy képzeljétek el, hogy az Ádi úgy tüsszent, ahogy egy plüssállat sír. Nagyjából. Tehát, hogy egy ilyen közepes méretű plüssnyúl nagyjából úgy sírna, ahogy az Ádi tüsszent.
1: Hát ilyen szépet nekem még nem mondtak.
3: Ugye?
2: Na. Úgyhogy lennél-e szívesen közepes
3: méretű plüssnyúl? De nem fog vissza magad, jó? Tehát nyugodtan.
2: Most már, hogy az elsőn túl vagyunk, most már jöhet a többi is.
1: Hát megvan ez, hogy annyi gusztustalan mód van, tehát hogyha ti mit csináltok, hogyha már nincsen időtök zsebkendőért nyúlni, de érzitek, hogy gyűn, akkor hogyan?
2: Hát például lehet valaki tenyérbe.
1: De ez ott utána ragad a kezed, meg kell fogni a keverőpultot,
3: hát
1: számítógépet, kezed fogsz.
3: Fertőtlenítővel.
2: Igen, könyökhajlat, az is játszhat.
1: Hát te bele találsz?
2: Bele. Rugalmasabbaknál tért hajlat.
1: Hónajba lehet?
3: Hát hónaj, igen.
2: Hát lehet, de azt azért úgy nem erőltetnéd.
1: És más könyökhajlatába?
2: Na, az még szép egyébként, igen. Gyorsan úgy rákapsz valakinek a könyökét.
1: Én rászoktam erre, ha hirtelen jön, akkor a póló alá. Mert akkor az úgy bennmarad.
3: De azt mondja, hogy a tenyeredbe mér. De az jó, hogy az egész mellkasod, hasad és minden.
2: Minden túrhás, érted?
1: Hát de inkább az, mint a tenyerem, amivel megfogom a pultot. Senkit nem fogok meg a hasammal napközben.
3: De azt le tudod fertőtleníteni a kezedet.
2: Hát te.
1: Hát mi a tudja? Hasat mosni nem tudsz? Kéne most dob.
2: Hát. Ja, Kitty, azért ezt bajosan tudnál, tudod? Tehát
3: de
2: azért...
3: Főleg ebbe a szedbe most. Hát ez egy
2: de ebbe most tudnád? Ez most úgy dekoltált, hogy ebbe tudnád, igen. Tehát
3: nem is az egybe van, tehát hogy ha ezt fölül leveszem, ezt levettem.
1: Tüsszentenél a Kitty hasára? Ha már itt tartunk.
2: Nem, de szerintem lenne sok jelentkező, aki így ebbe a dekoltásba beletüsszentene.
1: Na, ez például... Ez például
2: titkó tüsszentés, ez egy egészen új kifejezés, ilyen még nem volt.
1: Ez például egy dilemma volt. Ehhez hasonló, sőt, ennél még durvább dilemmák jönnek, csak közben várja Móni reakciója, Buenos Morgan, több mint egy hónapja allergia szezon van nálam, én már várom a tüsszentés általi halált, megváltás lenne.
2: Amúgy igen, az allergia szezon az kemény, ezt én is élem.
3: Főleg ilyenkor, amikor hirtelen 30 fok van, és...
1: Most itt az van nálunk, hogy az egyik kedvenc játékomat emelem ezzel be a pakliba, és akkor hozom az első bemelegítő kérdést, az egyiket mindenképpen választanunk kell. Életünk végéig 40 fok és a körüli hőmérséklet van körülöttünk, vagy mínusz 10?
2: Na, hát 40.
3: Mínusz 10.
2: 40.
1: Tudod, hogy 40. 10? Te jössz be a kis eszkimó ruhádban?
3: Bizony. Hát figyelj, föl tudsz öltözni gyerekek, de a 40 fokba tovább nem tudsz levetkőzni a bőrödnél. Hát, hogy...
1: Hát jó, de tudod magadat hűteni mindenféle dolgokkal, és inkább az, mint hogy 100 réteg ruha mindig, nem?
2: Én gyűlölöm a telet, gyűlölöm a hideget, én nem vagyok itt 20 fok alatt, nem vagyok kompatibilis az időjárással, na jó, nem, 10 alatt inkább, de 10 alatt semmiképpen nem vagyok, tehát én nekem inkább, sokkal inkább a 40.
1: Jó, nehezítünk. Na. Soha többé nem ihattok alkoholt,
3: igen,
1: vagy soha többé nem ehettek édességet.
2: De hát alkoholról simán lemondok, az édességről az sokkal nehezebb.
1: Mind a ketten?
3: Igen.
1: Én az édességet engedem el.
2: Jó, csak hát én vagyok ezzel, vagy én meg. Drága hallgató.
1: Nem, hát ennyi.
3: Mondjuk, ja, nyáron egy jó koktél. Hát, ja.
2: Ez de abból van alkoholmentes finom koktél,
3: ja,
2: is.
3: Az is igaz.
1: Inkább nyomod a csokikat? Tényleg inkább az, mint egy jó hideg csapolt sör.
3: Hát nem tudom, most így belegondoltam, hogy soha többet nem emelhetnénk csokit, ez borzasztó.
2: Ugye, az nagyon rossz.
1: Jóval, jól egyedül hagytatok. Akkor, egy évig minden nap ugyanazt az ételt eszed, vagy egy évig minden nap ugyanazt a rossz dalt hallgatod?
2: Hát attól függ hányszor.
1: Hát hányszor eszel, annyiszor végig azt a dalszól mondjuk. Tehát mondjuk ebédelsz egy fél órát, akkor fél órán keresztül hallgatnod kell. Nyilván ilyen dalokat mi nem játszunk.
2: De hogy mondjuk csak ebédre, vagy napi háromszor, hát hányszor kell ugyanazt ennem? Hát azért a részletek fontosak.
1: Ja. Csak egyfajta ételt tehetsz egy évig mindig. Akárhányszor ennél, csak ugyanazt az ételt, és akárhányszor
3: hát
1: zene szólna, mindig ugyanaz a dal.
2: Hát a dal akkor még át egy idő után az úgy semlegessé válik, igen, persze. Hát egyben megszokod, mert meg is kedveled, érted?
1: Soha többé életedben nem beszélhetsz, vagy soha többé életedben nem hallhatsz. Egyet választani kell.
3: Hú, a beszéd.
1: Az a baj, hogyha én megkattannék beszéd nélkül, de ha nem hallom, akkor mi értelme?
2: Hát ez az. Igen, igen, igen, igen.
1: Tehát akkor inkább a beszédet engedjük el, nem is hallani akarunk.
3: Igen,
2: igen.
1: Hogy hallhassd a kedvenc dalodat.
3: Hát meg tényleg
2: ugyanblokk mindent, igen.
1: Soha többé nem alhatsz 4 óránál többet per nap, vagy életed végéig soha nem nyaralhatsz.
3: Hát akkor a nyaralást elengedtem.
2: Hát én is alszom sokkal többet, mint 4 óra.
1: Ezt akarom mondani, hogy igazából a 4 óra olyan sokat naponta?
2: Milyen luxus már az?
3: Én, ha nem alhatok 7-8 órát, akkor elviselhetetlen vagyok. Mondjuk néha azon kívül is, de...
2: Örülök, hogy te mondtad
1: ki. Mi volt ma éjjel? Mi volt ma éjjel, hogy nem aludtál?
3: Hát, ugye? De amúgy tényleg most rosszul aludtam.
2: Én meg lennék úgy ezekkel a 4 órákkal. Tehát legfeljebb alszom egy nap 2-szer. 2-szer 3-at.
1: Azt nézem, hogy közben jönnek a hallgatói reakciók, csak egyet. Igen, Patrik írja, egy évig ugyanaz az étel. A dal már megvolt, valahogy így kezdődött. Baby Shark, tud.
3: Jó, igen. Jó. Nincs gyerekem, de ezt én is tudom.
1: A következő, ez egy nagyon kemény dilemma, még 2 van most. Minden film végét előre megtudod.
3: Oh.
1: Vagy soha nem nézheted meg a film utolsó 10 percét.
3: Úristen.
2: Hát akkor inkább előre tudom a végét, de lássam.
1: Igen?
2: Persze.
3: De az utolsó 10 percet már valószínűleg kitalálod, ha végignézted.
1: Hát attól függ, mit. Tehát a Titanicnál
2: igen. Hát a biztos. Ott mindig happy end a gyerekek.
1: Titanicnál is tudod, hogy mi lesz az utolsó 10 percben, bár nem értem, miért kell 3 órát várni a hátjelenetre.
3: De az
1: jelenetre.
3: Nagyon rossz, ha megtudod a végét.
2: Meg 30 adjára, és ezt igen. Tudtam mondani az asszonynak, és imádja a Titanicot.
1: Tekerjük.
2: És mondom neki, hogy figyelj, most is el fog süllyedni.
3: De az rossz, ha megtudod a végét, hát akkor minek nézed meg? Mint az, hogy inkább kitalálod a sztori végét.
2: Na jó, de ha meg nem
3: nézheted
2: meg. És így
3: legalább
2: meg.
3: Te írhatod a végét. Tehát úgy bármi lehet a végén.
2: Az is igaz, de nem.
1: Nem, én inkább végig akarom nézni, tehát én inkább tudni akarom a végét.
2: Igen, én is inkább ezt választom.
1: Te inkább nem nézheted meg és kitalálod?
3: Igen.
1: Hű, hány filmet másképpen fejezne be a Kitty szerintem?
2: Egyszer ebből csinálhatnánk valami beszélgetés, hogy akkor Kitty hogyan fejezne be a filmeket? Találjunk ki alternatív befejezéseket kultuszfilmeknek.
1: Mi lenne a Bambi vége? Boldogan élt a család?
2: Feltámadna.
1: Túra dolgok történhetnek. Oké, utolsó. Soha többé nem csókolhatsz ellenkező neműt, Úristen. Vagy soha nem láthatsz senkit ruha nélkül.
3: De várjál! De hát, hogyha van egy szerelmed, akkor őt se láthatod ruha nélkül?
1: Nem, soha. Ha ezt választod, de azért megcsókolhatod. Vagy soha nem csókolhatsz meg ellenkező nemű.
2: Ha még csukott szemmel lehet szemetkezni. Nem, tehát, hogy ja. Azért az...
3: Meg ruhában is?
2: Meg ruhában is. Gyerekek, hát azért na, hallottam már ilyet.
3: Megmarad a csók.
2: Hát még akkor lemozhatom az internet előfizetést is, tudod. Meg spórolok is vele.
3: Hülye.
2: Úgy se?
1: Kiti?
3: Marad a csók.
1: Az marad?
3: Igen.
1: És akkor mindenki ruhában lesz? Uh-huh. Egyébként szerintem nálam is.
2: Ugyanak, az azért... Mert ugye elég hülye dilemma volt, de igen.
1: Azt azért ne rakjuk zárójelbe, hogy nem zárja ki életed végig a csókolózást.
2: Mármint mi?
1: Hát ugye, azt mondtam, hogy nem csokoloszhatsz ellenkező neművel.
3: Azonos neművel.
2: Ja, igen.
3: Na, hát jó.
2: Valóban, csak szűkíti a merítési lehetőséget.
3: Eléggé.
1: Hogyha elutazunk valahova, akkor mindig tartanunk kell attól, hogy van ott még valaki, aki magyar, és trükközni akar a pénztárcánkkal.
2: Nem feltétlenül,
1: nem
2: csak,
1: feltétlenül
2: magyarok,
1: csak magyarok.
2: De azért vannak ilyen veszélyek, amikbe
1: turista bele... csapdák.
2: Így van, amikbe belefuthatunk, és amik tényleg előfordulnak, különösen a forgalmasabb helyeken. Mondtam, hogy lesz személyes történetem. Párizs, a helyszín, ott jártunk 2 évvel ezelőtt, azt hiszem. Hát azért ott előfordul, hogy vannak azért olyan szép helyek, ahol mondjuk tényleg lehet fotókat készíteni, meg hát eleve ugye ott van az Eiffel-torony, meg ott van Disneyland, ez egyébként nagyon sok helyen a városban meg is jelenik, tehát árulnak ilyen kis mindenféle Eiffel-tornyot, mindenféle műanyagba, fémbe, plüsbe, mindenféle
1: formában. Egy euróért 6-ot.
2: Igen, hát belefutottak az egyik forgalmas téren az én drága gyerekeim egy óriási Mickey egér figurába, és mire én észbe kaptam volna, már álltak oda fotózkodni. Így van, ezt követően pedig jött oda Mickey egér, és tartotta a markát, és mondta, hogy mit tudom én, 5 euró, 10 euró, nem
1: mint
2: tudom.
1: Mint a mesében.
2: Igen, és hát én tudtam, hogy ez lesz. Mondtam, hogy életem legdrágább fényképe, amit a gyerekekről készítettem. Azt hiszem talán 10 euró volt.
1: És... Kifizetted?
2: Ki? Ki. Én bevállaltam, jó fej voltam, igen, csak a gyerekek miatt. Hát utána azért így elmagyaráztam nekik, hogy akkor most átbeszélünk egy ilyen jelenséget, drágáim, hogy akkor bizonyos helyeken nem állunk oda így fotózkodni, mert az bizony apának, anyának pénzbe kerül.
1: Igen. Hát mert amúgy igazából egész hülyen nézett volna ki, hogy ott megvered Mickey egeret, nem? Tehát, hogy jobb volt ezt így egy 10 eurossal letudni.
2: Nézd, egyébként szerintem lehet, hogy bekerültem volna a hírekbe Franciaországban.
3: Hát, mint Ace Ventura a sast, nem?
1: De azt tudjátok, hogy, hogy én egyszer egyet nem fizettem ki, de ez Magyarországon volt, Balatonon, Siófokon.
3: És ott... azóta is keresnek
1: tényleg. Lehet, tudja, a rák. Ott ültem a feleségemmel, meg az akkor még szerintem én egy év alatti kis lenyommal a parton, és egyszer csak ráraktak egy papagájt a fejemre. Kérte a rosszabb. Ott mászott rajtam egy papagáj, meg nem tudom én mi, és aztán utána így még fénykép is készült, mit csináltuk magunknak, és utána mondták, hogy olyró, olyró. És aha. Mondtuk, hogy no. És akkor ott panaszkodott, hogy nincs étel a papagájnak, meg nem tudom, én nem kértem, hogy rakja rám, én nem fizettem ki.
2: És akkor utána úgy voltál, mint a Kabát Peti a David Beckhammel?
1: De hogy?
2: Nincs meg ez a sztori?
1: Nincs.
2: Valami gála meccsen játszottak egymással, és összealkaszkodtak, és akkor kérdezték a, hát ugye, hát a Kabát, ő ugye, hát beszél több nyelven, magyarul, középfokon, na mindegy, és hogy mondták neki, hogy, és akkor mit mondtál neki? Hát mondtam neki, fuck you. Szóval, ezzel kimerítette a Peti az angol tudását, na, szóval, hogy körülbelül így lehetél volna veled is.
1: De, hogy érted, most mit csinálhat legrosszabb esetben veled is ez a Mickey egér?
2: Hát megver. Nem, tehát így, figyelj, én úgy voltam.
1: Az kínos a gyerekek előtt tényleg.
2: Igen, tanulópénz, és utána így elmagyaráztam a gyerekeknek, és jaj, szegény Dávid annyira aranyos, apa ne haragudj, hát ha ezt tudtuk volna, akkor nem, de mi ezt nem tudtuk. Igen, és akkor mondtam, hogy semmi de baj, de ezt most megtanultuk.
1: De az a felnőtt is, aki ezzel visszaél ott a maszk alatt, amúgy meg, csak kérdezem, ha bármit rárakok a fejedre, én megkérhetek tőled pénzt? Ez mi alapján, hogy rád rakom a tacskómat, akkor pénz, mert rajtad van egy tacskó?
2: Azért nagyon örülök, hogy tényleg mondtad ezt a szót.
3: Igen.
2: Ez nagyon fontos volt. Ingyenes barátságkarkötő, ez is terjed. A kezedre rakják a karkötőt, aztán pénzt követelnek, akár fenyegető fellépéssel is. Állítólag Párizsban és Rómában gyakori módszer ez. Én nem tudom, ezzel ennek a tatabányai verziójával találkoztam, amikor jöttek az úri emberek, meg a hölgyek, akik zoknit árultak nagy lelkesen, és volt olyan, hogy ezt bedobták a szatyorba. Tehát tehát hogy nekem járt úgy ismerősöm, hogy ment, és az ő szatyrába így beledobták.
1: És utána akkor követel, már fizest ki?
2: Utána követelték, igen, hogy akkor fizesse ki az illető.
1: Tudod, miket lehet venni az IKEA parkolóban? AirPods, tehát ilyen Apple fejhallgatókat, fogalmam nincs, hogy honnan szerzik meg, hogy szerzik, mert Orange lecsomagolt, és szerintem valódi, de nyilván nem akarja megvenni az ember. És a másik kedvencem a múltkor a parfümáros bácsi, ugye ezek mindig jönnek, és tudod, mivel próbált meggyőzni, hogy az övé nem hamis? Azt mondta, hogy a Douglasből loptam.
3: Az igen.
1: Ja, a Douglasből loptad, akkor jó lesz.
3: És megmondtad, hogy és akkor én meg tárcsázom a rendőrséget.
1: Douglasből loptad, akkor biztos izet. Hamisat nem veszek, de a Douglasből loptad, akkor kérem. Légy szí már.
2: Ja, gyerek, de legalább őszinte volt. Ja, szinte legalább így elismerte. Akkor járt volna pórú a rendőr vagy. Ja.
1: Igen.
0: Buenos morgen, minden

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hát róla neked valami bal szerencsét mondaná, azt tuti.
2: Én nem tudom, gyerekek, lekupakoltam magam. De tényleg, tehát a következő történt. Gondoltam, hogy iszom, mint egy ember. Ugye van itt nálam egy üveg.
1: Általában sikerül is neked, tehát hogy nem lehetetlen.
2: Mert általában menni szokott, tehát eddig azért még terjednek a képességeim. Ugye ilyen cukormentes szörpet szoktam magammal hordani, ilyen másfél litert, mert fontos a folyadékbevitel. Hát gondoltam, hogy így lecsavarom szépen a kupakot, ami lazán kiesett a kezemből, és ez még hagyján is, de hogy a kupakba, lehet, hogy azért, mert hogy így fölrászkodott, vagy nem tudom, de hogy volt egy kis szörp, és az így leesett, és placs ide bele az ölembe, hogy konkrétan full szörpös a gatyám, meg a pólóm.
1: Úgy nézel ki, mint aki nagyon izgul a vendégek miatt.
2: Már benedvesedtem.
1: Nagyon durva. Jó, hát figyelj, erről eszembe jutott, mert közben mondhat, hogy valamelyik hallgatónk mit írt?
2: Azt írja Luca itt a TikTok komment mezőben, szebbet, mármint hogy napot, én ma már beleestem a tóba.
1: De hogy, Luca? Mert nekünk van egy tavasztorink a múlt hétről, a feleségem meg a barátnője is mind a két helyen van kisgyerek, lementek a tóhoz, kis kacsástó, lehet ott kacsákat nézni, etetni, bár egyébként most már van olyan szomszéd, aki fotózza őket, és akkor fel akarja jelenteni őket, de mindegy. Az a lényeg, hogy ilyeneket lehet játszani. És a Zolika, a másik kisgyerek, ő fogta a kislányomnak a katica kis műanyagát, és bedobta a tóba véletlenül. Na és hát ezen olyan mizé volt, hogy a kislányomnak az a katica rohadtul kellett. Az meg benn volt a kacsástóban, ami tudod hány fok ilyenkor. Na mindegy. Úgyhogy a másik anyuka hősiesen úgy döntött, hogy ő bemegy a tóba.
2: Atyai.
1: És képzeld el, hogy ilyen hatalmas csizmában elkezdett befelé mászni, de most ekkor az én kislányom sírt, mert nincs katicája, innentől az ő kisfia sírt, mert nincs anyukája, és hogy el fog süllyedni a tóban, a feleségem megtartotta, és a turista férfiak megnézték azt, hogy hogy ki hogyan fullad meg, csak igazából ilyen látványosságként odaálltak, és bámolták az egészet.
2: Hát meg jó, hogy nem videózták, tudod, hogy na akkor most, jó, indítom.
1: 2 méteres botokkal legyezgették a kacsákat, hogy kijöjjön a katica, jelentem, a katica megvan, az anyuka is megvan, de hogy képzeld el azt.
2: De Zolika még mindig sír.
1: Igen, tehát, hogy 2 gyerek sír a vízparton, az egyik anyuka tartja a másikat, aki benne áll a tóban a kacsák között. Szóval, hogy így veled is ilyen történt, oda át, megírta?
2: Nem, szerintem itt közben már várjál, már mások írnak kommenteket. Na várjál, közben pedig megírta itt Luca a sztorit. Van kerti tavunk, és a kutyával lementem, néztem a halacskákat. Micsoda? Nézem, a kutya meg nekem rohant, én meg borultam. Ennyi. Szóval kedves, a kutya tehet róla.
1: Milyen kedves kutya. Most ez a kérdés, hogy rossz a szemed, vagy kicsik a halak, hogy ennyire közel mentél?
2: Ja, igen. Hát szerintem közelről kellett nézni, hogy akkor jobban látszalak, tehát lehet bennük gyönyörködni.
1: Az milyen jó lehet, október 1-én hány fokos egy tó?
2: Hát nem biztos, hogy ez ma történt. Ja, de ma azt írta.
1: Az milyen őszindító, nem?
2: Hát egy ilyen frissítő reggeli fürdő.
1: Tudod, mit képzelek ezután? Azt, hogy egy ilyen pokrozva, bebugyolálva, kakaóval a kézben, munkahelyről kiveszed magad. Engednéd, hogy ne jöjjek be, nem, hogyha reggel megírom, hogy beleestem a tóba.
2: Engedném, de mocskosú röhögni. Tehát azt azért tudnod kell, nagyon-nagyon röhögni.
1: Ez nem volt kérdés. Jó. 4 fok van, tehát egy ilyen könnyebb lágersör, és ilyen 14 fokig melegszik, tehát egy jobb bor lesz ma.
2: Azért ilyen időjárás ellent is titkán hallanak.
1: Egyébként azon gondolkoztam, hogy nyilván autószemmel is nagyon bosszantó az, hogyha csak a sokadik lámpán tudsz átmenni, de gyalogos szemmel is kemény az, amikor mondjuk zebra, meg elsőbség, meg ilyenek, de nincsen lámpa, és akkor hogy hogyan tudsz átmenni, mennyire vagy bátor, meg hogyan. És képzeld el, hogy az angoloknál láttam egy megoldást, nagyon vicces, hogy falu vezette be. Úgy kell elképzelni, hogy a két oldalon, ott valamilyen táblán vagy oszlopon van egy kis kosár. És az egyik oldalon a kosárban, meg a másik oldalon is van egy tégla. És gyakorlatilag, amikor a gyalogos átmegy, akkor megfogja a téglát. Ebből az autós látja, hogy neki ott meg kell állnia, mert a gyalogosnál tégla van, és a túloldalon berakja a kosárba. És minden autós megáll.
2: Az a baj, hogy Magyarországon, ha ezt eljátszanánk, akkor biztos, hogy lenne legalább heti egy olyan agresszív állat a gyalogosok között, aki oda is vágná az autósokhoz. Tehát, hogy ezt azért nem biztos, hogy be kellene vezetni, de értem a módszert. Figyelj, állítólag, ahol ott tényleg az életedért küzdesz minden egyes átkelésnél, nézzél róla a videókat, van fent egy csomó az interneten, a TikTok például tele van ezzel, Vietnám. Tehát, hogy ott mondjuk, meg Ázsiában azért nyilván más országokban is, de Vietnámról szokta ezt nekem így feldobálni. Ott nem állnak meg, tehát ott jönnek, mennek, robogóval ugye rengetegen, de mellette ugye autóval is, és közben haladnak a gyalogosok, ahogy tudnak. Tehát, hogy ott ez egy megszokott dolog. Európai szemmel nézve nettó életveszély, tehát, hogy kétszer csinálod össze magad egy sávon belül körülbelül, de hogy nagyon durva tényleg. Egyébként megnézzetek körbe jobbra és balra, és az a tuti. Bárhol vagytok a világon, mindkét irányba fölülről, csak nem esik rád valami.
1: 100 volt Celsius. Balra nézek, jobbra nézek, nem jön semmi, átmegyek. Egyszer egy ilyen szituációs gyakorlaton, egy ilyen színész technikai gyakorlaton, mert miért ne lettem volna olyanon is, ott az volt volt a feladat, hogy el kellett játszani azt, hogy fekszik a földön valaki halott, vagy sérült, vagy nem tudom én ki, és akkor el kellett játszani, hogy hogyan reagálsz rá. Te hogy reagálnál?
2: Hát azonnal hívnám a hatóságokat.
1: Jó, én nekem azért nem volt megfelelő a bemutatóm, mert nem az volt az első reakcióm, hogy felfelé néztem. Állítólag ilyenkor reflexből felfelé nézel, hogy esete még rád is valami. De eszembe nem jutott.
2: Hát ez nekem se. Tehát nem nagyon néznék fölfele. Mondjuk attól függ, hogy hol, mert érted, hogyha mit tudom én, egy erkély alatt fekszik, akkor oké. De egyébként most így ott szabad ég alatt, minek nézzek fölfele?
1: Ha nem nézel fel, honnan tudod, hogy ott egy erkély?
2: Na, sejted?
1: Ez a nagy Roland-féle erkély sejtés.
2: Hát de nem, hát most azért mész valahol, érted? Hát azért csak látod, hogy egy épület mellett vagy, ahol vannak fölötted erkélyek.
1: Jó, ezt el tudom fogadni.
2: Egy parkolóban, hát most konkrétan, ahol én mentem, hát ha ott lett volna fölöttem egy erkély, akkor mocskosul meglepődök, mert 50 méterre tőlem nem volt épület.
1: 8:03, és itt van velünk Andi, Roland, én is itt vagyok. Hello, sziasztok!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Andi, hogy vagy?
3: Jól vagyok.
1: Láttam, hogy a melegteát már megiszogattad.
3: Azt meg, igen.
2: Tényleg így kezdted melegteával?
3: Hát igen, ez ilyen gyógynövényes italpor amúgy, tehát nem tea, hanem...
1: Jó, de a hangsúly melegen elleni. Volt, nem?
3: Hát igen.
1: És te most megelőzöl? Oké, helyes, nagyon helyes. És a vérorvosi köpeny?
3: Milyen köpeny?
1: A vérorvosi köpeny. Tehát ez, úgy írtam körbe, hogy ilyen orvosi köpenyben vagy, ami piros színű.
3: Ja, ezt blazernek hívják.
1: Aha.
2: Rédládám divat tanácsait, tényleg soha az életben ne kövessétek meg véletlenül se. Orvosi köpeny, igen.
1: Ha jó, ám, na. Hát...
2: Egy piros blazer, ami szerinte orvosi köpeny.
1: Jó, na egyébként a te pólódnak se tudnám meghatározni a színét.
2: Hát mondjuk annak én se.
3: Májva
2: szerű, igen.
1: Ezt tudjátok, hogy az egyik részben Spongyabob elmondja, hogy mi a kedvenc színe? Tudjátok, mi a kedvenc színe?
3: Na.
1: A bézs.
2: Mert a bézs az jó szín. Én nem tudom, engem a Spongyabob az mindig idegesített.
1: Tényleg?
2: Nagyon keveset láttam belőle, de hát... akkor mindig a falat kapartam.
1: Pedig egyébként szerintem te tudnád hozni a karaktert.
2: Spongyabobot?
1: Aha, nem tudom, így rád nézek, és el tudom képzelni Spongyabobot. De nem? Andi?
2: Hát inkább, mint
3: mondjuk
2: hogy...
3: jobban jártál, mint a Patrikot mondta volna.
1: Patrik.
3: Szegény ja. Kis egysejtű.
1: Azt viszem én, jó? Hogy a Tunyacsápot, az inkább az én karakterem, szerintem.
2: Igen. Na jó, de ezek minden együgyű karakterek, nem? Valahol.
3: Hát a Tunyacsáp annyira nem, az csak inkább ilyen életunt, depressziós.
1: Igen, ott a mindegyiknél van egy kedvenc mondatom, ott azt hiszem... Az van, hogy, de lehet, hogy ezt a rák úr mondja, hogy szívesen segítek másokon, hogyha azzal magamat is megsegítem.
3: Uh-huh.
1: Ez nekem annyira tetszik ez a gondolat. Ez rák úr.
2: Az rák úr. Igen. Andi, várod a kutyusokat? Ezt kérdezi Tomi.
3: Várom, igen. Cukik.
2: Igen.
3: Találkoztam velük.
2: Jobban vártam a reggelüket, mint minket.
3: Hát igen. Na, a kutyákat lehet. Mindig jobban várom, mint az embereket.
2: Nem csak az állatokat szeretjük, hanem a kollégákat is. Szép párhuzam.
3: Meg a naphírét.
2: Meg a naphírét, ja, igen. Ja, ja. Na mi lesz? Mi lesz? Megint izé valami drogozó állatok?
3: Nem.
1: Andi
3: nem.
1: Mindig meglep
3: most
1: minket.
3: Most büdös cipők lesznek.
2: Nagyon jó. Azt szoktam tapasztalni.
3: Igen. Leveszed otthon a cipődet?
2: Nem, Dávid fia a foci cipőjét, azt egyszer így behoznám, vegyi fegyvernek egyébként el lehet.
1: Ez a durva, igen, hogyha fiad meg lányod van, ez a nagy különbség. A szag. Nem?
2: Ugye?
1: Hát mind a kettő van.
2: És az esetben, tehát mondom, nem is, mert az utcai cipő az semmi. Na, a foci cipő, na, az kemény tud lenni.
1: És ezzel nem nagyon tudsz semmit, mert nem rakhatod be a mosógépbe, bár én beszoktam, könyörtelenül.
3: Én is szoktam a cipőt mosni mosógépben. Bár az enyém nem szokott ennyire azért büdös lenni, de...
2: Nóri tegnap úgy berágott, kirakta a gyerek cipőjét a teraszra, azt mondta, ő ezt nem fogja szaglászni.
3: Hát mondjuk megértem, anyu csinált ilyet egyszer öcsémnél. Hogy mondta neki, hogy mosson a lábat, megrakja ki a cipőjét valahova.
2: Aztán végül is kirakta öcsére.
3: Ja, igen.
1: Vagy úgy, hogy kilóg az ablakon a lába. Vannak ezek a lábszprék, amik semmire nem jók, nem tudom, ismeritek-e, az ilyen szagelvevő szpré, ami igazából úgy nyomja el a szagot, hogy egy másik bűzt generál.
3: Igen, bár most például a szomszéd asszonyom, ő mondta, hogy a férjének is ugye a munkásbakancsból ugye beízad a lába, és mondta, hogy ő talált egy olyan ilyen cipősprét, ami egész jól helyrehozta neki a lábszagát, úgyhogy...
2: Na,
3: van azért rá megoldás.
2: Azért majd kérdelem a nevét ennek a spraynek, jó?
3: Már elküldöttem vele, mert mondtam, hogy öcsémnek majd adottam.
2: Akkor lehet, hogy én is elkérem. Egyébként tud milyen még a WC illatosító spray.
1: Azok is, soha nem volt annak ószer meg virág illata. Ja,
2: tehát, hogy nem nyomja
3: hát
2: el, csak ilyen
3: izére. Hát utána egyébként.
2: Hát persze.
1: Tehát, hogy szinte egy ilyen tesi öltöző.
2: Hát egy ilyen trópusi szarszak, tehát az egy nagyon egzotikus.
3: Igen.
1: Jó, de közben meg az is milyen, hogy érted, jönnek hozzád vendégek, mert ugye az is előfordulhat, ott a cipőt le kell venni, zokniban van valaki, azért az bebüdösödhet, főleg, hogyha nylon. Hogy milyen az, hogyha eljössz vendégségbe, és akkor én egyből úgy fogadlak, hogy tsz, Gyere, de jó, hogy itt vagy.
3: Meg az milyen kellemetlen, ha elmész vendégségbe, és akkor...
1: Magadról tudod.
3: Igen.
1: Hát vagy ilyenkor mit csinálsz?
3: Annál már csak az rosszabb, amikor kilukadt az oknid, és otthon még jó volt, és ott lukadt ki valahol, és akkor lukadt az okni volt.
1: Beszínezed.
3: De mi kérsz a házigazdától egy filcet?
1: Megkeresem
3: nálad.
1: Vagy
3: mindig van nálad egy fekete filc, biztos, ami biztos?
1: Tudod, én benyitogatok a szekrényekbe, csak találok egy fekete filcet.
2: Ja? Akkor már inkább találjál egy zoknit, nem? Te kérsz egy zoknit, bocs, átveszem, aztán kész.
3: Kiszolgálod magad. Ja, amúgy igen.
1: De mit, te tényleg elmész vendégségbe, és akkor elnézést, tudom, még nem olyan a rációnk, de egy zoknit lennétek szívesek kölcsön adni?
2: Nézd, azért, mert tudom én, vannak olyanok az ismerősi körben, tehát, hogy a haverokhoz megyek, ott például simán kérek zoknit, szívbaj nélkül.
3: Én
1: rövid nadrágot szoktam kínálni, de általában nem kérik.
3: Rövid nadrágot kínálsz?
2: Hát olyan magas vagy, Ádi, hogy a te rövid gatyát másnak hosszú.
3: Főleg, most teszem, hogy a Roland menne hozzátok, és fővenni a rövid nadrágodat.
2: Ez nekem hosszú nadrág.
1: Ahogy egyszer megcsinálhatjuk, hogy a Rolandot beöltöztetjük az éruháimba.
2: Hát nagyon jól néznék ki, mint valami árva gyerek.
3: És fel a Roland ruháit?
1: Az még viccesebb lesz, haspóló.
2: Hát egy ilyen top lenne ez a pólom.
1: Jó, akkor
2: milyen méretű pólót hordasz?
1: Hát most nem illik ilyeneket kérdezni, de most XL.
2: Na hát én emmesek, úgyhogy én valóban.
1: Emmesek a pólóid?
2: Igen.
1: Na, szép.
2: Még mire gondoltam, hogy egy XS-es vagy mi?
1: Hát egy L-es, egy ilyen férfias L-es néztem volna ki.
2: Nem, MS. Az a leggyakoribb az MS.
1: Most tényleg nem gúnyolódás céljából teszem fel a kérdést, de tudnál gyerekosztályról öltözködni?
2: Nem.
1: Nem, azt azért nem. Nem látszott, hogy férfi méret vagy, jó.
3: Én már volt, hogy vettem amúgy nadrágot.
1: Mert annyira jók a gyerek cuccok, tehát igen. A gyerek pólók, nekem ez volt a nagy vágyam, és most a névnapomra megkaptam a feleségemtől, hogy szerettem volna cápás úszónadrágot, mert nagyon sok van gyerekben, és nagyon klasszak, de felnőtt cápás úszónadrágot miért nem gyártanak? De kaptam, tök jó. Megmutatom, egyszer abban jövök.
2: Azt hittem, elzás pólót kértél, vagy nem tudom.
3: Mondjuk, igen, neked mindegy, hogy milyen idő van, te tudsz abba is jönni.
1: Pontosan, bármikor bejövök. Ja. Jó, meg akkor átugrom Lucához, aki beleesett a tóba, és akkor úszom ott egy host.
2: Igen, elmész vele egy kempó edzésre, mert azt írta, hogy arra szokott járni így Tatabányán. Amúgy van egy naphíre is, nem? Tehát, hogy mintha Andi hozott volna.
1: Ja, valamit akartál?
3: A büdös cipőkre elkanyarodtunk a milyen alsónadrágig, vagy
1: cápás alsógatyáig. Mi van a büdös cipőkkel?
3: Na, képzeljétek el, hogy van ilyen, amúgy én nem tudtam, hogy Ig Nobel-díj, ilyen álnobel-díj.
1: Igen.
3: Ennek most két indiai kutató lett a nyertese, akik megoldást találtak a büdös cipőre. Egy speciális cipőtartót fejlesztettek ki, ami nem csak rendszerez, hanem UVC lámpával szaktalanít is.
2: Hát nem vicce, én sima Nobelt adnék nekik.
1: Ez mi ózontisztításos.
3: Ez tök jó.
1: Marha jó, mert ugye az Ig Nobel-díjnak az a lényeg, hogy ilyen teljesen hülye kutatásoknak indulnak a dolgok, és a végén mégis lesz valami tudományos tanulsága, meg alapból is tudományos alapokra fekszik rá maga a téma. De ez nagyon klassz, hát erre szükség lesz minden családnál.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy áldott jó dolog, tehát hogy az indiai kutatók nevét aranyba foglalnám.
1: Mm-hmm. És ezt tudod használni embereken is? Tehát valaki jön, aki büdös, és így végignyomod rajta a sugarat?
3: Hát nem lenne rossz.
2: Bezárod így az ébe a cipős
3: szekrénybe? Tényleg egy ilyen kamrát a cipő tartó mellé, egy ilyen kamrát, és akkor beállnak.
1: És úgy jön a vendég, hogy egy 2 percet áldogálj már ott, aztán jöhet.
2: Légy szíves, fertőtlenítünk.
3: Itt az van, hogy 2 perc után csökken a bűz, 6 perc után meg szinte eltűnik.
2: Hát az nagyon jó.
1: Igaz a cipő is, de...
3: De várjatok, mert itt azt írják, hogy 10-15 percnél éget gumiszag lett belőle. Hát nem tudom, melyik a jobb.
1: Megfelelő.
3: A büdös lábszag, vagy az éget gumi szaga.
1: Ebben az esetben viszont nem biztos, hogy minden vendégen alkalmaznám.
2: Hát, ha éget gumiszaguk lesz?
1: 10 percig maradj már ott benn. Nem kívánatos hát, vendég esetén.
2: Egy ilyen 6-7 perc, és akkor lehet, hogy nem múlik el teljesen a szaga, de enyhül.
1: De ez nekem tökre tetszik.
3: Nekem
1: tényleg,
3: is,
1: hogyha írtak bármit, lehet, hogy most még nem, de hogy ez egy drága dolog lehet?
3: Hát valószínű. Én nem gondolnám, hogy ez ilyen olcsó lenne, az ilyenek mindig sokba kerülnek, úgyhogy nem hiszem, hogy olyan hűde sok háztartásban ott lesz, bárki tudja. Jó lenne, ha megcsinálnák ezt ilyen olcsó verzióba, ilyen svéd áruházos.
1: Igen, mert az a baj, hogy a cipőkből a szagot nagyon nehéz eltüntetni. Tehát, hogy oké, most ott egyszer eltünteted valahogy, akkor utána megint okés, de aztán nejlonzokniban belelépsz és vége. Milyen hosszú távú megoldást én nem nagyon tudok a problémára. De a cipőit?
2: Ja, és imán betenném. Tehát, hogy az lenne az alap, nem is én, hanem neki elő lenne írva, köteles, hazaérsz edzésről, oda beteszed a cipődet, kész. És méred, ott ülsz mellette 6,5 percig, utána kiveszed. Addig nem kapsz vacsorát.
1: Nem bízod rá, hogy megkockáztasd az éget gumiszagot.
2: Ja, de hogy is, hát ahhoz drága egy focizipő, úgyhogy nem. Ott ül, stopperral méri, beteszi, kiveszi, utána mehet be a házba. Szerintem, hallod, a létező legjobb találmány.
1: Hát vagy csak úgy, mint az úszodákban, meg az ilyen wellness fürdőkben, hogy szokott lenni az öltözőben egyre több helyen egy ilyen törölköző centrifuga, amiben csak belerakod, megnyomod a tetejét, és kiszorítja a törölközőből a vizet, hogy mondjuk iskolákban, tehát mennyivel jobb lett volna az öltözőbe bemenni, úgy, hogyha mindenki a ruháját gyakorlatilag, vagy az egész öltözőt ilyen Men in Black-esen átvillantjuk, és akkor eltűnik a szag.
2: Ja, igaz, hogy WC-papír sincs, de majd ilyen lesz, tehát hogy nyilván tök evidens dolog.
3: Ez jó. Mondjuk jó, ez a törölköző centrifuga.
0: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: foci rajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a 3 folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal,
4: a Párkány melletti Garamkövesden,
3: ahol korlátlanul kóstolhatsz
4: mind a 13 pincében,
3: és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért.
4: Bővebb információk
3: a www.garammenti.net honlapon.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Vágysz valami igazira?
8: Sok vizek zúgása. A koncert, mikor létezésed életet nyer. Június 27-én a Tatai Angol Park szabadtéri színpadán este 6-kor indít a Face to Face. 4-8-tól Szatai Gábor és barátai hozzák el a legjobb nódalokat. 8:30-tól pedig jönnek a felemelő gospel dalok. Találkozzunk a csillagos ég alatt, ahol a dallamok a lelked ígérnek.
7: A belépés díjtalan, a rendezvény szervezője a Híd gyülekezete. Június 27-e este 6 óra Tata Angol Park.
8: Töltsük meg együtt élettel az estét!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! 10-20 km/órás sebességcsökkentések vannak a vasúti és hévvonalakon. Rendezvénysorozat kezdődött Kapu Tibor felbocsátásának első évfordulóján. Ma Tatabányán várják a véradókat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hitt Taller Andreától hallják. Jellemzően 10-20 km/órás csökkentések vannak a megengedett sebességhez képest a vasúti és hévvonalakon a hőség miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. A sebességkorlátozásra azért van szükség, mert a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik a

0: elmondta, bár a program az év végén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A tudományos és technológiai miniszter elmondta, hogy szeretnének Kapu Tibor segítségével egy olyan koncepciót kialakítani, amelyben szerepel többek között egy magyar űrügynökség létrehozása és egy magyar űrtörvény lehetséges szabályozási elemeinek kidolgozása. Kapu Tibor az eseményen elmondta, azon dolgoznak, hogy a felnövő generáció már tudja, hogy mi az űrkutatás, és hogy bárhonnan is érkezzen, az ember megvalósíthatja álmait és elérheti a csillagot. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 10 és 17 óra között a Tatabányai Plazmacenterben nyújthatják karjukat. Idén is megrendezik a Bánhidai Limonádé és Kertmozi programot Tatabánya Bánhidán. A Puskin Művelődési Házban a mai napon 18 órától zenél a Gin Tonic, Ambrus Balázs és Dobos Viktor, majd 20 óra 30-tól a Taffy T és Pamacs című német animációs filmet lehet megtekinteni. A program ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben. A magas UV-sugárzás miatt figyeljenek oda a bőr védelmére, valamint igyanak megfelelő mennyiségű vizet.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás rádió, mindig veled, Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen! A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen! Ha nyár, akkor vízzel virágzik! Ez a Forrás Rádió, a Vízzel virágfesztivál hivatalos rádiója. Wake up,

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Azért átnéztem magamnak tegnap, hogy mik történtek az én szülinapomon, szóval néhány dolgot hadd mondjak el a tegnapról, nem kell sokat, csak néhányat. Megnéztem, kikkel születtem egy napon. Szerinted kire hasonlítok jobban? Erdei Zsolt? Clint Eastwood? Vagy Orbán Viktor?
2: Clint Eastwood, mert ő is magas.
1: Jó, azt hozom. Jó, oké, rendben.
2: De ha gondolod, az Erdei Zsoltival összehozhatunk egy boxmeccset.
1: Nem merek. Nagyon jó fej, de verekedési szintig nem mennék, főleg az amerikai focis kéthetes rehabilitáció után. Én már ezeket a rovatokat lehet, hogy ebben az életkorban már passzolom.
2: Igen, az a baj egyébként, hogy át itt még egy sakkozóval összeereszteni is veszélyes.
1: Igen, ez net. Két olyan esemény történt, ami így említésre méltó szerintem. Az egyik az egy ilyen családi belső mém nálunk, mert őszintén ki voltunk akadva azon, hogy Egerben mit csinált a Beatles, hogy ott kellett megnyitni a Beatles múzeumot. De nem tudom, Eger egyik látványosság a Beatles múzeum. A szülinapomon nyitották.
2: Óha, egyébként képzeld el,
1: 11 éve,
2: hogy van kettő személyes kötődésem is az egri Beatles múzeumhoz. Az egyik, hogy...
1: Erre kíváncsi leszek, hányszor járt Egerben a Beatles? Vagy mi köze Egernek a Beatles-hoz? Mond.
2: Én nem is értem, hogy nem hallottál Paul McCartney egri felmenőiről. Igen, szóval, hogy ott csak Palinak hívták. Szóval az egri Beatles Múzeum vezetője egy Beatles Tribute Bandet is vezet. Én voltam egyszer koncertjükön, meg interjúztam is a sráccal. Hát még ezért voltam a koncertjükön. A másik, hogy jártam Egerben, nem a Beatles Múzeumban, de a Beatles Múzeummal pont szemben van egy szabaduló. Szóval, na ott voltam.
1: Egerben minden erről szól, de tényleg nem tudsz úgy 5 percet eltölteni a városban, hogy ne lásd a Beatles Múzeumot. Táblák, beszélőkocsik, vagy ha valakit kérdezek, ja tudom, ott senki nem járt, de mellette mindenki volt, vagy egy szabaduló szobában, vagy egy étteremben, vagy egy utcán. Na és az utolsó, képzeld el, május 31-én bocsájtották először vízre a Titanicot.
2: Jó dolgok fűződnek az ehhez a naphoz. Először és utoljára.
1: Ja, meg a Nemzetközi Gyereknap. Már hogy olyan értelemben, hogy az bizonyos helyeken a mai nap, meg mindig a május hónap utolsó vasárnapja, de én pont gyereknapon születtem.
2: Igen. Na, hát te voltál abban az évben a gyereknapi ajándék. Na nézzük akkor a mai ünnepelteket, például a tündék. Ők ugye névnaposok, Graciánák, Graciellák, Kurtok, Tordák, tündérek, Szemirámiszok.
1: Pamfil.
2: Na, azt nehéz se vettem.
1: Fiú vagy lány?
2: Nem, szerintem a pamkutyának a féltestvére.
1: És szép vagy csúnya? Egy pamfil.
2: Hát hangzásra csúnya, ezért vélhetően szép. Már csak azt kéne tudni, hogy fiú vagy lány. Nekem fiúnak tűnik.
1: Igen.
2: De ha lány és pamfil, akkor elnézést.
1: És megnézem Pandora mellett.
2: Minden női pamfiltől elnézést kérünk.
1: Szerintem megsértetted őket. Meg ez a pompom jut eszembe, tudod, ami a fán ülés úgy változik. Eduard Pamfil, férfi név.
2: Azért mondom.
1: Ritka hogy... görög eredetű név a Pamfilos névből származik. Híres Pamfilok, várja. Van egy erdélyi gyógyszerész, egy neves román pszichiáter.
2: Illetve nemzetközi tejnap van.
1: Na, gratulálunk minden. Tejének és anyának, nem ijesztett, nem lehet jól mondani.
2: Kíváncsi voltam ebből a mondatból, mennyire fogsz szarul kijönni? Hát jelzem, nagyon.
1: Most hadd ünnepeljem már meg a teheneket és az
2: anyákat. És az édesanyákat, ugye? Egyébként szülők világnapja van, csak ezért mondta az Ádi. Tényleg, próbálnak menteni, jó, de valljuk be, hogy ez nem lehet. Ez kész. Na, mi itt közben adásban kitárgyaltuk, hogy milyen csipendélek lennénk Ádival.
1: Igen, mert elgondolkoztam azon, hogy ugye itt beszélgettünk a buliról, amin köszönjük, hogy ti is ott voltatok, meg amit szerveztünk, és ott voltak ugye a csipendél fiúk, és hát kérdezgettem Kittit, hogy ott volt a bulim, vagy nem.
3: Ott voltam, de nem láttam.
1: De nem látta
3: a pincébe valaki levitt őket.
1: Valamiért Rolandnak a mobilján voltak képek a fiúkról, ezt meg is mutogatta, és azon gondolkoztam, hogy le kellene őket ütni ott kinn a bár előtt, és bemenni helyettük, mint ahogyan Leslie Nielsen Enrico Palazzóként megjelenik a csarnokban, és lenyomni ezt a dance-t.
2: Igen, én meg mondtam neked, hogy körülbelül hasonló lenne, mint amikor Danny DeVito volt a Chip and Dale táncos, ugye a Jó barátokban, aki látta, szerintem nem felejti, kultikus epizód. Tehát nagyjából egy hasonló vizuális élményt tudnék hozni, de igazából lehetne egyfajta küldetés, nem? Hogy számoljunk le az előítéletekkel, hogy minden vetkőzős fiú izmos, meg jóképű, meg hasonlók. Tehát akkor
1: hát természetes szépséget lássanak a hölgyek, nem?
3: Igazi férfit, nem? Nem az ilyen megcsinált mű.
2: És ebből az igazi a hangsúlyos, nem a férfi, sajnos.
1: És egyébként szerintem a férfiak is örülnének odahaza, hogy a nők örömmel térnek vissza a buliból, hogy haj, de jó, nem a legrosszabbat húztuk.
2: Na jó, de figyelj, az Elbándi is sikeres volt a rémrendes családban, ugye? Ő is volt vetkőzős fiú, tehát hogy neki ott is volt egy-két ilyen epizód, és imádták a nők. Akkor miért nem működhetne nálunk is?
1: Most azon gondolkozom, hogyha ez ilyen Hatman's Chip and Dale show, akkor legyen ilyen langyos fiú. Nem, az nem jó.
2: Langyos fiú Chip and Dale show?
1: Not very cold.
3: Not
1: very cold, boys.
2: Not very cold.
3: Meg amúgy szerintem mióta létezik ugye a Magic Mike című film, azóta tehát azt überelni úgyse tudja senki. Tehát, hogy
1: mi ez jó? Én nem láttam a Varázs Mikit. Az jó?
3: Hát... Igen,
1: Varázs Miki.
2: Na jó, de mi lehetne a mi művész nevünk? Tehát, hogyha mi összeállnánk egy ilyen Chip and Dale duóvá, akkor mi lehetne? Mi lehetne az a név, ahogy minket meg lehetne próbálni eladni?
1: Hát, mint a fast food, tehát, hogy ilyen fast boys.
2: A fast boy, az más.
3: Real boys.
2: Real?
1: Forrás fiúk.
2: Nem, valami angolos, tehát egy valami olyan menő művésznél kell szerintem. A Real Boys az már lehet, hogy egy kicsit hajaz. The Real Boys.
3: Jó,
2: egyébként nekem adja.
3: Szerintem kitaláltuk az új ágat.
1: Lehetnél te a proli-roli, és akkor te úgy jönnél be, mint egy ilyen proli.
3: Proli-roli.
2: Én ezt meséltem ezt a sztorit, egyszer a Kemon sütötte el nekem az Iron Mafiás Kemon. Már mondjuk úgy, hogy elég vidám állapotban volt. Koncert után így odaállt elébb a backstage-t, olyan Roli, ne légy proli. És körülbelül 20 percen át rögött a saját poénjára.
1: Ez tényleg lenyomadnád úgy, hogy bejössz ilyen izébe, ilyen izzadt munkásinkben, meg egy sörrel. És akkor proli-roli megérkezett.
2: Ma tényleg ilyen felhős, borús, bármikor jöhet kisebb, nagyobb csapadék. Minden esetre reméljük, hogy délután azért lesz egy picivel kedvezőbb időjárás. Ugye a férfi kéziseket fogadjuk majd Tatabányán az Árpád téren.
1: Ha esik, ha fúj,
2: mi is ott leszünk. Úgyhogy szerintem megérdemlik. Most oké, hogy tegnap nem jött össze az Európa Kupa győzelem, de ezzel együtt ez egy parádés szezon.
1: De és amúgy tényleg ők egy ilyen 8 órás utazás után, vagy nem tudom hány óra, de ilyen törött nyakkal, kifordulva magukból, melegítő naciba leszállnak a buszról, és ott ünnepeljük őket?
2: Ez pontosan így fog zajlani. Igen.
1: Kb. Ennyit utaztak, nem? Tehát így minden estül.
2: Hát figyelj, utaznak 4-5 órát busszal Skopjéig, aztán a Skopje-Budapest távot sose tettem még meg repülővel, de gyanítom, hogy az nem sok, tehát hogy itt tudom én, ez egy 2 óra körülbelül. És
1: még ide.
2: És akkor utána még...
1: Kijutni Budapestről, várjál.
2: Igen, és még akkor lebuszoznak. Lehet, hogy az lesz a legnehezebb,
1: szerintem
2: azt mondod?
1: Szerintem az lesz a
2: netz. Jó van.
1: Ide fognak kérni?
2: Hát bízzunk benne, igen.
1: Jó, csak annyi, hogy azért, hogy mennyit változtak meg, hogyan, remélem, hogy ez a balkáni dolog, ez nem ragadtát rájuk, tehát nem lesz szájra puszi megölelés, amikor fogadjuk őket. Én nagyon remélem.
2: Ha igen, levideózzuk. Mindenki szájra puszítod mindenkinek, azt mondod?
1: Terjesszük ezt, és akkor vicces lesz, ha kimennek a magyarok.
2: Hogy így fogadják a játékosokat?
1: Igen. Nem, azt tudom, ami nagyon furcsa volt nekem mindig, az a nagyon közel állunk egymáshoz. Tényleg, tehát hogy úgy beszélünk, hogy szinte az arcunk, esetünkben ez elképzelhetetlen, de hogy ilyen 5-10 centire legyen egymástól.
2: Jó, de alapvetően például ez nem csak ők, hanem mit tudom, a kínai turisták is így csinálják. Tehát ők is úgy járnak sorba, hogy így hát nem, hogy az aurádba érnek bele, hanem már egy-egy testüregedbe.
1: Igen, tehát itt tényleg nincsen ilyen. Ami a másik, az tényleg baráti körben ez a tacsi-tacsi, tehát ez a fogdossuk egymást, meg ilyesmi, és nem ritka az, hogy jó barátok, és nem többet belegondolni, kézen fogva sétálnak az utcán.
2: Jó, hát én nem tudom.
1: Mi is úgy megyünk, mert délután.
2: Ha szeretnéd.
1: Az furcsa lenne.
2: Figyelj, közben nyomok itt. Az igazság, hogy meleg van. Már most kollégeri. Igen, igen. Tehát, hogy
1: boldog júniust amúgy.
2: Klimaxolok. Figyelj, hoztál bármi jacket, pulcsit, akármit? Nem, én sem. Jó van, akkor jók leszünk. Na, lehet, hogy együtt fogunk délután megázni.
1: Egy pokróc alatt állunk majd ott a téren.
2: Milyen romantikus lesz.
1: És várjuk a tigris fiúkat.
2: A kéziseket. És majd velük is úgy szeretnél interjúzni, hogy így összebújsz velük egy pokróc alatt.
1: Egyébként a pokróc meglepően jó akusztikailag. Tehát, hogyha bebújunk alá, akkor lehet, hogy szebb lesz a hang.
2: Kicsit furcsa, hogy gyere már, jöttem egy interjúra. Gyere, bújj be a takaróm alá.
1: A pokrócom alá. Amúgy autóban is tök jókat lehet csinálni. Akusztikailag viszonylag klassz.
2: Ezt a mondatot ki fogjuk vágni. Jó utólag.
1: Ne csináld. Nem, interjút.
2: Autóban is jókat lehet csinálni, igen.
1: Úgy értem.
2: Én is hallottam már ilyen sztorikat.
1: Interjút, de hogy látod magad előtt, hogy lemegyünk egy ilyen, mint a cukros bácsik, így lemegyünk egy autóval, meg egy pokróccal, és egy mikrofonnal csalogatjuk be a kék tigriseket.
2: Gyertek.
1: Ez egy olyan hír volt a múlt hétről, amit mindenképpen át akartam veletek beszélni. Tavaly már híreztelték, hogy lesz ilyen, és megtartották méghozzá Las Vegasban. A lényege az eseménynek az volt, hogy itt bármit lehetett fogyasztani, ami orvosilag engedélyez. érkezett, egyébként felügyelték is a dolgot, és hát aki új világrekordot, világcsúcsot állított be bármilyen sportágban, az $1 millió kapott, a nyertesek meg amúgy 250 000-et. No, mit szóltok?
2: Hát szerintem normális sportoló, aki szeretne utána még bármilyen sporttéren karriert magának, nem vesz részt egy ilyenen.
1: Tegyük azt, mert itt vannak olyanok, akik úgy indultak, hogy komoly sportolóként indultak, de igazából pénzt akartak gyűjteni maguknak arra, hogy finanszírozzák a szabályos sportokat a későbbiekben. Ha megnyersz egy számot, akkor $250 000 kapsz, hogyha világrekordot döntesz, akkor $1 millió kapsz, és voltak azt hiszem 4-en, itt néztem az indulókat, akik egyáltalán nem dopingoltak, és úgy indultak el a dopingos olimpián.
2: Ráadásul több versenyszámban nyertek olyan sportolók, akik állításuk szerint egyáltalán nem használtak dopingszereket. Azért az milyen, hogy
1: csak hát is senki nem vizsgálta.
2: Oda mész, nem az, de hogy oda mész a doping olimpiára, te, aki tele küldted magad mindennel, érted, és akkor azt gondolod, hogy na most tiéd a világ, és oda jönnek olyanok, akik tényleg csak és kizárólag a valós teljesítményükre alapozva, még így is megvernek.
3: Igen.
2: Na, utána akkor tényleg érezd magad már egy hulladék szarnak, már bocsánat.
1: De és ugye azt gondoltam, amikor ezt megláttam, mert hogy nyilván azért itt ennek az egésznek, ennek elég komoly marketing értéke lett, akkora őrültség, hogy erre biztos mindenki kíváncsi. Egy kicsit ilyen flúgos futam, tehát hogy bárki bármit megtehet, Jackass style. Hogy itt majd dőlnek akár rekordok, vagy lesz valami. És minden várakozásomat alulmúlta a dolog. Képzeljétek el, hogy ugyan többen úsztak, vagy teljesítettek egyéni csúcsot, de mindösszesen a legutolsó számban az 50 méteres férfi gyorsúszásban dőlt meg a hivatalos világrekord. Itt annyi történt, hogy 20,81 század lett az új, és 20,88 század a hivatalos rekord. Tehát ennyivel. Itt lett az, hogy megkapta a győzelemért $250 000-ját, meg még egy 1 milliós bónusz. Tehát egy valakit tudtak megdönteni.
2: Igen, na de úgy, hogy ő cápadresszben úszott egyrészt, tehát az adressz az önmagában sokat segít, plusz még doppingolva, és akkor
1: ugye... volt rajta ilyen propeller is által.
2: Ne, egy rakétát is megjutott. Igen. És akkor az ausztrál világcsúcstartó, ő egy mémet rakott ki ennek hatására, és az volt ráírva, hogy komolyan, csak ennyit tudsz. Yeah. Igen, tehát azért most gondolj bele, hogy amikor valaki tényleg bemindenezve, mindenféle eszközzel felszerelve, is csak 7 század másodpercet tud rád verni.
1: És ez az egy volt összesen. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg mi lehet az oka.
3: No.
1: Szerintem az, hogy ugye, amit a Roland mond, tehát nyilván egy komoly sportoló ezen nem fog elindulni, mert nem akarja bepiszkosítani magát. Azt esetleg el tudom képzelni, hogy valakiről kiderült, hogy dopingolzott, vagy dopingolt, és akkor utána elindul ezen is. Meg kell neki a pénz. De hogy egy komoly sportoló nem indul el. Magyarul viszonylag jó sportolók, de átlag emberek indulnak el ezen a dopingolimpián. Na most azért a sportteljesítmény kéne hozzá. Tehát az, amit a doping fokoz, vagy ami ezt hozzáad valamennyit. Ha meg amúgy benyomod magadba ezt, lehet, hogy te jól érzed magad, de nem lesz meg az a teljesítmény. Tehát nincsen turbószer.
2: Igen, tehát hogyha átlagos sportolók, még akkor is, hogyha teleküldik magukat doppinggal, elindulnak egy ilyenen, ahogy azt egyébként a mellékelt ábra mutatja, nem fogják tudni ellensúlyozni azt a különbséget, amitől valaki világklasszis. Jó, tegyük azt is hozzá, hogy itt nem volt 6000 sportág, hanem alapvetően mi volt? Atlétika, úszás, súlyemelés. Tehát ebben próbálkoztak. 42 sportoló indult, vagy inkább portoló 24 országból.
1: Erre mióta készülsz, ez jó?
2: Ez spontán jött. Aki elindult, annak már lehet, hogy úgy volt, hogy minden mindegy, mert ő úgyse fog egyébként valódi sportteljesítményt lerakni az asztalra, hát akkor megpróbál legalább egy kis pénzt szerezni.
1: De most érted, volt egy dopingbotrányod, tegyük azt, fogyasztottál valami olyan dopingszert, ami mondjuk azt annyira nem vészes, tehát nem valami...
2: Annyira nem vészes, egy kicsi doping nem doping.
1: Szopogattál egy kis, mit tudom én... proteinnyalókát, aztán kimutatta a szonda. Rápisültél a nem tudom kire, és akkor az jelezte, hogy benned van valami, aminek nem kéne lenni.
2: Rápisültél valakire?
1: Nem tudom, hogy megy ez az olimpia, de azt mondták, az olimpiai falu durva.
2: Nagyon,
3: hát...
2: Azok az esti bulik, amire te gondolsz.
1: Igen?
3: Igen.
1: Oké, és kimutatja. És te már ott bebuktál, te már doppingos vagy, akkor azért még egy millió azért jó lenne, meg 250 000 még rá, nem?
2: Igen, tehát ha már veszed fejszennyel az egész sportolói karriered.
1: Vagy csak elmegy a Phelps, és viccből elindul mindenen.
3: Hát
1: és
3: meg itthon is volt az egy-két sportoló, ugye, aki ezzel sajnos a karrierjét elbukta utána, úgyhogy nekik hát, is lehet, hogy érdemes lett volna.
1: Na ez azt, tehát, hogy érted, most ott elindulsz, azért csak leúszod őket, meg nem tudom én mi, és akkor bezsebeled a zsét. Egyébként kudarc volt, tehát hogy nem úgy vált be a dolog, mint ahogyan számítottak rá. Ugyanakkor természetesen jövőre is megrendezik. Egészen új szerekkel lehet majd próbálkozni. Amúgy orvosok által felügyelték a dolgot, jó, nyilván ennek ellenére azért ezzel elég erősen rongálod a szervezetedet, de hogy egyébként ez tök izgi, hogyha sportban minden megengedett és ilyen flugos futam van, akkor mondjuk egy ilyen dopping világot is el lehetne képzelni? Tehát, hogy más teljesítmény alapú dolgokban is lehetne? Tehát mondjuk a Megasztárban lehetne playbackelni, vagy valamilyen extrát be lehetne még hozni az életünkbe, ami tudjuk, hogy csalás, ki van mondva, de szabad.
2: Ha elindulok, de igazából a karamell énekel helyettem? Mondjuk hamar lebukok a második hajlításnál.
3: Hát mondjuk állítólag ezek amúgy...
4: Egy másodpercen belül ott leszel.
3: Ezek amúgy állítólag amúgy is előre le vannak zsírozva, úgyhogy végül is annyira mit nem tudom én
1: az olyan futtam, ahol ihatnak a pilóták. Nyilván zárt pályán, zárt terepen, de szabad.
2: Az vicces, az egy vicces autóverseny lenne.
1: Räikkönen tuti nyerne, akármi van.
2: Ja, hát mert ő így él. Igen.
1: De hogy egy csomó ilyet el tudok képzelni az életben, ahol megengedett a csalás, hogy például úgy teljesíteni egy vizsgát, hogy nem puskázni kell, vagy nem titokban kell megoldani így fű alatt, hanem szabad csalni.
2: Nem, igazából én akkor várjál, tennék bele egy csavart, hogy ki az, aki a legügyesebben és a legkreatívabban tud puskázni.
1: Ez is jó, látod? Vagy mondjuk egy házasság, ahol megengeded, hogy...
3: Hogy?
2: Van ilyen. Nyitott házasságnak nevezik ezt az intézményt egyébként, Ádi. Ha vannak ilyen rejtett vágyaid, a Petrával beszél róla.
1: De hogy egy csomó ilyen pályát vagy életutat el tudok képzelni, ahol azért úgy feltételezed, hogy van valami svindli, mit tudom én, olyan négy
2: politikus?
1: Nem mertem.
3: Dobjuk be.
1: Mi ez, amit az éttermeknek adnak, amikor ilyen nagyon menő, Michelin csillagos? Olyan Michelin csillagos étterem, ahol löncshúsból csinálják az ételt. Júj.
2: Na hát azért ilyen nincs. Na. Azon nagyon meglepődnek.
1: Figyelj,
2: hát azért ott nagyon komoly kritériumok vannak. Ők nem mernék ezt kockáztatni. Szerint
1: Gordon Ramsay soha nem porolt le valamit, amit felvett a földről?
2: Nem, és szoktam nektek mondani, hogy Kozár Michelin csillagos, tehát hogy esetleg azt tudnám elképzelni, hogy ilyen kisebb vidéki éttermekben ott működik.
3: De azokat se bántsuk.
1: Hát, vagy mit tudom én, érted? Diploma nélküli orvosok.
2: Na, ilyen biztos, hogy van.
1: És?
2: Egy-két helyen a világban. Aztán
1: egy fogorvos egész sokáig boldogult. Le se bukott, csak valamikor elkérték tőle, és nem volt papírja, de egész ügyes volt.
2: Az a baj, ilyenkor én attól félnék, ahogy a Leslie Nielsen volt a szikiszökevényben, tudod? Tehát 200 ezer adag adrenalin peki. Tehát, hogy hasonló ilyen szakmai meglátások lennének.
3: De egyébként a színészeknél is milyen soknál van nagyon jó színésznél, akik nem végezték el aztán a színművészetit.
2: Az egy kicsit kevésbé kockázatos, mint papír nélkül műteni, vagy diploma nélkül.
3: Igen.
1: Egyébként, és ezekre rámondanád, hogy csaló. Tehát neked nincsen olyanod. Te csaltál.
2: Na jó, mert
1: biztos, hogy nem.
3: Hát mert az orvosabb, igen.
2: Jó, a színészkedés, az lehet, hogy van ösztönös tehetséged. Igen. Egy vakbél műtéthez már kevésbé.
3: Miért? Ott is lehet
2: ösztönösen érzem, hogy kell megoperálni.
3: Csak mondjuk tájékozottságod nincs, mondjuk a betegbiztonságról, meg ilyesmi.
1: Nincs olyan álmotok, amit úgy megnyernétek, de tudjátok, hogy nem lehet, és akkor a csalóversenyen megnyernétek? Tehát mit tudom én, egy sakkversenyen mondod, hogy nézd egy sas, és akkor megfordítod a táblát közben, vagy ilyenek?
2: De nyilván, hát
1: miben akarnál nyerni?
2: Hát ugye én is egyébként pont a Kaputibi mondta el itt a múlt heti előadásán, hogy ő nagyon szeretett volna válogatott focista lenni, csak tök béna volt. De egyébként én is szívesen lennék válogatott focista.
3: Azért szerintem jobban járt azzal, hogy űrhajós lett.
2: Nekem amúgy saját bevallása szerint a magyar futball is.
1: Világálmom egyébként egy Oscar-díj, és biztos, hogy könnyebb kicserélni ott a borítékokat valahogy titokban, mint egy filmet megcsinálni.
2: Ah, és hogy meglepődnék neki?
1: De egyébként most látva a felhozatalt Kossuthi, arra van esélyem, Kossuthi.
3: Igen.
2: Nem, gyerekek, én a magyar válogatottal lennék világbajnok, a magyar labdarúgó válogatottal. Az is elég lenne, hogy a 92. percben időhúzó cserének beküldenek előre a jobb szélre, tudod, labdát csak kell, hogy kapjak.
1: De nagyon kéne csalni.
2: De egyszer kapjak labdát. De nem valami üzék kereszt ívelés legyen, mert akkor nem biztos, hogy tudom venni. Hanem egy ilyen rövid passz, és akkor csinálnék egy pontos passzt, és megtapsoltatnám magam a közönséggel.
3: Hát és lehet, hogy jobban is menne, mint egy-két játék.
1: Beengednek két percre, szerintem vihetsz magaddal a saját labdát. Csak nem tudom, annyi idő alatt elérsz a kapuig.
2: Na jó van, kreatív meglátások. Kicsi és szócó, az lennék én ott a jobb szélen. És hát itt ugye az előző óra végén beszélgettünk arról, hogy dopping olimpia, meg hogy vajon mennyire megy valami úgy, hogy megvan hozzá az embernek a tudása, a végzettsége, és egy zseniális cikket osztott meg velünk Ladislav, hát köszönjük szépen.
1: Érzi, nagyon érzi a témát.
2: Nagyon, nagyon Tájföldön letartóztattak egy 36 éves férfit, aki képesítés nélkül végzett pénisz nagyobbító műtéteket. Az még hagyján, gyerekek, de hogy több mint két évtizeden keresztül.
1: Hogy bukik le? Akkor jó benne?
2: Hát úgy tűnik, Kitty Korn Songsri.
1: Kitty Korn,
2: Kitty Korn. Örülünk, hogy egy távoli tájföldi rokonodnak azért megvan a maga kreativitása. Saját bevallása szerint 14 évesen autodidakta módon kezdte el tanulni az implantátum beültetést.
1: De hogy? Felmegy YouTube-ra és akkor megnézi? Tehát csak nincsenek ilyenek fönn.
2: Keres már rá, pénisz implantátum tutoriál.
1: Melyiken? A céges gépen lehet?
2: A céges gépen lehet, megadom az engedélyt, jó? De hogy ki az, aki, tehát hogy 14 évesen, oké, értem, hogy az embert akkor nagyon sok minden érdekli, mert hát a kamaszkor, mit tudom én, de hogy ki az, aki így belefut a pénisz implantátum beültetésre?
1: Hát szerintem téma. Egyébként lehet, hogy valami teljesen más implantátumot tanult, csak aztán alkalmazta, nem? Hát most miben lehet nagyon más, mint egy műmel?
2: Igen, egyébként középiskola után már ő nem folytatta a tanulmányait, a tájföldi úriember úgy gondolta, hogy akkor ő ráfekszik erre a témára, és a rendőrség csak azután figyelt fel a praxisára, hogy az egyik ügyfél azt állította, hogy a szilikon injekciók után súlyos fertőzést szenvedett. Na ez így férfiként már fölolvasni fájt ezt a mondatot, és egy beépített tiszt segítségével csaptak le rá.
1: Behalszít egy videó.
2: Mondom én, mindent meg lehet tanulni a YouTube-ról.
1: Két merev, mégis hajlítható szilikonrút kerül oda, a barlangos testbe.
2: Azért nem úgy keltetek, ugye, drága hallgatók, ti se, hogy ezt ma meg fogjátok tudni.
1: Hát ezt én is megoldom. Jövő héten egy valaki hallgató, aki vállalja.
2: Dr. Riedl professzor.
1: Hát de várjál, most ez a csávó 200 ezeret kért, nem is olyan sokat egyébként egy beavatkozásért. Két évtizedig nyomta. Nem bukott le, tehát gondolom a páciensek elégedettek voltak vele. Akkor nyilván nem banánturmixszal töltötte fel a... Na mindegy.
2: De hogy 200 ezer azért egy ilyen műtétért, nem tudom mennyi. Leszögezném gyorsan, nem tudom mennyibe kerül, de hogy gyanítom, ja, hogy biztos, hogy nem ennyi.
1: 55
2: hanem.
1: És 220 ezer forint között itt vállalt, azt látom, mert lehet, hogy a mérettől függ. Nem?
2: De, de várjál, mert a nagyobb kicsiből kihozni, vagy a nagyon kicsiből kihozni valami vállalhatót.
1: Az drágább.
2: Ugye, az a drágább, igen.
1: Az a drágább. Vagy nem tudom, hogy ezt is lehet-e úgy, mint a nőknél, hogy így változtatgatni. Tehát, hogyha belejössz a dologba, meg nagyon bejön a dolog, akkor lehet-e nagyobbat kérni. De ez milyen már?
2: Esetleg kérhetően menüben.
1: És lebukott. És azt tetszik az egészben a legjobban.
2: Kapsz az egy zsírde szívásaiba.
1: Várjál, nekem annyira tetszik. Hát mert valahonnan ki kell venni, amit oda beraksz. Szóval, hogy képzeld el, hogy a rendőrség fogyasztóvédelmi osztálya megszervezte, hogy egy beépített rendőr menjen oda. Képzeld el, hogyha kicsit később jön be a stáb, mint a készletverés van a kamerákkal, meg az ezeket. Már csinálja már, ezt már hadd fejezze már be.
2: Most már megapok, akkor lesz valami jó is az akció miatt nekem.
1: Nem hiszem el. És bement, mint egy páciens, rendőr-bendőr. Gondolom, megcsinálták a méretezést, filccel így berajzolgatták.
2: De akkor, hát ilyen, gyanítom, hogy akkor ott azért elő is kellett kapni, amit elő kellett.
1: Nyilván, nyilván, mert hogy hitelesnek kellett lenni a rendőrnek. Tehát alapból úgy indul, hogy az őrsön kellett keresni egy kis...
2: De jó, de azt mondják, hogy ugye az ázsiai férfiaknak eleve kicsit kisebb. Tehát, hogy ott azért lehet, hogy van erre igény. Tehát valljuk be, hogy mondjuk Nigériában vélhetően kevesebben fordultak volna hozzá.
1: És van olyan, hogy a százados rászól az ezredesre, hogy még ne leplezzük le, mert még megcsináltatnám, és aztán.
2: Ugye, tiéd annyira jó lett, hogy akkor még én is elmennék.
1: Hát pillanat, és utána buktatjuk be. Mi lett vele, azt mondtad? Nem figyeltem, meg kerestem közben. Egyébként durva találtam videókat.
2: Elvesztettük Ádit, jó? Ő közben ezt próbálja tanulgatni a YouTube-ról. Nem látod, az nincs meg, hogy egyébként mi lett a büntetése.
1: Hát én egyébként úgy állnék hozzá, mint az afrikaiak, hogy így raknék rá súlyt, hogy egy kicsit nyúljon.
2: Te hülye vagy.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virágfesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
3: Strandidő. A komáromi Brigéció gyógyfürdő strandja csak önre vár. Úszómedence, csúszdás család élmény és gyermekmedencék. Ugorjon bele a nyárba. komáromfürdő.hu. Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas Fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékei

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Oké, itt összeszedték a legpiszkosabb dolgokat, nézzük meg ezeket, és aztán tárgyaljuk ki, hogy egyetértünk-e vagy sem. Amit nem mondtunk, mert ugye a listában természetesen benne van a mobiltelefon, amit a nap minden percében fogdossunk, a kilincsek, kapcsolók is, de amit nem mondtunk. Például képzeljétek el az étlapok.
2: Igen, mert hát az is olyan, ami megy kézről a kézre. Ja.
1: Na de én azt gondolom, hogy ha valahol, akkor egy étteremben ott tiszta emberek ülnek, hiszen ebédelni fognak. Tehát, hogy én azt feltételezném, hogy ott nem lesz piszok a kézen.
3: Na jó, de hogyha mondjuk egy kirándulásból jössz éppen, és akkor úgy mész be az étterembe.
1: Ja, és akkor megfogod a kirándulós kezeddel az étlapot, megrendeled a valamit, és nem mostál kezed. Aha.
3: Hát meg ugye nagyon sokan nem mosnak kezed például vécézés után. És azt ugye nem tudod.
1: Mert nem előtte kell?
2: Vagy közben?
1: Mert előtte ugye a minden részem, amihez nyúlok, az tiszta, hiszen fedett.
3: Igen.
1: Hát előtte kell kezed mosni. Tényleg van olyan, aki nem mos kezed vécézés után?
3: Biztos van olyan.
2: Biztos tuti. Szerintem is. Aha.
1: Ez rémgusztustalan.
2: Igen, nem akarunk senkit elkeseríteni, de és ilyen emberek is megfogdosnak étlapot például. Sőt, képzeljétek el, ugye az egyik ilyen, nem, sőt, szerintem most már több ilyen gyorsétterem láncban is, ugye vannak ezek a tapiszhatós nagy kijelzők, ugye, hogy meg tudod magadnak rendelni, most már többség ott rendel. Az is mennyire mocskos lehet, bár szerintem azt azért törölgetik. Ha nem is nap, nem tudom, napközben törölgetik-e, remélem.
3: Hát ez az, hogy igen.
1: Én ettől egyébként rosszul vagyok már alapból a saját táblagépemnél is, tehát hogy annak a kijelzője milyen. Mert ugyanez a telefonnál is, tehát hogyha egy fénybe tartod, akkor látod, hogy mennyi mocsok meg kosz van rajta. Képzeld el, hogy ez mások kosza.
2: Hát ez az is, ez a nagy tapis, ott érted, tehát, hogy amit előtted aznap, nem tudom, már 83-an taperáltak.
3: Ja, én hát ezt... én nem gondolnám, hogy ezt olyan sűrűn takarítják amúgy.
1: De lehet egyébként, hogy egészségesebb, hogyha orral nyomkodod?
2: Vagy hát de lábújjal. Ha,
3: akkor közel van a szád.
1: Attól függ, hogy mekkora az orrod. De jogos.
3: Hát attól függ, igen, de mondjuk, hogyha kicsi orrod van, akkor...
2: Az vagy megpróbálod kis ujjal, tudod? Tehát nagyon hülyén fognak rád nézni, de azt talán nem ér utána a kajához.
1: De igen, ez a kis ujj, ez miért jobb, mert messzebb van a fejedtől?
2: Nem az, hát azzal után nem fogod meg a kaját. Hát a kaját meg tudod fogni úgy utána, mondjuk egy hamburgert, vagy bármit, hogy a kis ujjad nem ér hozzá. Á. Mutató ujjad hozzáér, meg a hüvelyk ujjad, de ért kis ujj, mondjuk kis ujjad, nem tudom,
3: akkor úgy eszel, hogy így áll a kis ujjad.
1: Ezért tartják el az angolok a kis ujjukat teázásnál. Azzal fogták a mocskos részeket. Összeáll minden. Jó. Akkor az étlap mellett itt van valami, az automaták, jegy, üdítő, sorszámkiadó gombjait naponta több száz ember nyomkodja. Akkor már hozzuk be a lift gombokat, vagy akár itt a stúdióban a keverőpultat.
3: Hát igen, itt is ez van.
1: Tehát igazából...
3: Én azért szoktam mindig spriccizgetni mindent.
1: Ja, értem. És akkor már nem jobb, hogy az újadat spricceled be, és akkor amihez hozzányúlsz, ez rendben lesz?
2: Ja, tényleg.
3: Hát nem feltétlenül lesz rendben, szerintem ja, attól. De amúgy szoktam a kezemet, és azért is van nálam mindig általában. És akkor így a kajálás előtt is leszoktam.
2: Hát Andi az tényleg ilyen, tehát hogy ő megy és izé, és folyamatosan izé, és prickol, tehát hogy ő fertőtlenít, és nagyon hiszem, hogy buszra is úgy száll, megy, aztán körbefújja a buszt.
3: Nem.
2: Most a sofőrt is, tessék a csém.
3: Sőt, mindenkit, az egész busz lefújja.
1: Jön az ellenőri, jegyek át,
2: először fertőtlenítünk, most kérdezd újra.
1: Most mond, és visz magával ilyen kis izé, ilyen mentósprét a szájába is.
2: Leheleted? Mondja... Na, nem jó, tessék. Ezt szopogasd el.
1: Vagy érted, megállítja a rendőr szondázni, akkor először az ő leheletét hozzuk már rendbe.
2: Nem, vagy odadunk, de érted a szondácska. Ebbe fújjak bele, először fertőtlenítsd le.
1: Mondjuk egyébként meg alkoholos a fertőtlenítő.
3: Arra lehet, hogy ráfújnék, ahogy simán. Én megmondanám neki, hogy először befújjam, azt majd utána.
2: De várjál, mert tudom, alkohol hogy már ez az. Az a te magadat szivatod, meg olyan tartja a szondát, ráfújod, nézi a rendőr, ó, kisasszony, hát akkor azt hiszem, hogy egy ideig
3: hát,
2: nem kérdezett.
3: Letörlöm ilyen kendővel, mert vannak ilyen kendők is. Mert tudom, hogy nem kell hozzáérni, mert régen ezeket be kellett kapni.
2: Igen, de most már
1: töltsér van, ezt nem fér bele a szádba. Megpróbálhatod, hogy alam.
2: Érted, hogy bárki megállít, és azt mondja, Andi, hogy be kell kapni, akkor legyen gyanús, jó?
1: Az nem rendőr. Előkerül a gumibot is, jaj.
2: De ha te ilyen készséges vagy, akkor szerzünk gyorsan egy rendőre egy ilyen ruhát Ádival. Tehát ezen nem újjon a dolog.
1: Először befújom.
2: Bejáratnál megállítunk. Akkor jössz be. Nem baj, ha gyalog jössz, akkor is. Tudom, túlépte a gyalogos sebességet.
1: Igen, nagyon veszélyes, mert van ott bilincs is, meg... Necces. Igen. Na jó, szóval ezzel is óvatosan. Ezek szerint akkor itt a keverőpulton minden második héten életveszélyben vagyok?
2: Egyébként
3: hát szerintem minden második nap.
1: Amúgy igen. Néha én lepucolgatom, hogy megpróbálom. Amikor megáll zene közben a rádió, meg ilyenek történnek, akkor takarítunk Andival.
2: Akkor Andi rossz helyre spiccel.
1: Oké, Andi most retteg, a top 7-ben benne van a könyvtári könyvek lapjai.
3: Igen, tudom azt.
1: Tudtad?
3: Hát persze, hát ott is egy csomóan fogdossák, mert egy-két könyv úgy néz ki, mint hogyha a kutya zájából szedték volna ki.
1: De és hogy? Tehát a bacíró ráragad a lapra?
3: Nem, szerintem az, hogy ugye sok embernél van, hát most nyilván, hogyha esetleg egy beteg ember olvas, akkor leköpködi a lapokat.
1: És a papír ezt tartja?
3: Hát nem tudom, biztos valamennyire tartja meg a borítója.
1: Tedd a szívedre a kezedet, amikor senki nem figyelt. Tüsszentettél már könyvre? Könyvtári könyvre?
2: Arra bólogat, arra kifejezetten szereti, azt élvezi is, tudod?
3: Direkt azért szoktam könyveket kölcsönözni, hogy rá tudjuk.
2: Hogy hova tüsszenteni.
3: Rá tudjuk tüsszenteni.
2: Olcsó, mint a repkendő.
1: Nátes vagyok, hol egy atlasz?
3: Sőt, az orromat is beletörnöm. Biztos, ami biztos.
1: Lett egy újabb kontinens.
2: Ez az ő titkos perverziója.
3: Aláhúzom a szöveget.
2: Igen, a szöveg kiemelő, az nem kell. Addi megoldja. Biomódszerekkel.
1: Igen, ilyen neonzölddel tudja. Kell kiemelni.
2: Én kérek elnézést, nagyon undorítóak a kollégák, én elhatárolódom tőlük. Okay.
1: Mondta, hogy biztosan lesz. Akkor itt vannak a munkahelyi kávéfőzők, közös bögrék, igazi baktériumgyűjtők, főleg ha ritkán takarítják őket. Mi mosogatunk már, hogy mindenki maga hát után, de hát valószínűleg én kevésbé alaposan, mint mondjuk nő kollégáim.
3: Hm? Én mondjuk nem tudom, hogy...
2: Én nagyon jól tudok mosogatni, megtanítottak.
3: De ez olyan hülyeség, már bocsánat, hogy...
2: Már
3: mint a munkahelyi bögrék, hát azokat általában csak elmosogatják, nem?
1: Hát de és a kávéfőző, ott mi lehet?
3: Hát ugye, én mondtam, hogy mindig nyisd fel a izé tetejét, mert belerohad a kávé,
1: hát
3: a kapszula az ott marad.
2: De van egy bukéja. Hogy szereted a kávé?
3: Jó,
2: penészesen.
3: Majd legközelebb kiszedem neked, hogy mi jön ki a boli, de hozom, és akkor idd meg.
2: Na gyerekek, én meg nem kávézom itt bent.
1: Azt a dudvet?
3: Azt.
2: Ebből mindenki kitalálta, hogy van kávéfőző a
3: rádióban. Egy kis meglepetést is.
2: Jajaj. Egy-két habcit rátol, tudod.
3: Szélére, hogy a széle is.
1: Reggel hallak tüsszenteni, mert félek.
3: Vagy így körbenyalom, tudod.
1: De várjál, már körbenyalás, akkor...
3: Minden jó barátokban ki volt az, aki végignyalta Mónika.
1: Hogy
2: a Mónika, az nincs meg.
1: Na jó, ezt beszéltek meg.
2: Tényleg?
3: Igen, azt hiszem, mert a Chandlerrel szivatták egymást. És azt hitte, hogy a Chandlernek a pohara van az asztalon, és így körbenyalta, és mondta, hogy ez nem az ő pohara.
1: Igen, ez klasszikus, meg a vízé beleköptem az ételbe, hogy ne egye meg más, és rá van írva, hogy én is. Tehát, hogy ezekkel óvatosan kell bánni. Ha már így nyalás, akkor mennyire bíztok a menzen, vagy az ilyen éttermekben az evőeszközökben? Mert az még lehet egy para, hiszen az kinek a szájában járhatott?
2: Hát azért azt csak elmossák rendesen, hát nem?
3: Én is ebben
1: nyugtasd
3: bízom.
1: Magad ebben a tudatban.
3: Most már azt is le fogom spritzni.
2: Tehát nem az volt, hogy be a pincérlány izé a titokban hátul körben nyalta. Tehát azért, hogy bízom benne, hogy nem ez.
3: Bár
2: van, hanem rendesen elmossák.
3: Bár attól függ, miért a pincérlány, nem?
2: Hát igazából...
1: Ne, de tényleg, tehát hogy ott az konkrétan nem csak megfogta valaki azt az eszközt, hanem az valakinek a szájában volt.
3: Hát,
1: nem?
3: Hát de, azért, valószínű.
2: Hát ránézel, azért lehet látni, hogy ez rendesen el van mosogatva.
1: Hát és minden baktériumot látsz?
2: Hát mondjuk ez igaz, baktériumot nem látok.
1: Jó, és itt az utolsó, amit nem mondtunk, és nagyon durva.
2: Szellemeket se látom.
1: Ebbe belegondolni, te nem.
3: Mégis itt.
2: Hallod, a gyerek, Dávid letöltött a telefonjára valami ízét. Szellemvadász alkalmazást, nyilván fulkamú az egész. De mostanában néha azzal bászkál, és nézi, hogy hol vannak szellemek.
1: És akkor viszi a porszívót a vállam, hogy Ghostbusters!
2: Okay, vicces lesz, hogy nem sokára megyünk temetőbe, tudod?
3: És így meg majd gyerek.
1: Milyen lesz?
2: Mondtam, hogy a remoszatja.
1: Viszi a viledát meg a bost.
3: Mi félsz mi? Hát talál egyet.
2: Hát ki tudja, igen.
1: Jó, szép lesz a temetőben, amikor szívja a port a sírokról. Oké, az utolsó, és ez egyébként tök jogos, és nem értem, miért nem mondtuk előbb, a pénz.
3: Hát az jó, de az alapjártalan is koszos.
2: Az fertőzhet gyerekek, nem baj.
3: Ez jó.
2: Abból legyen sok.
3: Minél több benne.
1: Jó, hát nagyjából ezeket mondták itt gusztustalan tárgyakként. Ezek közül egyébként nyilván a pénzt fogod meg a legszívesebben, nem? De hogy van olyan, amitől eddig nem tartottatok, és mostantól fogtok?
2: De várjál, mert egyébként a pénz is milyen? Tehát, hogy azért az ezres az több kézbe fordul meg, mint egy 20 000-es, nem? Szóval, hogy a 20 000-es az vélhetően kevésbé fertőz.
1: Ez mekkora ötlet? Tehát minél nagyobb a pénz, annál tisztább?
3: Kevésbé fertőz?
2: Hát én erre tippelnék, igen.
1: Ez milyen nagy ötlet.
2: És vajon a papírpénz meg a fémpénz között van különbség? Tehát, hogy valamelyiken jobban megragad a baci?
1: Hát én a könyvek óta kérdés. Most már bizonytalan vagyok, de én eddig azt gondoltam volna, hogy a papírra jobb.
2: Amúgy én is azt gondoltam. Hát mindenképpen a papírra jobb, tehát, hogy azt akkor is szívesebben fogdasom, ha mocskos.
1: Andi, fújtál már le 20 000-est?
3: Ezt még nem.
1: Azt még nem, és ez sima. És pénz akkor mi lehet a pénztárcádban? Azt a mindenit.
3: Tényleg, akkor a pénztárca is egy baktérium tanya.
2: Meg gyerekek, a bankkártya amúgy, például, a meg ugye a bankautómata eleve, tehát hogy...
1: Na jó, na? Hogyha valaki ettől tart, akkor nagyon szívesen itt eltároljuk. Tehát hozzátok be a pénzeteket, hozzátok be a bankkártyátokat, vigyázzunk rá, sőt azt is megoldjuk, hogy ne kelljen vele többször találkoznatok és érintkeznetek.
2: És akkor itt lehet, hogy egészen átalakul a pénzmosás fogalma is.
1: Szó szerint. Mi az, amitől ezek után tartanátok? Igazából én magamra ijesztettem, tehát most az evőeszközökkel sarokba állítottam magam.
2: Én attól nem. Igazából kilincsek, azok feltétlenül. Ja, de a többi az olyan, amivel úgy nagyjából tisztában voltam, úgyhogy nem olvasok, tehát azt kivédem.
1: Ennyi. Kész mázli.
2: Úgyhogy ja, így megvagyok. Egyébként például itt Péter is azt írja, hogy a kilincseknél, kapaszkodóknál, autók kormányánál ő is érzi ezt a zsíros érzést mások után, úgyhogy ő is igyekszik ezeket minél előbb letörölni. És mi a helyzet azokkal a termékekkel a boltban, amelyek szennyezettek? Például vennél egy szörpöt, de az összes ragad. Azt írja Péter, hogy a hátán feláll ilyenkor a szőr. És hallod, egyébként pont nemrég jártam így valamelyik héten, hogy ez idegesített, pont szörpöt akartam venni, és tényleg az összes ragad.
3: Hát, igen, ezeket én is imádom, amikor így próbálsz valami olyat kiválasztani, ami nem, de mindegyik.
2: Úgyhogy igen, ezt én átérzem teljes mértékben.
3: Hát nekem meg ilyen konzervüdítőnél van. Rakosgatod. Meg a gyümölcsök például, azokat is fogdossa mindenki.
2: Na jó, de gyerekek, az a pláne undorít, amikor valaki vitt olyan zsömlét, pékárút, és látom, hogy kézzel nyúl hozzá, és vissza, megfogdossa, hogy jó, ez nem tetszik, ez egy kicsit kemény, akkor visszadobja.
3: És akkor ráadásul ugye a zacskóba teszi, még előtte meg is nyalja a kezét, tudod, hogy szétszedje a zacskót, de jó. És utána tapizza össze.
2: Még egy kis nyálat is rád, biztos, ami biztos.
1: Igen. Ez de jó. De ezeket ilyenkor te rászólsz?
2: Hát nem.
3: Nem szólok rá, de nem veszek aznap biztos.
1: Undorodva nézze. Ő csak azért, mert hogy itt van, amit azért ki lehet játszani, tehát például a kilincset a simán, tehát hogy előre engeded a hölgyet, akkor nyissa ki a hölgy az ajtót.
2: Hát meg nem az, de hát te nem szoktál könnyökkel kilincs ajtót nyitni? Simán lehet könnyökkel kilincset lenyomni.
3: Például amikor nem tudom, ilyen idegen helyen, hát nem úgy idegen helyen, de mondjuk plázákban vagy ilyen helyeken elmész mosdóba, akkor én azt szoktam csinálni, hogy amikor ugye már megmosom a kezem kifelé jövet, nem érek hozzá a kilincshez.
2: Ja, nem, én sem. Jó, akkor figyelj, is így próbálom.
1: Most kipróbáljuk a héten a könnyökkel olvasást, a könnyökkel kapaszkodást a buszon, az szép lesz.
3: Az így lehet így.
2: Igen, te könnyökkel evést étteremben.
1: És a könyökkel visszajáró leszámolást. Jól van. Na hát, itt mások is írják, tehát rengeteg üzenet érkezik ezzel a témával kapcsolatban. Most egy újabbról is, sose eszek sehol, mert zsíroldos forró vízbe megmozgatják, és utána hideg vízbe dobálják sikamika nélkül az eszközöket. Köszönjük, Angéla! Köszönjük.
2: Kell a sikamika!
3: Ezután már saját eszközzel megyünk mindenhova.
2: Meg a sikamika mindenhol.
1: Minden esetre azt gondolom, hogy Roland fogyókúráját megsegítettük ezzel.
2: Dehogy is, ha van sikamika, akkor nincs gond.
1: Jó, akkor tiszta kézzel mindenhova és könyökkel, amit lehet csináljátok könyökkel. Buenos Morgan.
2: 8 óra után járunk 3 perccel, ugye itt a koszos tárgyakról beszélgettünk az előző órában, kilincsektől kezdve az étlap, az automaták, a pénz, a könyvtári könyvek, nagyon sok minden szóba került. Angi egy zseniális sztorit osztott meg velünk, azt mondja, hogy megálltunk egy parkolóban, ahol csak toalett volt, nem benzinkút. Undorodom ezektől természetesen, zsepivel nyitottam a kilincset, fiam kb. 6 éves volt, a férjemmel álltak, kint várták. Kifelé menet lábbal nyitottam az ajtót, meglöktem kicsit, hogy nyíljon a zár, majd egy erősebb lendülettel, egy jobblábas tolóval meglöktem, hogy kislisszanjak, de a fiam túl közel állt, csak a koppanást hallottam, és ahogy kiléptem, láttam hanyat repülni a fiam, aki az ajtónak hála repült. Megjegyezte, hogy ilyenekhez ne álljon közel, mert hát lábbal nyitja anyuka.
1: Jaj, és ez jó, hogy még abban az irányba repültem, mert egy toj-tojnál, hogyha másik irányba lököd a gyereket, akkor komoly bajok lehetnek. Értem, Angi, és tök szép megoldás, meg tetszik ez a zsebkendővel nyúlok, meg nem tudom én mi. De én most például az egyik legnehezebb dolgot abszolváltam. Két, hát most már majdnem 3 éves kislányommal repülőgépen mentünk vécére. Az kegyetlen. Tehát ott aztán tényleg semmi hely nincsen. Ott nem tudsz mihez meg hogyan nyúlni, úgyhogy minden tiszta legyen.
2: Hát ott nem. Tehát ezt nyitni se tudod úgy
1: és
2: igazából.
1: Én hülye bementem zokniban. Szóval elnézést kérek a Ryanair munkatársaitól, mert ott hagytam az ülés alatt 2 zoknit.
2: Tényleg ott hagytam?
1: Nem volt pofám hazamenni benne. Tehát az én voltam.
2: De tényleg, tehát elmentél a repülőgépen a mosdóig cipő nélkül?
1: Muszáj volt, nagyon gyorsan kellett lépni, oda mentünk gyorsan, léptünk, megcsináltunk mindent, majd hát zokni le, popsi törlővel láb, fertőtlenítés, és hát a zoknik ott maradtak.
2: Hú, ez egy hasonló a szép
1: sztori.
2: Az nagyon gyönyörű. Néztem az elklasszikót, aztán néztem magyar focit is, mert perverz vagyok.
1: De ez olyan, mint amikor mondjuk nézel egy komoly filmet, amit Oscarra jelölnek, meg utána egy vígjátékot?
2: Meg utána egy Steven Seagalt. Utána ezért a Fradi Zetemecsbe is merészeltem így belenézni. Hát nem volt egy felemelő élmény, de mindegy, és akkor pont azt mondtam, hogy mutatták a Tóth Alexet, aki egyébként pont egy abszolút tehetséges, nagyon jó mentalitású srác, csak most sérült, és a lelátón üldögélt, aztán kiszúrtam, hogy milyen cipője van. De pont ez került szóba, így a márkákról kezdtünk el beszélgetni, és akkor lecsekkoltam így a neten, hogy mennyibe kerül az a cipő. Hát mondjuk úgy, hogy azért nem fogok ilyen cipőt venni.
3: Nem a márkához képest nem olyan vészes, én többre számítottam.
1: És mi van, hogyha akciósan vette?
2: Ja, vissza, persze, bizony, rá van szorulva. Igen. Nem egyébként még annak nem is volt annyira vészes.
1: Ha rá van szorulva, akkor nem is jó, mert akkor szorítja.
2: Vészes az ára, tehát, hogy egy ilyen 150 körüli árat találtam hozzá, az azért még olyan, hogy ez még nem is annyira horribilis.
3: De egyébként az ilyen helyeken van leárazás? Vagy csak leselejtezik a termékeket, és van egy ilyen outlet, ahol ezeket eladják. Mert hogy nem tudom.
1: Kell, hogy legyen leárazás.
2: Nem nagyon szoktam ilyen márkákat vásárolni.
3: Én
2: tehát...
3: csak kíváncsi vagyok.
1: Hogy... Tehát például van olyan a Rolexnél, hogy 20% off.
2: Nem nagyon. Nem, csak hogy mondom, hogy nem nagyon szokott ilyen lenni.
1: És olyan családi nap, vagy nyugdíjas nap.
2: Nincs, és diák kedvezmény sem nagyon lehet. Mert itt ugye aztán szóba került például a Curtis órája, mert ugye általában például a Rolexben látható. Angi azt írja itt a TikTokon, hogy neki is adhatna a Rolex. Ő mutogatná, hát elhiszem, igen.
3: Ja, én is mutogatnám.
1: Na. Buenos Morgan, mindannyian ezt vártuk, itt van a Kamuked 4:49-kor a Facebookon is, meg a TikTokon is, meg a rádióban is, Andi velünk a stúdióban. Ilyenkor hazudunk egymásnak. Hú, de szeretem.
3: Igen, én is.
2: Hát ez komolyan. Azért milyen becsületes kollégáim vannak. Imádok hazudni. Én is.
3: De várjál, hogy neki az első, ami megvolt, az a hazugság.
2: Hát ez az. Mondtam is, látszik, mi megy könnyen.
1: Ja igen, mert ugye ilyenkor 3 állítást hozunk magunkról, ebből 1 kamu, és 2 tényleg megtörtént, ki kell szúrni a többieknek a kamut, és hát igazából nekem ma először volt meg a hazugság, és a köré tevődtek az igaz mondások. Andi, nálad úgy látom, ez másképpen történt.
3: Nem, én 2 így simán le tudtam írni, de a 3. gondolkodnom kellett, de az nagyon könnyű lesz.
1: A múlt héten volt egy...
2: Jaj, ez már múltkor is így volt. Azt 0 ponttal zártunk.
1: Ezt akartam mondani, hogy megtettük azt, ami a történelemben először fordult elő nálunk, hogy senki nem talált el semmit, ilyen még nem volt, és azt hiszem, hogy talán egy valaki írt SMS-ben jó megfejtést valamire, de amúgy a tippek is a Facebookon is, meg itt SMS Viberen is mind-mind téves volt. Hát most is lehet tippelgetni, komment szekcióban vagy SMS Viber üzenet formájában.
2: Na, jó, ki kezdi?
3: Kezdem én.
1: Jó, Andi.
3: Na, ettem már galambot, a felelsz vagy mert...
1: De várjál. Tehát így sétálsz...
2: Jó, én akkor most adtam föl.
1: Sétálsz a Hősök terén, és ham? Vagy hogy?
2: De értem én, hogy komoly problémát jelent a városokban, és próbálkoznak mindenféle stratégiákat, de hogy...
1: De hogy látod magad előtt...
2: az Andit, aztán akkor...
1: Az Andit 4 kézláb vagy így rákjárásban a Hősök terén, ahogy...
2: Ja, nem az a tyúk, vagy a kakas, vagy nem.
1: Repült a szájába, csak nem a sült.
3: Na, kis komolyságot kérek, gyerekek.
1: Jó, tehát galambevő vagy, oké. Folytasd, én tök komoly vagyok. Melyik részét?
3: Egy egész galamb.
1: Ja, hogy
2: kam? Ah, bekaptad. Be tudod kapni az egészet, igen? De a galambról van szó.
1: Na. Félrenyeltem egy galambot, bocs. Jöttek.
2: Ez így jó lesz, gyerekek.
3: A csőre megakadt a torkom.
1: Tüsszent egyet, vagy krákog egyet, és jönnek a tollak.
2: Tehát kéne egy új párna büfizé megy.
3: Könnyem így kifolyt. Na, második.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Nézd ez az érzés, más, ugye te is akarod. A zenekar, amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
5: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! 1 millió köbméter vizet juttattak a bodrogmenti holtágakba, átlagosan 35 nap a várakozási idő a járóbeteg szakellátásban, a turisztikailag frekventált területeken tart ellenőrzéseket a vármegyei NAV. Itt Talár Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Befejeződött a Bodrog folyóból a Sárospataki Berek, az Alsó-Berecki, a Pácini és a Karcsai Karcsa holtág, valamint a Hernád folyóból a Hernád-Szurdoki holtág ökológiai vízpótlása, közölte csütörtökön közösségi oldalán az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben azt írták, a beavatkozásoknak köszönhetően a holtágak vízkészlete összesen közel 1 millió köbméter friss vízzel bővült, ami hozzájárul az értékes vízes élőhelyek ökológiai állapotának megőrzéséhez és a vízi élővilág fennmaradásához. Jelezték, hogy a munkálatok még nem értek véget, jelenleg is zajlik a Tisza-Lúci Holt-Tisza ökológiai vízpótlása a taktából. Átlagosan 35 napot, a tavainál 7 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek. Derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisban készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest, a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászati szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. Számos szakterületen markáns 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a

0: óráig, többek között a Kalapja Kab és az Alma Együttes is ad koncertet. A részletekről a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak.
1: Időjárás.
0: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben. A magas UV-sugárzás miatt figyeljenek oda a bőr védelmére, valamint igyanak megfelelő mennyiségű vizet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás Rádió, mindig veled, Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan! A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: kell szövője is. A mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ádi újra szemüvegben.
2: Most már ez megszokott lesz szerintem, tehát hogy igazából még pár napig rácsodálkozhatsz a jelenségre, de azt hiszem, hogy törekszem rá. Most vannak rajtad foltok. Szedd már le, most már le magadról a foltokat.
3: Vannak rajtam foltok?
2: Lehet, hogy nálam van.
3: Szerintem igen, gyanítom.
2: Figyelj, egy új rovatot szeretnék behozni a műsorba. Az pedig a bicskei tehenek mindennapjai. Bicskénél a strádáról látszik a domboldalon néhány tehén. Tiszta Svájc, vagy mini Svájc. Annyira jó a hangulatuk, és minden reggel, mikor jövök, akkor meg tudom figyelni, ezt nagyjából egy ilyen pár napja vettem észre, hogy ezek ott vannak, hogy hány tején van fönn a dombon, hány van len, hány van középen, hogy barátkoznak, mi a dinamika. És azt gondolom, hogy ma egy ilyen két tehenes csúcsnap van, ma ketten voltak felül, annyian voltak olyan erőben, hogy fölmentek odáig, ami azt jelenti, hogy ma egy ilyen lomhább napunk lesz.
3: Azért szerintem az életben nem hasonlították még Bicskét Svájchoz.

0: Szóval, hogyha így vannak most bicskei hallgatóink, akkor úgy szerintem húzzátok ki magatokat, mert...
1: Pedig mocsok sok a párhuzam, tehát svájci bicska, meg bicskei bicska.
0: Bicskei bicska. És a híres bicskei csokoládé, ugye?
1: Biztos, hogy van valami, nem? De... Tud valaki csokit csinálni bicskén? Írjatok.
0: Vagy próbáljon meg, igen. Na jó, várom a további párhuzamokat. Bicska az is egy ilyen kis különönálló ilyen békeszigete, mint ahogy általában Svájc, hogy mindenből kimarad.
1: Igen, köztudott, hogy ott is helyi fizetőegység van, amit nagyon szeretnek, de hogyha hitelben veszel fel, nem érdemes bicskei frankban.
0: Mondjuk drága az élet, ezt mondjuk lehet, hogy sokan aláírnák bicskén is, ugye Svájcban tudjuk, hogy az. Jó van, figyelj, azért nem nagyon voltam erre felkészülve, hogy hirtelen egy ilyen párhuzamot kell kibontanunk, így már tegnap óta, hét előtt.
1: Már tegnap óta figyelem őket egyébként, tehát a bicskei teheneket. Azt nem tudom, hogy az bicske már, mert ugye úgy van, hogy a Stráden, ahogy jössz, ott a bicske tábla előtt egy nagyjából egy ilyen fél kilométerre jobbra nézel, ott vannak. De én bicskei teheneknek fogom hívni őket.
0: Tehát ők a bicskei határtehenek. Ők jelzik, hogy figyelj, mi itt vagyunk, akkor innentől jön bicske. Tehát, hogy...
1: Meg jó lehet a bicskei tej, gondolom.
0: Aha, tehát ők az előjáték tehenek bicskéhez.
1: Egyébként lehet, hogy Svájc innen veszi. Valonnan kell szerezni a tehenet.
0: A híres bicskei tehénnevelés, ugye? Az azért úgy, na.
1: Hát valahol meg kell tanulniuk kisebb domboldalon azt, hogy lehet ferdinálni. És szerintem ezt bicskén tanulják.
0: De várjál, és hol lilulnak be?
1: Ez szerintem út közben, nem? Tehát túl szűken vannak, és hát amíg átérnek, na.
0: Már is megfejtettük a Milka tehenek titkát, hogy mitől lilák. Na kérem szépen, azt nem tudom, hogy Ádi most az új szemüvege miatt haluzik-e ilyen mindenféle teheneket.
1: Vagy már reggel iszik.
0: Bicske térségében, vagy rászokott valamire, amiről még nem tudunk. Azt nem tudom, hogy a tehén az mennyire okos, tehát ő tud például, gondolom, hogy tud hallgatni a nevére, tehát, hogy úgy tud emberrel barátkozni, ha hozzászokik.
1: Szerintem igen, amit én konkrétan tudok a tehenekről, és számomra nagyon érdekes volt, hogy van legjobb barátjuk, már hogy egy másik tehén, és hogyha elveszik tőlük, akkor depresszióba zuhannak.
0: Igen, én azt tudom még, hogy panelban nem érdemes tartani. Bajosan lehet tudod fölsétáltatni a harmadikra.
1: Jó, oké, de ha egyszer felvitted, akkor ott már jól el van.
0: Hát az biztos, kiállítod az erkélyre, csak nem nagyon tud szegény megfordulni.
1: Hát meg tudod, volt ez az eset, amikor egy házas pár, de ez nem Magyarországon volt, és tényleg megesett. Utána néztem, mert nem hittem a bulvárhírnek, hogy feküdtek az ágyukon egy parasztházban, és a férjre ráesett egy tehén. Mert ugye a ház mögött ilyen domboldalon legeltek, és szerencsétlen férjet levitte a földszintre a tehén a francia ágyból.
0: Sokkal nehezebben tudta volna kimagyarázni, egy bikinis playmate esik rá. Lehet, hogy jobban élvezte volna, csak nehezebben tudta volna kimagyarázni az asszonynak, hogy figyelj, nem tudom, hogy került ide, szerintem a domboldalról zuhant rám.
1: De meg amúgy most melyik nő ne bocsájtaná meg a férjének, hogyha azt mondja, hogy éjszaka rám esett egy tehén?
0: Ja, azt hittem, egy bikinis playmate.
1: Ja, levassz, az nehezebb.
0: Írjátok meg, drága hölgyek, hogy elhinnétek-e? Mondjuk, ha nincs fölöttetek domboldal úgy bajosan, de ha van, mennyire lenne hihető, hogy véletlenül oda esett. Hát pont arra járt, pont megcsúszott, pont oda esett. De amúgy,
1: ha tőgyel a szájban ébredsz, akkor már csak mellé kell lenni a műzlit. Na, valami ötlet, valami gondolat. A Kellogg's.
0: Ezt is vetítsem le a bikinis playmate-re?
1: Ne.
0: Hallod, láttam valamelyik nap itt Tataványán egy nagyon élelmes sofőrt. Nem tudom, mi volt aznap, de hogy láttam két mentőautót is szirénázva elrohanni, meg egy tűzoltót. És a főúton ment a tűzoltó autó, hát nyilván ugye a sofőrök ilyenkor illedelmesek, tudják, mi a szabály, engedik, és mögé elég szorosan beállt egy Tesla, és gyakorlatilag így vitette magát. Tehát ő,
1: szimpatikus.
0: Ő rá csimpaszkodott így a tűzoltóautón, és mondjuk úgy, hogy szélárnyékban követte, ugye, ilyen kis Forma 1-es kifejezéssel élve, úgyhogy mondtam, hogy nagyon rafinált itt valaki.
1: Ez korrekt. Még az izén keresztül a mentő vagy a tűzoltó szivargyújtóján keresztül egy kis plusz töltést felvehetne, és akkor még az sincs.
0: Ja, de tényleg beállt is szélárnyékbe, és ahogy ment a tűzoltó autó, ment mögötte.
1: Meg amúgy a Teslák néha kigyulladnak, tehát akkor még praktikus is. Nem lehet, hogy a saját tűzoltóját vitte magával?
0: Van neki privát tűzoltója?
1: Simán. Ilyen autó mellett szerintem belefér a dolog.
0: Hozzuk nektek a Titanic VR-t, mert hogy a virtuális valóságban újra át lehet élni a Titanic tragédiáját. Senki ne szóljon a feleségemnek. Léci, jó, aki ismeri.
1: Úgy is elmentek, tudom, hogy elmentek.
0: Senki ne szóljon neki, nekem elég, ott 60-szor megnéztem a filmet vele. Jó, de senki ne szóljon neki, van ilyen.
1: Voltál Titanic múzeumban, nyaltatok Jéghegyet?
0: Nem.
1: Én voltam. Nem voltál Titanic múzeumban?
0: Ne, ez sem mond ki, légy szíves.
1: Már nincs, de hogy az, azt hiszem, a Millenárison volt, és az elején húztál egy nevet, aki ott utazott a Titanicon, azt te voltál, és a végén derült ki, hogy túlélte, és az utolsó szobában egy darab jéghegy volt kiállítva. Zseni, hogy mind tudnak pénzt lehúzni. Én túléltem.
0: De tényleg meg lehetett nyalni a jéghegyet? Vagy csak te voltál ilyen ügye?
1: Bármit meg lehet nyalni.
0: Jó, hát csak mindent érdemes.
1: Mi? Én hú, nem tudom, egy csomó olyan nagy híres templomot Európában megnyaltam.
0: Azért eddig is tudtuk, hogy vannak érdekes dolgaid. Ezt kifejtel érte, hogy milyen indítatásból?
1: Milánói dómot nyaltam. Hát... A Milánói szkálát megnyaltam ezt.
0: Az ember, aki körbe nyalta Európát.
1: Így jártam
0: anyátokkal. Én eddig azt hittem, az a Rocco Siffredi, de hát úgy tetszik, hogy a Rédládám.
1: Az így jártam anyátokkalban van az, amikor megnyalják a harangot, hogy csináljanak valami különlegeset, amit senki nem csinált. Mert ugye oda mindenki elmehet, de kevesen nyalják meg. És akkor igazából ezzel teszel magadnak egy különlegesebb élményt.
0: Figyelj, jártam már egy pár híres épületben én is, így a világon.
1: Na és mit nyalnál meg így visszatekintve? Mit bántál meg, hogy nem nyaltál meg?
0: Hát most így nem gondolkozom, hogy mi az, ami...
1: Mihez Eiffel-toronyra télen ráfajtsz, az óvatosan...
0: Igen, én tavasszal voltam az Eiffel-toronyra, de akár az Eiffel-toronyot is megnyalhattam volna, vagy a Camp Nou-t, vagy nemrég a Chichen Itzát. Nem tudom, érdekes lett volna.
1: Az olyan, mint a Csicsolina, annak a húga...
0: Az nem olyan Itza.
1: Milyen Itza? Chichen Itza.
0: Megnyaltam Itzát, igen, milyen Itzát? Chichen Itzát, ja. De azt nem tudtam volna megnyalni.
1: Jó, de tényleg, mi a legcoolabb, amit megnyalhattál volna életedben?
0: Figyelj, következő óra elejére kitalálom, csak most át kell adjuk, egyrészt is lesokkoltál, másrészt meg át kell adni a helyünket Andinak.
1: Andi, téged is megkérdezlek, mert tudom, hogy például a Harry Potter múzeumban elmentél, de Titanic múzeumban voltál?
2: Én nem emlékszem rá, hogy
1: nem. Oké, okay, tehát nagyjából erre lehet itt appellálni, a Harry Potter múzeum jobb volt?
2: Hát figyelj, nem ájultam el tőle úgy igazán, meg voltak benne ilyen olyan dolgok, amiket így nem nagyon tudtam értelmezni.
1: Például?
2: Hát például az tiltott rengetegnél ott volt egy ilyen tök, tudjátok, ez a halloweeni tök ilyen fej. Uh-huh. Tehát, hogy én nem is értem, nem is volt benne soha ilyenről szó. Még ha egy kentaurt állítottak volna, de aki akkor azt mondom, hogy jó van, de hogy ez a tök, ijesztő tök fej, ez, hogy mit keresett ott.
0: Hát ott volt kéznél, valahova le kellett rakni.
2: Meg nem hoztam volna össze a legendás állatokkal, tehát onnan például ugye ki voltak állítva ugye ilyen kosztümök. Én például hiányoltam a Malfoynak a kosztümjét, tehát, hogy én őt azért úgy beleraktam volna.
1: Jó, de az is benne van ebben az egészben, hogy egy ilyen kiállítás nyilván párhuzamosan 4-5 országban tartanak, tehát nem mehet mindenhova az egész Backstreet Boys, hanem csak egy szakasz. A másik pedig az, hogy nyilván föl dúsítják a dolgot olyan dolgokkal, amiket ott a helyszínen találnak, mert hogy nem utaztatnak ide minden titkos állatot, meg mit tudom én mit, hanem kell egy tök mondjuk a raktárból, nem? De azért ez mégis a magyar verzió volt.
0: És akkor lett volna ilyen magyar Harry Potter? Tehát, hogy így...
2: Ja, igen.
0: Nem tud ide jönni az igazi, akkor keresünk itt egyet.
1: De itt van Ungár Anikó varázslónő. Beöltözve valakinek.
0: ő az idősebb Hermione, vagy mire gondolsz?
1: Valami ilyesmi.
0: Danny Blue-t meg megcsinálják Harry Potternek.
2: Ja, igen, nekem is a Danny Blue jutott eszembe, hogy ő is
1: ott. Kicsit magyarabb, de a miénk. Ez kicsit olyan egyébként, mint amikor nem tudom, megvan-e nektek, de volt ez a Godzilla vs. King Kong, ilyen volt?
2: Volt, igen.
0: Zseniális filmeket tudsz nézni te is.
1: De hogy ott is az volt szerintem, hogy a Spielbergnek a raktárába beszabadultak, megnézték, milyen jelmezek vannak, és abból valamit összecsaptak. Tehát, hogy engem annyira az a tök nem lepte meg.
2: Igen, hát ez ugyanolyan, mint amikor a Predatort meg a Jason X-et összehozták, ugye, a Jason-t.
0: Én azóta is várom a Harry versus Frodo-t.
2: Ja?
0: Hogy miért nem? Tehát, hogy ezt miért nem csinálják meg? Gyűrűk ura kontra igen. Harry Potter.
2: Hasonlennarod.
1: Ez nekem tetszik, vagy amit tudom én, Star Wars vs. Trója.
0: Hát, vagy akkor már...
2: De jó, is, igen. És a izé trójai falóból a birodalmiak jönnek ki.
0: Persze, a Star Trek kontra Gladiátor, tudod?
1: És a Gladiátor vs. Predator.
0: De várjál, én akkor már megcsinálnám ilyen magyar vonatkozásból is, hogy Terminátor versus Szomszédok.
1: Jó!
2: Aha, igen.
1: Jó, tetszik a
2: az
1: dolog.
2: Az jó lenne.
1: Figyelj, ez az adja magát, de az biztos, hogy a filmes élményeket szeretjük, és minél inkább szeretnénk hozzájuk közel kerülni, és minél inkább szeretnénk őket megélni, átélni. És azért a Titanic a gyökere ennek a témának, mert a Titanic VR élmény kapcsán, ami egyre népszerűbb, a virtuális valóság és az ilyenfajta múzeumok kapcsán felmerült egy etikai vagy morális kérdés, hogyha úgy tetszik, miért szeretünk katasztrófa filmekbe belehelyeződni? Ez valami kis tudományos érdeklődés, vagy egyfajta, hát mondjuk azt ilyen... ízléstelen szórakozás, hogy magában a tragédiában szeretnénk ott lenni. Egy biztos, az ilyen tragédia turizmus ilyen értelemben a VR segítségével 2025-ben már meghaladta a 114 milliárd dolláros bevételt, 2030-ra pedig 412 milliárd dollárra nőhet, és itt hát a Titanic VR kiállítást hozzák, amikor ugye VR szemüveggel a helyszínen átélheted a katasztrófát te magad is.
0: Biztonságos körülmények között, igen. Szerintem ez egy olyan közismert tragédia ugye a történelem során, meg hát nyilván ugye a film miatt is, hogy sokakat érdekel emiatt.
1: Én azért úgy kipróbálnám magam, hogy egy-egy ilyen helyzetben mit csinálok.
0: Uh-huh. Tehát, hogy mit tudom én, a Mortal Kombatban te vagy a Johnny Cage, és hirtelen megtámad a Scorpio, mondjuk, na, vagy valamelyik karakter.
1: Vagy a Mortal
0: csinálsz?
1: Kombatban te vagy a Nicolas Cage, és hirtelen nem tudod. De egyébként igen, pontosan, csak az netz, mert ugye, hogyha támad rád egy ilyen több millió dollárból összerakott Scorpio szobor, vagy nem tudom mi ez, robot, akkor nem biztos, hogy örülnek, ha te szétvered.
0: Az biztos, igen.
1: De rúgnék.
0: Van olyan kultikus film, harapok. Van olyan nagy kedvencetek, amiben belehelyezkednétek, amire azt mondjátok, hogy na, akkor az engem érdekelne, és azt úgy szívesen megtapasztalnám. Nem, bármilyen film.
2: Ja, engem mindenket érdekel. Amiben Ryan Gosling van, bármelyikbe belehelyezkedni.
1: Még katasztrófa filmből tudnál mondani?
2: Mondjuk ez a Féktelenül. Az úgy. Tetszett.
1: Én valami jó autós, ilyen Fast and Furious. Tudom, nem katasztrófa film, de azért driftelgetnék, meg nyomnám.
2: Jó, hát ez ilyen. Sokan ezt megcsinálják amúgy a közutakon is, tehát, hogy...
0: Sokan az önjelölt Vin Diesel, igen.
2: Igen. Hú, hát akkor mennyi volt, úristen. Meg akkor kezdett népszerűvé válni ez a, mi ez, az autós találkozók, amikor ezek a felpimpelt járgányok álltak a parkolókba, és akkor...
1: Ja, a Tesco LED Aladán. Igen, ezek jó okról, neked.
0: Figyelj, Covid filmjei nem játszanak nyilván, úgyhogy nem, nekem egyébként nincs. Tehát, hogy az a baj, hogy a katasztrófa filmeket nem szeretem, most miket nézek, mit tudom én, akciófilmek, thrillerek, most egy fűrészbe helyezkedjek bele,
1: nem,
0: tényleg?
1: Nem, de én tudnál képzelni a Teletubbiekben.
0: Abban simán?
2: Azt a szintet,
0: azt a szintet tudnál? Várjál, mesébe? Húha, volt anó a Denver Dino jó barát, azt nagyon szerettem gyerekként.
1: Tényleg. Az tényleg üt.
0: Abba simán, igen. Vagy mondjuk
1: Sailor Moon, hogy jó csők vegyenek körül.
2: Jó, én azt szerettem.
1: Én a pálya ördögeiben is.
0: Az a másik,
1: egy részig futsz a pályán, és nem érsz oda soha a kapóhoz.
0: Még egy rész, amíg a döntő lövés repül a levegőben. Igen, az is jó. Hát nyilván a Laszko a Dragon Ballba menne, tudjuk, ja, mert hát ő óriási igen. Dragon Ball fan. Úgyhogy nála ez simán lenne. Terminátorban esetleg.
1: Uh-huh. De egyébként szerintem amennyire te ilyen földhöz ragadott vagy az ilyen téren, valószínűleg a szomszédokban lennél valaki. Igen. Tehát, hogy ott valami jó karaktered lenne szerintem. Hoztam néhány filmet, és annyi a feladat, hogy csapjunk le rá, jó? Tehát, hogyha át kéne élni, akkor melyikünk viszi melyik filmet. Elsőnek itt van a Pompeii VR. Átélni, ahogy kitör a Vezúv, és menekülni a városból.
2: Hát ezt nem.
0: Nem.
1: Senki? Marad nekem?
0: Aha.
1: Én ezt, kézzétek el, ezt a filmet láttam ilyen 4DX moziban, akkor volt új, ismeritek a műfajt?
0: Aha, igen.
1: Az az, ahol 3D is van, meg mozog a szék, meg fújnak, igen, meg nem tudom én mi.
2: Meg illatok is vannak.
1: Az a durva, ott az illat nagyon nem volt elkapva, amúgy egyféle szagot tudtak fújni, ilyen gumiszag volt, vagy valami ilyesmi. És így a harmadiknál, amikor azt kifújták, akkor így kérdeztem az öcsémet, hogy Dávid, ez milyen szag? És annyit mondod, pszt, Pompeii szag.
0: Na, erre Forma 1-es film, nem volt, hogy eszembe jutott, azt mondjuk kipróbálnál.
1: Forma 1-es vele?
0: Aha.
1: Az jó. Na, akkor a következőre akartam lecsapni. Jurassic Park.
0: Az érdekel.
2: Milyen lehetőségek vannak még? Mert, hogy
1: hát nem, mondok mindent, hogy
2: vehetsz. Csernobili katasztrófában nem szívesen vennék.
1: Vihetsz többet. Jó, a Pompeiben akkor ne legyen senki, Csernobilt is hagyjuk, de a Jurassic Parkban én például tök szívesen benne lennék. Engem baromira érdekelne az egész technikailag is, meg szerintem én nekem lenne győztes taktikám. Tehát, hogy azt én ott megjátszanám. Ott érzek esélyt a kiútra. Na, akkor most elárulom a kulisszatitkunkat. Hoztam be egy futópadot a rádióba, hogy majd az egész stáb azon edz, viszont elhagytam azt a műanyag kütyüt belőle, amit bele kell rakni, ez a biztonsági zár, amit igazából, hogyha túl gyorsan megy, vagy baj van, csak így kitépsz belőle, és megáll a gép, hogy ne érjen téged baj. És emiatt nem indul be, és senki nem tudja használni.
2: Igen.
1: Tehát igazából most már ma ráveszem magam akkor, hogy bemegyek a boltba, veszek egy ilyen kis műanyag kacatot, mondjuk róla neked túl nagy szükséged nincs erre, mert úgy érsz el odáig, hogy elért mondjuk ezt a kütyöt. Tehát az olyan sebességet kéne hozni, ami nem valószínű, de hogy legalább ezt lépjük meg. Csináljunk már egy depis nap túlélő csomagot. Tehát mi van benne a táskádban? Mi az a néhány dolog, ami egy depis naphoz mindenképpen kell?
0: Csoki.
1: Vagy csak mondjuk ki az Andi táskáját. Csoki?
2: Igen.
1: De mi van a táskádban most csoki?
2: Nekem is az lett volna az első. Most nincs, de tegnap volt.
1: Milyen csokit raksz bele? Olyat, ami biztos, hogy nem fog megolvadni, tehát valamilyen tömény dolgot?
0: Na, hát olyan nincs.
1: Tehát csak betömött csokival a táskádat, oké.
0: Okay. Ne, sima tejcsoki.
2: Hát valamilyen, én az igen, kis valami kis szeret.
1: Én tudom, hogy rakom be powerbanket, tehát hogyha lemerülne a telefon, akkor lehessen tovább nyomkodni. Nektek nem kell?
0: Az praktikus.
2: Igen, de én sose szoktam.
1: Andéban tuti lenne könyv.
0: Nekem sincs.
2: Igen.
1: Biztos beraknál valami könyvet.
2: Vagy az e-bookot, mert az ugye kicsit könnyebb is.
1: KP-ban egy másfél misit.
0: Hát, ha lenne, depi
2: nap táskámba. Akkor már nem lenne depi nap.
0: Onnantól azért feldobná azért a kedvedet, hogy hupika, ennyi pénz van nálam. Abban lehet egy két dolgot venni. Na, jó van, Nakrik des Tages.
2: Ja,
0: a nap
2: igen,
0: híre.
2: Köszönjük.
0: Oh, csodálatos.
1: Ez csak úgy kiszaladt, hogy erre készültél?
0: Hát így vannak néha ilyen spontán német beindulásaim. Na, jó. Vagy felindulásaim, vagy
2: akkor
0: megindulásaim.
2: Neked ilyen német Tourette szindrómád van?
0: Német Tourette szindrómád van.
1: Zágenzi bitte.
2: Ja, Istenem.
0: Ja, Spritze Dóze Maximum.
2: Az, ezt tudjuk, milyen filmekben volt.
1: Ja, valami tűzoltos, nem?
0: Igen. Ja, pontosan, igen.
2: Igen, abban.
0: Vagy ilyen ablakpucolós.
2: Abban.
1: Ha, vagy a Szabadítsátok kivilétben is van, amikor viszik az automosóba a bálnát. Szép kis bálna.
2: Szóval.
0: Mit hoztál nekünk, Andi?
2: Na, hát képzeljétek el, hogy furcsa bejelentést kaptak a rendőrök Tacoma városában.
0: Hol?
2: Tacoma.
1: Pécs mellett.
2: Igen.
0: A Takta Harkány mellett.
2: Amerika.
0: Takta Harkány Tacoma. Takta Harkány külvárosa.
2: Amerikában.
1: Leírom azért, hogy merre visz. Igen?
2: Azt írják, hogy egy fekete szemetes zsákot találtak egy parkoló autó közelében.
0: Hűha.
2: De mi volt hulla? A zsákban? Tippeljetek.
1: Hulla.
0: Biztos arra tippeltek, hogy hulla.
2: Igen, darabolt, összedarabolt.
1: Hát nagyjából az. Akkor ami még ilyenkor kiderülhet, az az, hogy valaki pénzt rejt valamilyen bútorba, ilyen szokott lenni, vagy valahova, és akkor az van benne. Tehát lehet, hogy egy zsák pénz.
0: Kiselejtezett plusz állat. Még okay, ezt is el tudom képzelni.
1: Kiselejtezett házi kedvenc. És még éjjel nem vagyok állatkínzó.
0: Kiselejtezett ex-férj. Ugye? Bedühödött hölgyek.
1: Mondjuk te beleférsz a 120 literesbe, nem?
0: Ezt kétszer.
1: Vigyázzatok.
2: De egyébként az érdekes ebben a cikkben, hogy mitől válik egy szemetes zsák gyanússá?
0: Hát mert olyan tehát, hogy formája van. Mint ha hulla lenne benne. Szerintem ettől.
1: Hát amúgy igen, tehát láttam már én is ilyen értelemben gyanús szemetes zsákot, hogyha ott nálatok a lila akác köznél egy nagy szemetes zsák mozgolódik, abban lehet, hogy a Roland van. De jó, igen. De
0: te... Az asszony kidobott.
2: Egyébként... Új értelmet nyert ez a fogalom.
0: Szóval szerint.
1: De szemét vagy.
0: Ja.
1: Kiderült a cikkből egyébként, hogy miért volt gyanús a zsák? Az nem? Csak az, hogy mi volt benne?
2: Nem.
1: És eltaláltuk?
2: Nem.
1: Elu.
2: Mondom akkor, hogy mi volt benne. 363 darab Hot Wheels kisautó eredeti bontatlan csomagolásban.
0: Az mennyit érhet? Hát az egy komplet gyűjtemény.
2: Sokat.
1: Ezzel vannak úgy egyébként a gyűjtők tényleg, hogy ki se bontják, mert hogy akkor nekünk nem is a Hot Wheels, hanem a Burágó volt ilyen, hogy azt nem lehetett kibontani. Azok is ilyen autók voltak, mert hogyha be van csomagolva eredetibe, akkor az sokkal többet ér majd később. És azt például simán el tudom képzelni, hogy egy gyűjtő, mikor költözik, hát mi is mikor költözünk, egy csomó mindent rakunk szemetes zsákba. Lehet, hogy begyűjtötte, berakta a garázsba, aztán egyszer csak azt hitte az a szemét, azt kirakta.
2: Hát vagy ugye, mivel elméletileg egy autó mellett találták, ezért mondom, hogy lehet, hogy ott felejtette. Tehát, hogy kirakta valami miatt, vagy úgy volt, hogy mondjuk berakja a kocsiba, de mondjuk elment valahova, és ott felejtette.
1: Tudsz valamit az értékről? Tehát, hogy, mert ezek lehetnek ilyen olcsók is.
2: Ezekről az értékekről ugye ezt itt nem írták, viszont megírták ugye az öt legdrágább Hot Wheels autót.
1: Na.
2: Ugye a Bruce Pascal gyűjtő 70 és 72 ezer dollárt fizetett, ami ugye 21,2-21,8 millió forint. Aztán van egy 150 ezer dolláros, az ugye 45,5 millió forint. Aztán van egy 50 ezer.
1: Vágod? Drágább, mint a... Hát persze, hogy drágább. Drágább, mint a stáb összes autója együtt.
2: Hát ez...
0: És azért ennyi, egy ekkora gyűjtemény, az biztos vagyok benne,
2: biztos,
0: hogy nagyon
2: benne.
0: Több tízmilliós érték.
1: Azt a mindenit.
2: Igen, egy-kettő nagyértékű, nagyon nagyértékű biztos van közötte, de hogyha a többit is beleszámolnánk, akkor nyilván több összejönne, mint mondjuk ez a 45 millió is akár.
0: Igen, én 50-100 millió között hát, szerintem simán.
1: Biztos. Andi,
0: igen.
1: Visszakerült a tulajhoz a cucc, vagy most még jelentkezhetek, hogy éhagytam el?
2: Jelentkezhetsz, viszont nyilván nem mondhatod azt, hogy ugye tiéd ez az zsák, hanem de. Meg kell mondani mindenképpen, hogy milyen modellek vannak benne.
1: El tudjuk találni? Hányat kell? 300, mennyit kell?
2: 363
1: mint a lottó?
2: 363 darabot. Amúgy ez durva lenne, hogyha itt ételszerűen meg kéne mondani 363 darab hátvészautót, mert most tehát még egy gyűjtő is, vagy mondjuk találta valaki valahol, hát hogy tudsz ennyit megjegyezni?
0: Á, kizár dolog
1: nektek
0: szerintem.
1: Van valamiből sok, amit hogyha ellopnának, meg tudnátok mondani, hogy még pontosan?
0: Nálunk nincs, tehát hogy nem, semmiből nincsen komoly gyűjtemény.
1: Ha ellopnák a gyerekeket, azért meg tudnád őket nevezni.
0: A őket meg, hogy föl is ismerem őket, igen. És van róluk fénykép is.
1: Oké, ha ellopnák az összes ruhátokat, akkor meg tudnátok mondani mondjuk 10%-os hibával? Én igen, fekete pólók.
0: Jó, hát nálad könnyű.
2: Hát ez nálad könnyű.
0: Hát én 10, figyelj, nem biztos. Ami kell, ami érdekelne, azt meg tudnám mondani.
1: De fontosokat, igen.
0: Amit úgy gyakran hordok, azt nyilván.
1: Jó, hogyha most kirabolnák a hűtőtöket, el tudnátok mondani, mi volt benne?
0: Nagyjából igen.
2: Igen.
1: Az is működne. Jó, akkor azt is bizonyos szinten be tudod. Ha az a fürdőszobai zsák, amit elloptak tőletek, eltűnne, akkor...
2: Ellopták, kidobták.
0: Azt is meg tudnám
1: nyilván
0: mondani, hogy abban mi van. Igen, hát mindent? Ha nem is az össze... Nem, hát azért nem, hát az asszony minden cuccát nem ismerem.
1: Bemernél vallani mindent, amit abban találnak?
0: Be.
1: A lábgombakrémet is?
0: Nem, a guminőt nem ott tartom, úgyhogy... Nem, mindent bemernék vallani.
1: Azt a mindenit.
0: Persze, mert akkor nem kell leereszteni, tudod.
1: Ugye, mert mi is szoktunk olyat, hogy mit...
0: Csak újra fújni, kemény.
2: Direkt úgy vetted az meg ágyat, egyébként... hogy alapférjen.
0: Lemértem előtte, direkt, tudod.
1: Meg egyébként ott a rajta lévő nyálból, már hogy ahol fújtad, abból meg lehet téged DNS-ezni, hogy az te vagy.
0: Ja. Ah, és ha csak ott lenne nyál.
2: Ha csak ott lenne DNS-ez, az...
1: Ott megvan a DNS-ből, Roland, azt lehet lenyomozni. Csak hogy szoktuk mi is így rádióban, hogy amikor találunk egy pénztárcát, vagy bármit, ja, uh-huh. hogy akkor aki megmondja a pontos összeget. Most, hogyha ezt még játsszuk el, ha most azt mondom, hogy oké, megtaláltam a pénztárcádat, nincsen benne személy, meg semmi, mondd meg, mennyi pénz van benne, és akkor visszakapod. Megtudnád?
0: Megtudnám, mert momentán nincs benne sok, úgyhogy azt most nagyon könnyen meg tudom mondani.
1: Pontosan, takra?
0: Pontosan, takra meg tudom mondani, hogy mennyi van benne. Most egyébként azt, hogy konkrétan egy 5000-es van benne.
1: 5000-es? Andi, te is tudnád takra?
2: Tudom, igen.
1: Tényleg
2: igen.
1: Mennyi?
2: 415 forint.
0: A jól menő gazdag rádiósok, ugye?
1: Elég egy energiaitalra itt kéne, nem mi?
2: De elég, egy 400 forint egy energiaitalra.
1: Király.
0: Ha meg még egyet akarni, akkor meg tőlem kér kölcsön.
1: Nem tudtam, hogy én ma ilyen krőzus vagyok nálam. Általában semmi készpénz nem szokott lenni, de most pont van nálam 11 ezer forint.
0: Az igen. Na, ez aztán a luxus élet.
1: Meghívjalak egy, mire szoktak meghívni, egy kólára?
2: Energiaitalra meghívhat.
0: Arra az Andit bármikor. Tatabánya és Szár között több kilométeres kocsisor az egyes főúton. Yes! Tehát nem elég, hogy beáll a pálya.
1: De jó
0: nekem. Nem elég, hogy nem tudsz haladni. Lemész az egyesre, ott se tudsz haladni. Azaz. Ez
1: hogy
0: gyerekek parádé. Sehogy, majd te alszol.
1: Hogy lehet kikerülni az egyest? Van olyan is?
0: Hát figyelj, ajánlom, hogy akkor indulj le Fehérvár felé.
1: Szeretem azt a helyet. Tehát Fehérvár érintésével Szegedet súrolni kell, vagy nem?
0: Hát, ha érinthetem, szép város. Tehát, hogy ajánlom a belváros, nézzél körül. Egészen klassz. Vannak jó üzletek a plázában is.
1: Most úgyis olcsó a benya.
0: Na, hát akkor ennyi. Most nekiindulsz. Figyelj, lemész. Most nézem itt, próbálom. De igen, ott úgy Fehérvár. Szerintem akkor.
1: Hát inkább kérdemes. Menjek, nem, mint hogy álljak. Ez a filozófiám.
0: Tökéletes, kérem szépen. Vagy elmész úgy, mit tudom én, Mór, Zámoly, és akkor ott Bodmér felé vissza.
1: És amúgy a másik oldal is áll? Vagy hogyha átmegyek a szembesába, akkor ott haza tudok tolatni.
0: A leállósávban. A szembe oldalon tolatva. Na ezt megnézném. Hogy holnap killennél a Magyar Közút összes létező felületén, az biztos. De én nagyon adnám.
1: A fényképeken nem látod, hogy tolatok. Jó irányba áll a kocsi.
0: Nem látod videót. Azt megnézném, hallod? Esküszöm.
1: Ne szóda, hogy kamuznak, visszafelé játszották le.
0: Na oda ülnék be VR-ba, látod, hogy ezt az élményt átéljél.
1: Katasztrófa film, Ádival.
0: Aztán megnézném, ahogy jönleg ott kattan a kezelően a bilincs. Aztán Zsolt azt írja, hogy Ádi, Tarján gyermely Zsámbék felé is tudsz hazamenni?
1: Kipróbáljam.
0: Ugye? Látod?
1: Amúgy ez nem is hangzik annyira rosszul. Jó, tovább tart, bár hogyha áll az egész, akkor biztos nem.
0: Hát akkor nem, ha tudsz haladni, akkor annál minden jobb, mint hogyha egy helyben állnál, és ez az életedre is igaz lehet.
1: Köszönöm.
0: Fogad meg ezt, ez a mai coach tanácsom.
1: Köszönöm.
3: Buenos morgen, minden hét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősow. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Négy nap, végtelen élmény. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu.
2: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrásra!

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Van-e bármilyen olyan szag, ami mások számára elfogadhatatlan, vagy nem kedvelt, de te kifejezetten szereted? Szokták mondani a benzinszagot, azt én például imádom.
2: Én tudom.
1: Télen. A gyufa, amikor meggyújtod annak az utószaga.
2: A gyufa, és emiatt nekem a téllel egyenlő arányban van az, amikor érzed azt a füstös szagot, ahol valahol fűtenek, vagy nem tudom, kéményből jön.
1: Te szereted azt, amikor eltüzelik a műanyag kádat?
2: Nem. De tudod, érted, hogy miről beszélek? Ez a tél illata, ez a füstös illata.
1: Ja, tehát kvázi, tudom, és ez most, hogy belegondolok, az nekem nem egy annyira kellemes illat. Nem rossz, de így eltűröm, és jobb lenne helyett a friss levegő. Na, ez például szerintem egy totálisan tök jó példa.
2: Amitől én ki vagyok, bocsánat, amit sokan szeretnek, a benzin és a fűnyírás utáni. Tehát, hogy én attól
1: tényleg?
2: Is teljesen ki vagyok.
1: Jó van, a fűnyírás utánira nem vagyok nagyon rákattanva, de a benzinszagot imádom. Nem?
2: Nekem megfájdult tőle rögtön a fejem.
1: Komolyan?
2: Tehát, aha, igen.
1: Ja, neked nincs kocsi, te nem is tankolsz.
2: Igen, de hogy bármikor, amikor beállunk, és tudod, be kell menni mondjuk nekem a shopba, mert hogy valamit szeretnék venni, és kiszállok, és úristen, gyorsan jussak be.
1: Na, végre találkozom valakivel, mert ezt mindig szokták mondani, hogy van aki.
2: Van aki, aha.
1: De akkor azt tudod tenni, hogy nagyon gyorsan meggyújtod magad mellett a benzint, és akkor már a füstszagot érzed, amit szeretsz. Na, jó tanács, csak Ádító.
2: Igen.
1: Röviden megbeszélünk mindent. Itt van 5-6 olyan kategória, amire azt mondják, hogy így a saját lakásodban szagvak leszel rá, és akik kívülről belépnek hozzád, azok azért nagyon leveszik, hogy itt valami nem stimmel. Az elsőbe szerintem belenyúltál, ez nem más, mint az állatszagok, és külön felhívják a figyelmet a nedves kutyára, az alomtálcára, illetve arra, hogy nincsenek porszívózva az állathelyek. És amúgy van abban valami, hogyha ott laksz, folyamatosan ezt érzed, tehát kvázi tudod ignorálni, de valaki kívülről belép, ez például szerintem tényleg zavaró lehet.
2: Igen, nem mindegy. Szerintem mi is akkor érezzük, akik belépünk oda, tapasztalataim szerint, ha mondjuk esetleg a kutya nem olyan frissen lett megmosdatva, tehát hogy már tényleg a szőrén érted a előző hónapnak is a nem tudom miért, ami rajta maradt.
1: Kutya és vagy kamasz gyerekek, nem? Tehát azért ott is megcsaphat a szag. Itt van a főzés maradék szag, erős illatok, amik beszívódtak a bútorokba. Ezt például nem tudom, mert hogyha nálunk otthon van ilyen, az általában kellemes és szeretem, sőt, én mikor belépek a folyosóra, és a szomszédtól jön valami, akkor néha így bekopognék, hogy adjál már egy tányérral.
2: Én múltkor így jártam.
1: Nem tudom mi ez, de adjál.
2: Én múltkor így jártam, hogy én kávézni szoktam reggel, mert nem tudok reggelizni, de mentem le boltba, és valaki olyan finom szalonnás rántottát csinálhatott,
1: na, ugye.
2: Hogy mentem le, és mondom, úristen, mindjárt bekopogok.
1: És lehet, hogy nem küldene el. Egy próbát megérnem. Viszont például, hogyha ilyen menzaszagod van, tehát a ruhád, a kabátod átveszi a menzaszagot, az nagyon rossz utána. Tehát, hogy azt meg úgy kerülném erősen. Az utolsó a kedvencem. Kapaszkodj. Túl intenzív, tiszta illat. Igen. Amikor annyira agresszíven mosószer illat van, szerintem az még az egyen jobb. A legrosszabb az, amikor mondjuk ilyen közterületen vagy adott esetben, és ezt a nem tudom, mivel szoktak ott felmosni, de van annak egy ilyen nagyon jellegzetes szaga.
2: Igen.
1: Ez ilyen fertőző, ez a hipós szag.
2: Igen.
1: Na, az nagyon rossz. Tehát azért más, hogyha a selyem kutya illatú, nem tudom, bársonybaba púderrel mossák föl meg a hipóval.
2: Én például nagyon szeretem az öblítők illatát máson. Én, ha öblítőt használok, akkor viszket a bőröm, tehát nem tudok. Igen. De nagyon szeretem máson, de abból is van olyan, ami egy idő után már folytogató.
1: És ezt nem tudod, hogy csak kívülről öblítőzöd be? Tehát, hogy befele a bőröd felé ne viszkes? vagy valami olyan ruhadarabot felvenni, ami
2: nem
1: eláll?
2: Nem tudom, ha valakinek van erre tipje, akkor...
1: Hát például olyan helyen öblítőzöd csak, ahol van alatta is ruhadarab. Most ezt nem nevezzük meg, ezt Roland tenni, hogyha itt lenne.
2: Aha.
1: De ott az alsó neműt azt nem öblítőzöd, de előtte a ruhát igen, tehát érzed a szagot, de nem ér a bőrödhöz. Na?
2: Wow! Hát figyelj, ezt adás után beszéljük.
1: Okay. De kár, hogy ilyenkor nincs itt a Roland. Arra gondoltam, hogy most beviszlek a lakásomba, és szembesítelek néhány szaggal.
2: Na.
1: És meg kell állapítanod, hogy ez egy mondjuk 1-10 skálán mennyire idegesít. Az 1-es legyen az, hogy hát igazából kifejezetten szereted, sőt, ha tehetnéd, meg is nyalnád a földet. A 10-es pedig legyen az, hogy amikor belépsz, akkor azon gondolkodsz, hogy melyik kukába ürisd a béltartalmadat, vagy gyomortartalmadat.
2: Jó.
1: Bejössz hozzánk, amit először érzel, ez a jófajta nagymamás levendula szekrény szag.
2: Pont belenyúltál, nem szeretem a levendulát.
1: Jó, tehát akkor igazából, hogyha a molyírtásról van szó, akkor te inkább a molyokat csapkodod és nézegeted, mint
2: nem,
1: sem a...
2: Nem szeretem őket. Lehet, hogy feláldoznám, de nem szeretem a...
1: Pedig minden nagymamánál van egy ilyen szekrény. Uh-huh, és ott a ruhák is olyan szagok lesznek. Igen. Jó kis naftalinos. Oké, okay, tehát akkor ez viszonylag idegesítő, tehát 10-hez közel van.
2: Hát igen, mondjuk egy 8-os.
1: 8. Ennyire? Jó van, hozok még, figyelj. Oké. Okay. Hideg pörkölt szag. Tehát nem az a friss, hogy ú, most készült nagyon igen, friss, hanem ez a mindenbe beleivódott pörkölt szag.
2: Aha, hát igen, az is azért legyen egy 6-os.
1: 6, tehát akkor ez jobb, mint a levendula. A levendulás pörköltet csinálok, tudod, most divat, hogy mindenbe belerakják a szőrbe is.
2: Vagy csak legyen lila.
1: Vagy csak legyen lila, azaz. Egyébként van ötleted? Most a levendulán túlléptem, de erre pörköltet vagy szagot mivel tüntetsz el?
2: Hát fogalmam sincs, mert szerintem az összes közül ez a legerősebb.
1: Állítólag felülírja a frissen főzött kávé. Tehát, hogyha ilyen helyzetben futsz, akkor viszonylag hamar kell kérned. Jó. A levendulára van ez a szagtalanító spré, ott azt írták. Jó, megyünk tovább. Egyszer csak belépsz, és megérzed, hogy a kukából áramlik a zöldséghéj, dinnyehéj szag, és ilyesmit érzel.
2: Ó, az 10-es.
1: Ez a 10? Uh-huh. Ó, szép. Mivel mulasztod el? Leviszem a szemetet. Az vendégségben mi, hogy
2: és
1: elnézést
2: még
1: lenne szíves?
2: Beleteszem, mert az átszivárog, meg még folyik belőle ugye a dinnyéből a lé, úgyhogy...
1: Oké, okay. Aztán régi könyv szag. Tehát ilyen kvázi ilyen régi szoba, ilyen nagypapa szag van.
2: Na, azt szeretem.
1: Azt szereted? Az lesz az
2: a régi
1: az...
2: könyv. Na, most várja, mert belekeverted itt a nagypapát.
1: Jó, hát a nagypapáknál szokott ilyen régi könyvszag, de akkor most régi könyvszagban az, maradjunk ennél.
2: Azt szeretem, szeretem.
1: Tehát megnyalnál egy lexikont?
2: Azért nem, de...
1: Hát azért húzunk határokat.
2: Igen, azért húzunk határokat, tudod, bak vagyok. Okay. Tehát mondjuk kettes.
1: Oké, okay. És az utolsó, kamasztini szag. Nyilván ezt nem említed meg a barátodnak.
2: Júj, most kit fogok ezzelben megbántani. De...
1: Főleg a fiúknál, bár egyébként igen. Én azt hallottam, hogy a lányoknál is tud durva lenni a helyzet, meg aki járt már női mosdóba, tudja, hogy sokkal durvább a helyzet, mint a férfi mosdóban.
2: Igen, aki szerintem tömegközlekedésen jár, az sok mindennel találkozik. Jaj, most...
1: Már megmondtad most... a 10-est, az a baj.
2: Igen,
1: ez a nagy baj.
2: De annyira nem, tehát azért nem.
1: Jobb, mint a kuka?
2: Várjál, úristen. Hát annál jobb, annál jobb.
1: Oké, okay, tehát hogyha egy percig kell mondjuk 10 centiről szagolnod egy szemetest vagy egy büdös tinit, melyiket választod? Számítottál reggel erre a kérdésre?
2: Hát nagyon nem. Nagyon nem. Na, ez sokkal erősebb szaga van szerintem a kukának.
1: Kukának. Tehát az a rosszabb, akkor ez a 9-es?
2: Hát nem. 7-es.
1: Jó, de nekem az öblítőkkel amúgy is harcom van. Aha. Van az a maci, én vagyok a legnagyobb maci rasszista, tehát azt nem vagyok hajlandó megvenni.
2: Igen.
1: Azért, mert ez egy rohadék. Tehát, hogy nem tudom, emlékszel arra a reklámra, amikor más cuki állatok megjelentek, és lenézte őket, és kigúnyolta őket.
2: Igen, emlékszem rá.
1: Az egy másokat elnyomó alfa maci, és én nem szeretem az ilyet. Én inkább vagyok a béta sünnel, meg a borzal. Hát nekem senki nem mondja, hogy ez nem jó zene. Hát ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni, de aki nem szereti, azt nem szeretjük. Jó, Kitti, tudom, ne?
2: Ez nagyon magyar. De nem, egyébként most azért jó reggelt. Feljöttek ilyen emlékek, és most itt elkezdtem ülve táncolni.
1: Na ez az én is egyébként. Azért játszottunk Elton John-t, mert róla beszélünk, és azt gondoltam, stílszerű lesz az I'm Still Standing, mert egyébként egy térdműtét után beszélünk majd róla. Voltál koncertjén?
2: Nem.
1: Én voltam. Aha. Többször is azt hiszem, de a kapcsolatkoncert volt az egyik, ami megvan nekem, hogy ugye ott nagyon sokan álltunk egy ilyen kvázi ingyen koncerten. Uh-huh. Az első élményem az volt, hogy elkezdett esni az eső, és azt valahogy úgy éltem meg, volt előttem egy ember, ott voltunk nem 10 000-en, rohadt sokan voltunk a Hősök terén, és volt előttem egy ember, és telefonon beszélt a haverjával, és mondta neki, hogy itt vagyok, hol vagy, itt vagyok, hol vagy. És akkor mondta, hogy igen, és akkor mondta, hogy feltartom az esernyőt, hogy megtalálj, és abban a pillanatban szakadt le az ég, és 10 000 ember egyszerre nyitotta fel az esernyőt. Akkor rögtünk. A koncert is nagy élmény volt, külön tetszett, hogy a gitárosnak hány gitárja van, tehát ott tényleg minden dalra másik volt, máshogy hangolva. Hmm. Nagyon profik, nagyon nagy show-t csináltak, jó volt a hangulat, tehát hogy nekem ez az élmény, ami így Elton Johnhoz leginkább köt. És most egy új dokumentumfilm, amúgy a mozifilmje is tök jó, nem tudom, láttad?
2: Nem.
1: Azt is nézze meg mindenki szerintem. Hmm. Ő volt az, aki azt mondta, hogy ő nem hajlandó úgy megcsinálni a dokufilmet, hogy itt mindent tompítanak, hanem akkor legyen tényleg benne az, amiben ő hülye volt, meg az is, amiben jó fej volt, de legyen benne őszintén.
2: Ez tök jó.
1: És egyébként szerintem tök jó a film. Na, de az a lényeg, hogy most egy új dokufilm van, és előszedtek egy olyan témát, amit korábban már lehetett tudni, de most ő maga mondta el ebben a dokumentumfilmben. Egyébként az a címe, hogy Touched by Gold, és ebben mondta el, hogy egy nagyon extrém dolgot csinált. Elment tért protézis műtétre, mert hogy szegénynek a térdei azok teljesen szétmentek, gondolom a pályáján se kíméltetett, aki látta már őt színpadon, meg amúgy is. Hát meg már a kora miatt is kellett egy ilyen tért protézis csere mind a két térdében. És a műtét során ő a beavatkozás előtt megkérdezte az orvosát, hogy van-e arra lehetőség, hogy ő ezeket a műtét után megtarthassa és elrakhassa.
2: Jézusom.
1: És akkor az orvos először azt mondta, hogy hát ez engem meglep, mert ilyen dolgokat nem nagyon szoktak kérni és kérdezni tőlem. Aztán végül ő fölhívta a dokit, és a doki azt mondta, hogy csinálj velük, amit akarsz. Tehát tulajdonképpen ő megkapta ezeket a tért kalács csontokat, bal-jobb lábából egyaránt, és képzeld el, hogy ezekből a testrészeiből készített magának nyakláncot.
2: Úristen.
1: Na, az extrém, nem? Tehát ez
2: de
1: valami.
2: Várjál, és a nyaklánc... Tehát, hogy...
1: Hát a tért kalács az ugye, most így nézem magamon, ez kb. Ilyen ekkora, tehát ilyen pingponglabda méretű lehet, talán egy kicsit nagyobb.
2: De az
1: nagyobb.
2: Darabokra lett vágva, és abból lett...
1: És ezt hogy? Megcsiszolták, egyébként a végeredmény tényleg olyan, mint egy ilyen elefánt agyar, vagy nem tudom, tehát ezek a csontékszerek szoktak ilyenek lenni.
2: Nekem van.
1: Na, és az legális, Kitty, szabad ilyet mondani, vagy... Hol találtál elefántot, és mivel nyested?
2: Az az igazság, hogy még fiatalabb koromban, amikor voltunk Apaj pusztán, volt
1: hogy sok az elefánt.
2: nem a kurultáj volt, hanem ősök napja, nem tudom micsoda, és ott marhacsontból készült.
1: Ja, tehát nem elefántcsontból van.
2: Nem. Jobb, nem. Egyébként még mindig megvan.
1: Csirkecsontból én ilyet nem tudok, ugye? Tehát ha bemegyek a KFC-be, akkor abból nem lesz medál.
2: Hát.
1: Mert van az, ami ilyen V-alakú, amit törni szoktunk. Azt szerintem tök jól rögzíthető, hogy a két végén megkötöd, és ilyen indián nyaklánc.
2: Ugye, mindjárt elkezdek, kimegyek, vadászok. És...
1: Vadászol egy csirkét itt a tabányán? Hajrá a hóban, nagyon igen, szórakoztató látvány leszel. Hordanád-e valamidet?
2: Valamimet. Aha, én először arra gondoltam, mert olyat láttam, hogy ugye vagy a valaki, mit tudom én, a kutyának a szőrét, vagy hajból, tehát hogy beletették effektíve egy nyakláncon lógó ilyen medába, tehát ilyen üvegbe zárva úgymond.
1: Nekem amúgy az is creepy. Tehát nekem olyan volt, hogy valaki ugye hamvasztást kért, nem tudom, nagymama, nagypapa, apuka, anyuka, és akkor azt vagy összepréselték, vagy ilyen kis üvegcsébe, de így magával hordta a nyakában.
2: Hát érdekes, igen.
1: Meg... Ez egy kicsit morbid. Nagyon az.
2: Igen, morbid is, meg más szempontból. Spiri szempontból is nekem úgy nem
1: ez nem jó?
2: Nem fér,
1: nem jó, nem. Man?
2: Hát nem az, de nem, na mindegy. Nem megyek most bele annyira, nem, nem attól függetlenül szerintem a szeretet nem ezen múlik, de aki megcsináltatja, nem szólom le, mert
1: na jó, de mi van rajtad, amit mondjuk hordhatnál? Tehát például gyerekkori tejfog.
2: Gyerekkori tejfog.
1: Egy boxoló akár a mostanival is, de hogy hordanál egy fogat saját magadtól?
2: Hát figyelj, nem tudom. Egyébként nekem kiműtötték a bölcsességfogamat, és mindegy, ez egy bonyolult eljárás volt, és kellett hozzá másfajta orvos is, és akkor a doktornő felhívott, hogy nem tette el a fogát, hát mondom, nem. Örültem, hogy megszabadultam tőle, ami ekkor
1: meg kellett
2: gondot.
1: Volna neki?
2: Nem tudom, hogy miért.
1: Elnézést, összekevertük a fogakat.
2: Egyeszerűen,
1: hogy visszaraknánk.
2: Hát még talán a nem. Tehát, hogy az is olyan, hogy örültem, hogy megszabadulok tőle, nem akarom még ékszerként hordani.
1: De mert például egyébként van most ez az új szép piercinged, lehetne egy fog piercing, tehát hogy ott kiállhatna egy bölcsességfog az orrodból.
2: Jaj, Ádi.
1: Nem? Azt nem? Too much? Jó, akkor nézzünk mást. Oké, akkor mondjuk most nem a tért kalács, mert ezt Elton John már elsütötte, de amit még néha el szoktak kérni, az a vesekő. Mondjuk abból valamit.
2: Az se.
1: Faragni belőle egy szép pillangót.
2: Vagy egy karkötőt.
1: Az se? Tehát teljesen nem? Nem játszik?
2: Teljesen nem.
1: Jött még reakciós, ez engem teljesen kiakasztott, te meg tudtál róla, úgyhogy ezt még dobjuk már be. Például csinálnak az anyatejből is ékszert.
2: Igen.
1: És ez szerintem nagyon szép emlék egy anyának. Ezt elfogadom, hogy ez szép emlék egy anyának, de ezt hogy képzeljem el? Ezt úgy képzeljem el, hogy egy ilyen kis fialalóganyagban, és ott van benne a tej, vagy csinálnak belőle kefirt, és akkor az jobban megáll. Nem, de tényleg, tehát, hogy vagy megszilárdítják. Mi lesz az anyatejből? Te láttál már ilyet?
2: Én Instán találkoztam ezzel, hogy van kifejezetten egy ilyen nevű ékszerkészítő, szerintem hölgy, aki előszeretettel szokott a hírességeknek így küldeni, tehát hogy szokták reklámozni, hogy tőle kapták ezeket az ékszereket, még nem olvastam
1: utána. Figyelj, ez tök jól néz ki. Anya tej kő. Aha. Hmm. Tehát egy kvázi egy követ csinálnak az anyatejből.
2: Igen.
1: Érdekes, de jól néz ki.
2: Jól tehát, néz ki amúgy, úgy... igen.
1: Na, szép. Oké, ilyen is van. Ezt vállalnád, nem?
2: Hát ezt egyébként igen.
1: Tehát más anyatejét?
2: Más.
1: Egy jó barátnőd anyatejéből készített ékszert hordanál?
2: Hát inkább nem.
1: Azt nem. Tehát akkor itt max saját.
2: Nemrég bejárta a világ sajtót egy 20 éves kanadai nő elképesztő döntése. A hirtelen meggazdagodás helyett a biztonságot választotta. Hm. Az 1 millió dolláros lottó nyereményt ugyanis nem egy összegben, hanem heti kifizetésekben kért.
1: Aha, tehát ő úgy döntött, gondolom én, hogy... sokaknak tönkre megy az élete abban, hogy rázóan hirtelen a nagy pénz, nem tud vele mit kezdeni, elszórja, rosszul fekteti be, elkérik tőle barátok, igen, haverok, és akkor legyen az, hogy eddig is kapott rendszeresen fizetést, osszák be ezt neki a Lottó Társaság munkatársai, és akkor hetente kapjon egy kisebb összeget.
2: Igen.
1: Aha. Jó, szól arról a hír, hogy mennyi ideig, vagy hány részletre, vagy erről nem szól?
2: Arról nem, arról aha szól, hogy próbáltak itt utána járni, hogy ez hogy van Magyarországon. Magyarországon egyébként ugye a Szerencsejáték Társaság ugye kiadta a közleményét ezzel kapcsolatban, hogy a nemzetközi gyakorlatban több olyan számsorsjáték is létezik, amelynek az a hívó üzenete, hogy éveken át tartó havi vagy heti juttatásként lehet megkapni, komolyan, a főnyereményt. Igen, itthon jelenleg nincs olyan játék, amely erre a tematikára épülne, ez azt jelenti, hogy a magyar nyerteseknek a teljes összeget egyben utalják.
1: De figyelj, ez amúgy nem egy hülyeség már, hogy a részlet, mert most gondolkozom rajta, mondjuk 1 millió dollár, ez 320 millió forint, mondjuk tegyük azt, van még 30 jó évem, legyen 40. De legyen 30, ez könnyebb osztani. Legyen 32 jó évem. Az évi 10 millió forint. Tehát majdnem, hogyha kamatoztatom, tehát berakom bankba, ja, csak az a baj, hogy ők nem kamatoztatják, de hogy mondjuk egy ilyen havi 1 millió lehetne belőle a következő éveimre, az azért egy szerethető életvitel lenne.
2: Szerintem ez teljesen jó.
1: Csak az a baj, hogy itt ugye ők kezelik a pénzt, tehát hogyha hetente küldik ki, addig én berakhattam volna kamatra valahova, és ott azt elbukom. Tehát ilyen szempontból meg mondjuk nem logikus.
2: Igen.
1: De tegyük azt, még valami kamatot, alapkamatot hozzáadnak, akkor van benne logika, ennek ellenére te mégis azt mondtad, hogy lottóötös részletre, na nem, neked egybe kell.
2: Igen, ezt mondtam, viszont ebben is látom a logikát, mert tényleg azért Magyarországon, ha visszagondolunk, nem tudom a hallgatók, hogy vannak vele, de nem emlékszem, hogy úgy végződött volna bármilyen nagy nyereményes, hogy aztán ő azt jó befektette, nem tudom, nagy céget épített belőle, és hosszú távon meggazdagodott, hanem hogy valahogy mindig az a hír járta be így a sajtót, hogy hát eltapsolta,
1: hát vagy csak azokat a sztorikat nem halljuk, de igazad van, én veled értek egyet, mert ugye Amerikában nyíltan vállalják többnyire, és állnak ezekkel a gigacsekkekkel, tudod, amit Búza Sándor vitt régen a házhoz, vagy nem tudom, de igen, hogy állnak ezekkel a gigacsekkekkel, hogy ők nyertek, és lehet tudni róluk.
2: Igen.
1: Meg nyilván a bukósztorikat már elmesélik, mert ott már nincs mit elvegyenek tőlük, tehát nem féltik a pénzüket. Én úgy találkoznék egyszer valakivel, aki A. vagy lottónyertes, B. vagy lottónyertest ismer, és nem kell megnevezni az illetőt, de hogy úgy elmeséli, hogy mennyire jól kezeli ezt a pénzt. Ilyennel tényleg nem találkozom.
2: Hát figyelj, az én szüleim egyébként, amikor én születtem, mindig mondom, hogy én hoztam a szerencsét magammal, nagyképűen, de ő nekik négyesük volt 90-ben.
1: Ötös lotton?
2: Igen.
1: Az olyan arányosítás, mint most, hogy ilyen kb. 3-4 milliárd között van valahol, azt hiszem az ötös lottó, lehet, hogy most már 4 milliárd, de hogy ahhoz képest a legutóbb én néztem, azt hiszem ilyen 2,5-3 millió a négyes, tehát hogy körülbelül ez volt akkor is az arány, hogy mondjuk
2: hát
1: egy
2: én
1: autó.
2: Én úgy emlékszem, hogy ilyen 200 valahány ezer volt, egyébként apukám azt mondta, hogy előtte és utána sokkal többet nyertek a négyesek, de akkor ez a 200 valahány ezer, de ez is akkor egy
1: azért. Mire volt elég kb. Akkoriban?
2: Mire volt elég? Én úgy emlékszem, hogy azt mondták, hogy a lakásba vettek ők bútort, meg talán autót.
1: Az elég jelentős, tehát akkor az több, mint ma, mert most 2,5-3 millióból nem veszel autót.
2: Hát azt nem.
1: Pont ezt futtattam végig az előbb a fejemben.
2: Bútort veszel, de abból is mondjuk egy konyhát, és berendezel egy kisebb szobát, azt hello.
1: Te is ezt úgy élték meg, hogy jaj, de jó, van egy négyesünk, vagy úgy élték meg, hogy basszus, egy szám hiányzott.
2: Nem, abszolút úgy, hogy jaj, de jó, van egy négyesünk.
1: Igen, és azt mesélték, hogy gondolom nézték tévében, nem? Hogy nézték a sorsolást, vagy csak elolvasták valahol a számokat, mert az lehet egy őrítő.
2: azt hiszem, hogy nem így real time-ba nézték, hanem hogy utána valahogyan elkezdték, és akkor kiabáltak az egyik helységből a másikba a lakáson belül, hogy ez is talált, és akkor teljesen.
1: Azt kérdezd már meg nekem, Léci, mert ez tökre érdekel, hogy hanyadik szem nem stimmelt. Ez tök más, hogyha az első nem stimmel, és a utána négy bejön, vagy hogyha négy működik, és az ötödik nem jó.
2: Szerintem egyébként így volt, hogy az ötödik.
1: Tényleg?
2: De majd ezt megkérdezem.
1: Ez nagyon kemény. Azokból a bútorokból feltételezem, hogy még a mai napig van, ami ott van.
2: Hát szerintem, mondjuk, figyelj, 90 óta azért élt.
1: Levendula szagú szekrény? Nincs?
2: Hála Istennek a szüleimnek nem volt levendula szagú szekrényük.
1: Jól van, amúgy nem hülyeség ez a részletfizetés, elgondolkodtató, de én szerintem akármennyit kapnék, lehet azt munkának nevezni, nem munkának, én azért valamit dolgoznék, mert az a semmit tevés, hogy csak úgy ott a pénz, az nekem nem menne.
2: Igen, viszont én akkor olyan, hát ha már ékszerekről volt szó, nekem ez a nagy álmom, hogy magyaros ékszereket tudjak akár én is csinálni, vagy, tehát hogy én akkor már egy vállalkozást
1: csinálnék. Tehát kitanulnál valamit.
2: Aha, igen, ami nem azon múlik, úgymond az életem, hogy most abból a vállalkozásból mennyi nyereségem származik, hanem azt úgy kettelésből.
1: Nemesféle anyatej piercing. Árulnál ilyet? Nem, ugye? Tehát akkor az alapdolgokból.
2: Arany, vagy magyar nemes ékszerek, ugye?
1: Na, tetszik, kívánom, ugye? Hogy egyszer jöjjön össze. Ja, ez nekem tetszik. De ha összejön, akkor légy szíves a rádióműsoromat, ezt bömböltesd, jó?
2: Oké.
1: Okay. Buenos morgen mindenkinek!
0: Buenos morgen! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel. Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
4: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
5: Huligán vagyok, jaj, neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
4: Jegyed van már?
3: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
5: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
4: 4 nap, végtelen élmény.
6: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
7: Nyár, napsütés, élmények. Irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. 14. Leó pápa idén másodjára szólította a bíborosokat közös tanácskozásra a Vatikánba. Zárva lesz a polgármesteri hivatal környén július 1-én. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. Június-július fordulója több fontos határidőt is hozza a gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV által az MTI-hez eljuttatott közlemény emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásnak is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. A Szent Péter Bazilikában bemutatott misével kezdődött ma reggel a bíborosok tanácskozását fedő konzisztórium, amelyet 14. Leó pápa az idén második alkalommal hívott össze. A nyilvánosságra hozott program szerint a délelőtti és délutáni szekciókban napirendre tűzött témák között szerepelnek a népeket és az egyházi közösségeket legmélyebben érintő szenvedések, feszültségek és kérdések. Választ keresnek arra, hogy a világban tapasztalt megosztottság és konfliktusok miképpen hatnak az emberek életére, milyen nyelvezet, magatartás, gyakorlat segítheti elő a megbékélést, az együttélést és a békét. A köztisztviselők napja alkalmából környén a polgármesteri hivatal július 1-én zárva tart. Július 1-én Semmelweis napon szünetel környe két házi orvosi rendelőjében a betegellátás, ugyanezen a napon a gyermekorvosi és a védőnői rendelés is elmarad környén, olvasható a község honlapján. És végül sport. Az amerikai, mexikói, kanadai labdarúgó világbajnokság csoportkörének zárása előtt megdőlt a helyszíni nézőcsúcs, jelentette be a Nemzetközi Szövetség. Az 1994-es kizárólag az Egyesült Államokban megrendezett tornát 3,587 millióan

A srácok már készülnek a vízzenére, én viszont tartom a frontot egészen 2 óráig itt a koktéllal. Sziasztok, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással 2-ig együtt. Jön a Bulvár Csokor is persze. Liza Dózsa 2-tel, T-Danny Hurts, és persze Üzsárna meg Ultránátékolla. Moving to the Sun, ez kezd már is, rádiózzatok velem!

0: velünk végig a nyarat.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

Lénz a Dolzsiget és persze Ré, a Born Again Pölpedisz Komási remixében érkezett ez a koktél a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy itt vagy, 4 órában kevés duma és jó sok zene, még akkor is, a kint baromi meleg van, már pedig kint baromi meleg van. Jön a Bullár Csokor, benne a The Wanted, itt lesz a legendás fiú csapat, és van egy jó hírem velük kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen füleljetek. A varázslat nem az állandóságban, hanem a változásokban van. Louis Penny-nek köszi a mai napi koktélos bölcsességet, kanadai krimi író, aki a világszerte népszerű Armand Gamás sorozat szerzője. Jön mindjárt Pool Max Martin Millerrel és Take Off and Fly-jal Bob Sinclair, egy blondis slágert dolgoz fel, Rosalind pedig most bombáz a Snap-a tiéd, csak slágerek közt.

Coolmax, Marty Miller és Take Off and Fly közösen randiztál. A koktélban a Headlines volt a tiéd. 4 órában kevés duma, jó sok zene. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ez a Forrás. És bátran mondhatom, hogy forrás pont felé közelítünk. Ma maximálisan 36 fokkal randizol. Csapadékmentes időnk lesz, és napos. Alig lesz felhő az égen. Az UV-sugárzás viszont kőkeményen támad. 11 és délután 3-4 óra között. Ha lehet, akkor mondanám, hogy ne napozzál, de hát hiába mondom, úgyis napozni fogsz. Ha dolgozol, jó munkát, ha utazol, akkor pedig jelez, ha van valami. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. The Wanted, rövidesen, ha persze, hogy a bulvár csokorban és egy dal erejéig. Itt lesz David Guetta, Teddy Swims-el és Tones & Dial. Egy K-pop szenzációt a Stray Kids-től is kapsz. Anastasia pedig a kereskedelmi szünet után hozzá a One Day in Your Life című.

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Erő, energia és hamisítatlan rock hangulat. Ezt hozza magával a Ród június 27-én a Vízzenevirág Fesztivál Rock Szigetére. Őszinte dalok, amiket több ezer ember üvölt egyszer.
3: Nem elég a szádból.
2: Ha igazi fesztivál élményre vágysz, ott a helyed a Ród koncertjén Tatán. Te ott leszel az első sorban.
4: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
5: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
6: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
7: Ajándékötletet keres? Választ a Brigéció gyógyfürdő ajándékutalványát, mely fürdő, szauna, szállás, sőt, gyógyászati szolgáltatásokra is felhasználható. komáromfürdő.hu.
8: Bor, jókedv, barátság. A Garam menti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal a Párkány melletti Garamkövesden, ahol korlátlanul kóstolhatsz mind a 13 pincében, és még egy palack bort is választhatsz mindössze 25 euróért. Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön ismét egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

Unwanted, és persze, hogy a Glad You Came 2011-ből szállítottam. Koktél 4 órában, Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Bulvár Csokrot ígértem, hát íme, benne Unwanted. Bár az eredeti felállásból a tragikus sorsú Tom Parker 2022-es elvesztése után mindenki azt hitte, hogy végleg lezárult egy korszak, a napokban mégis hivatalossá vált, Max George és Siva Ken Swaran újra összeálltak, és The Wanted 2.0 néven nagyszabású brit és ír turnéra indulnak. A srácok ősszel feszülnek neki a színpadoknak, a jegyekért pedig már most hatalmas a harc. Na de nem csak örömkönnyek miatt hangos a sajtó, a 37 éves Max George ugyanis nemrég egy műsorban állt kamerában elé, és olyan részleteket árult el a korábbi szív műtétjéről, amitől a stúdióban is megfagyott a levegő. Az úriember szíve hirtelen percenkénti 24-es fordulatszámra lassult le, de aztán végül egy sürgősségi műtéttel szívritmus szabályzót kapott. Úgyhogy minden happy, várjuk a The Wanted 2.0-át. A bulvárcsokor van tehát ők, ez a forrás, benne a koktél John Newman-nel és Nina Esbitt-tel, jön Lotfi Begi Buraival, Kamrát pedig most kezd, csak slágerek közt tiéd a So Good.

Óráját a Jonas Brothers, el a Sucker volt a tiétek. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitok, Eva Max-el, ilyen lesz a Lance Your Face.

0: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgass a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyomjatok!
2: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az Öreg Tó partja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Meghosszabbított nyitvatartással üzemel a bácsalmási határátkelő hely. Nagyon erős az UVB-sugárzás ma is az országban. Ma Tatabányán várják a véradókat. 3 perccel járunk, 11 óra előtt a részleteket Hittaler Andreától hallják. Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bácsalmás Bajmok közúti határátkelő hely július 3-ától szeptember 6-áig. A Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a hétvégére. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság azt közölte ma a polisz.hu oldalon, hogy a Bácsalmás Bajmok határátkelő hely az eredeti reggel 7 órától 19 óráig tartó üzemidő helyett július 3-ától szeptember 6-áig, péntektől vasárnapig 7 és 24 óra között tart nyitva. A Bács-Kiskunvár megyében lévő többi határátkelő hely az eddig megszokott rendben működik, tették hozzá. Szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás van ma is, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT az MTI-hez eljuttatott közleményében. Felhívták a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 15 óráig kerüljék a napozást, valamint a hőségben fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 17 óráig a Tatabányai Plazma Centerben nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges, ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Folytatódik a filmklub a Szent György mezői olvasókör szervezésében Esztergomban. A mai napon 18 órakor a Patterson című filmet tekinthetik meg. A vetítést követően beszélgetés lesz a filmről, amelyet Csimár Péter pedagógus vezet. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma is tikkasztó hőség lesz, egész nap zavartalan napsütés várható. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Van híret óta végéről? Nincsen? Nekem van, és nem félek megosztani. Jön a Bulvár Csókorban. Hello, ez a koktél 4 órában a Forrás Rádióban. Kevés Duma, jó sok zene Tamással. Disturb, New Level Empire, Jeezy, Kellanival. No, és Eva Max, kezd már is a Lost Your Fears. Tarts velem, nagyon-nagyon szép délelőttől.

A Disturb, és persze, hogy a The Sound of Silence repült felétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió. A koktél benne 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Bulvár Csongrot hozok ebben az órában is, hisz ígértem, tudod. Benne Tóth Abigail, mit lehet tudni a hölgyről? Hát például készül egy közös fészek a szerelmével. No, nem fent a fán, abban a kis bokor csomagban. Na, részleteket hozom nem sokára, jó? És persze jönnek a névnaposok, ki is a Jánosok, no meg a Pálok. Mindez a kábítószer ellenes világnapon. A varázslat nem az állandóságban, hanem a változásokban van. Louis Penninek köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön mindjárt a Blue Lagoon, egy igazi nyári dallal, a Break My Stride lesz a tiétek. Ráfi Rózár, jó, elhozza a musicot, Sebuzi pedig a bárszongot.

0: csak zene. Ez életérzés. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Reaching out to all them, to them lovers.

Blue Lagoon és egy jó kis nyári dal, a Break My Stride volt a tiéd. Cocktail 4 órában a forráson, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Nagyon erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt pedig elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. 0-20-97-8-94-85-ös a számom, ha van infód neked báronnan, akkor dobd el, köszönöm. A Jánosok és a Pálok ünnepelnek, ma a János bibliai név, a Héber Johannes név görög Johannes változatából származik, a Pál pedig a latin Paulus névből. Jelentése kicsi, kistermető férfi. Jánosok, Pálok, boldog névnapot nektek, a többieknek pedig űzi, köszöntsétek őket. Örülnek mindennek is, például Tóth Abigailnek. Bocsánat, na nem úgy. A Bulvár Csókorban tuti jön mindjárt, itt lesz Kanye West is, a Majestic és Celine Dion kollabba tuti találkozol, Leto pedig a 2023-as év nagy nyári slágerét hozzá Lukalával. Csak slágerek közt itt a Lottery! What's

Ott Abigail és persze Accent, a Sugar Daddy volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Ne ez a forrás, benne a koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, na mindez Tamással persze. És ahogy ígértem, a Bullet Csokorban Tóth Abigail-lel a napokban megjelent egy interjú, na ebben rántotta le a leplet a magánéleti küzdelmeiről, kiderült, hogy hosszú időn át olyan komoly görcsök és fájdalmak kínozták, amiknek az okát kezdetben senki sem tudta. Végül megszületett a diagnózis, endometriózissal küzdött. Az énekesnő azért döntött úgy, hogy nyíltan beszél a betegségéről, mert szeretné felhívni a figyelmet a megelőzésre és támogatni a hasonló cipőben járó nőket. Az viszont jó hír, hogy a nehéz időszak után már a testileg és lelkileg is megtalálta a harmóniát, tudatosan étkezik és rengeteget mozog. No és hál' Istennek a szerelemben is maximálisan rákkasintotta szerencse. Abigail és párja között annyira harmonikus a kapcsolat, hogy már nem csak tervezgetnek, de gőzerővel keresik az első közös otthonukat, ahol együtt építetik a jövőt. Hát, mint régen szokták ezt mondani, a szocializmusban. Tóth Abigail az imént, a Bulvár Csokorban és persze Accent mellett. Csak slágerek itt a forráson, a Naked és Circa Waves közös például, jön BLR, elsőként pedig Fábián Júlia Zuakerrel, a Like a Child a tiéd. Tartsenem, jó rádiózást! Wow!

Zác és a Mzseó. Ezzel zártam a második órát. Koktél 4 órában kevés Duma, jó sok zene és Tamás persze. Hozom Andit a legfrissebbekkel, aztán jön a Temeipele és Jenny Kollab, Drug

Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis dárcjóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok! Az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban a gazdasági és energetikai miniszter. Először adta ki vörös riasztást a hőség miatt Hollandiában. Motoros felvonulást rendeznek a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. A villamosenergia ellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra 21 óra utánra időzíteni, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamos energiarendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Történelme során először adták ki a legsúlyosabb időjárási riasztást a túlzott hőség miatt Hollandiában. A Meteorológiai Intézet vörös riasztása éjféltől lépett életbe 4 kivételével az ország összes tartományában. Luxemburgban megdőlt a júniusi hőmérsékleti rekord. Az Annal Times című angol nyelvű holland hírportál csütörtöki beszámolója szerint a vörös riasztást azért adták ki Hollandiában, mert a mai napon és az elkövetkező napokban az ország egyes részein várhatóan akár 40 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet. A Luxemburg Times című angol nyelvű luxemburgi hírportál pedig arról számolt be csütörtökön, hogy a nagyhercegségben szerdán új júniusi hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Hormádange településen 38,3 Celsius fokot mértek, míg az országban mért eddigi rekordhőmérséklet 37,5 Celsius fok volt, amelyet 2017. június 22-én jegyeztek fel Schengenben. Először rendeznek a motoros felvonulást a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon, ahová várják a két keréken közlekedőket. A gyülekező június 27-én most szombaton 12 és 12 óra 30 között lesz Tatán a Gasztro udvarnál, ezt követően a menet útvonala a következő lesz. Vértes Szőlősi út, Ady Endre utca, Május 1 út, Páralja utca, Hajdú utca, Rákóczi út és végül 13 órakor érkezés a Rokk-sziget nagy színpadához. Márkától és típustól függetlenül minden motorost szeretettel várnak egy közös gurulásra. És végül sport. Az 5. labdarúgó világbajnokságán szereplő német Manuel Neuer 22. mérkőzésével az örök rangsor 6. helyére lépett, és már csak 2 találkozó választja el a német csúcstartó Miroslav Klose-tól. A mostani VB-n szereplő játékosok közül ott van a rangsor élmezőnyében a 28 meccsel csúcstartó argentin világbajnok Lionel Messi, a portugál Cristiano Ronaldo 24 mérkőzéssel már a lista 3. helyén áll, míg a horvát Luka Modric a 21. VB találkozóját játszott le az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló torna csoportkörének 2. fordulójában.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben. A magas UV-sugárzás miatt figyeljenek oda a bőr védelmére, valamint igyanak megfelelő mennyiségű vizet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fias Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Indítom a 3. órát. Sziasztok! Ez a koktél 4 órában kevés gyuma, jó sok zene, no és persze nem sokára Búvács Okor, benne pedig Christina Aguilera. Addig Boney M. Re-up Collab, Halott Pénz, Atomy Kids and Omega Cool and the Gang. Elsőként pedig Kevin Parker, alias a Tama Impala, és mellette Jenny, csak slágerek közt indul.

igazi nyári dal, ugye? A Bonnie and valamit rélakollavotoztam el nektek, a Sunny-nak a tavalyi feldolgozása szólt. Cocktail 4 órában a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatod. Ez a forrás, köszi, hogy itt vagy, én Tamás. 2 óráig tölthetjük együtt az időt. Ebben az órában is jön Bulvár Csokor, mert hogy úgy a Bonus Morgan visszatekintővel nem tudok szolgálni. Christina Aguilera a terítéken. Előtte viszont tudja, hogy mesélek egy kicsit a fesztiválról. Pontosabban arról, hogy mikor is leszünk mikint. Na, majd csak füleljetek. A varázslat nem az állandóságban, hanem a változásokban van. Louise Penny-nek köszi ez a mai napi koktélos bölcsesség. Nem úzom mindjárt, egy szuper szexi csaj jön. A dal címe is ez, Feder Lizel, és persze Post Malone The Weeknd-el. Csak slágerek közrepül már is a One Right Now.

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.

és persze, hogy a Super Sexy a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene. 2 óráig töltjük együtt az időt, utána pedig irány Tata és a Vár, a Vízzenevirág Fesztiválon leszünk. Egészen este 6 óráig kint lesznek a műsorvezetők, a hírszerkesztők, játszani is lehet velünk, van a dobókockás játékunk, és van kvíz, ho-ho! Jó kis nyeremények ér, úgyhogy érdemes oda látogatni hozzánk. Hova hozzánk? Hát ahol tavaly voltunk, ahol a legnagyobb a szél, és ahol a legnagyobb a meleg. Oda kell jönnötök. Van szép sátrunk, úgyhogy arról tuti, hogy felismertek minket, és ugye szól a zene 2 hangfalból. Na azok leszünk mi a Forrás Rádió kint a fesztiválon. Így lesz ez egyébként szombaton, és vasárnap is, úgyhogy ha ma nem jöttök, akkor nem csúsztok le semmiről. A Bulvár Csokorról sem, mindjárt érkezik Krisztin Aguilera, előtt azonban Artemas, Mr. Belt és Weasel, no meg Bruno Mars Kelly-vel, a Finessa tiétek, csak slágerek közt, a kereskedelmi szünet után érkezik. Mutatom!

0: aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
4: Ő az én kedvesem.
5: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
7: Strand, gyógyvíz, csúszdák, szaunakert. Irány a komáromi Brigéció gyógyfürdő. Részletek a nyári programokról és az éjszakai fürdőzésekről a www.komáromfürdő.hu-n.
8: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas Fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A

Christina Aguilera és az Ain't No Other Man volt a tiétek. Pontosan 20 évvel ezelőttről szállítottam. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Bulmát Csonkor, benne pedig az imént énekelő hölgy, Christina. A napokban rendezték meg az Obama elnöki központ ünnepélyes megnyitóját Chicagóban, ahol a legelitebb szupersztárok léptek színpadra. A nagy meglepetés a következő volt, amikor Christinát felkérték, kiderült, hogy Barack Obama egyik abszolút kedvenc dalát, a What a Wonderful World-öt fogja majd elénekelni. Az énekesnő bevallotta, hogy ezt a dalt még soha életében nem énekelte nyilvánosan. No de olyan elképesztő vadonatúj verziót rittyentett a színpadra, hogy Barack és Michelle Obama könnyezve állva tapsolták meg a produkciót. No, egy kis bulvár! Exkluzív interjúban az énekesnő megerősítette a pletykákat, gőzerővel dolgozik a vadonatúj koncepcionális albumán, ami egyfajta újjászületés lesz számára. Ráadásul a lemez mellé egy kísérő dokufilm is érkezik. Ajaj! Lesz itt minden, kérem, de nagyon várjuk. Dashett, Young Friday és Azariát nem kell, mindjárt jönnek. Killian Key a Running Up the Hill-el bombáz. Bad Bunny pedig egy újdonságot hoz. Nuevo.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal,
4: a Párkány melletti Garamkövesden,
3: ahol korlátlanul kóstolhatsz
4: mind a 13 pincében,
3: és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért.
4: Bővebb információk
3: a www.garammenti.net honlapon.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
7: Pontban 1 óra van, szép napot kívánok! Az esztergomi bazilika felújítása a végéhez közeledik. Július hónapban meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra az esztergomi hölgyek. Folytatódik a filmklub a Szent György mezői olvasókör szervezésében. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Az esztergomi bazilika felújítása a végéhez közeledik. A rekonstrukció során megújult az esztergomi bazilika orgonája is, amely hamarosan megújulva szólal meg ismét. A megújult orgonát a Székesegyház és az orgona felszentelése után 170 évvel augusztus 9-én Szentmise keretein belül áldják meg, a hagyomány szerint enélkül nem is szabad liturgián részt vennie. Az orgona áldás után pedig Kovács Péter, a bazilika orgona művésze szólaltatja meg először a hangszert a liturgikus szertartáson, majd egy koncert keretében. Azok az Esztergomban lakó 45-65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt 2 esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, július hónapban névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra. A vizsgálat időpontja július 1-től folyamatosan a szűrőállomással egyeztetett időpontban lesznek. A vizsgálat helye a tatabányai Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórház. Folytatódik a filmklub a Szent György mezői olvasókör szervezésében Esztergomban. A mai napon 18 órakor a Peterson című filmet tekinthetik meg. A vetítést követően beszélgetés lesz a filmről, amelyet Csimár Péter pedagógus vezet, a részvétel ingyen. Különleges képzőművészeti kiállítás nyílik július 3-án 17 órakor Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben. A Sóhajok a falon 2 című tárlaton Mezős Béla számítógépes grafikái és Bennárik Mária portréfestményei lesznek láthatók. A kiállítás változatos alkotásokon keresztül

fél? 4 órában itt a forráson, kevés duma, jó sok zene és Tamás. Olivia Dean mindjárt énekel egy nagyot, jön az HBZ, Alicia Keys és Cyril, valamint Mary Jo. Kezd már is a Stealing to You!

Olivia Dean slágerlistás újdonságával találkoztál, so easy to fall in love, így a dal, csak slágerek közt volt a tiéd. Ez a koktél, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással itt a forráson. Ez az óra még tudja, hogy a miénk, benne Zach Abel váratlanul lemondta a tavaszi turnéját, de hogy miért is kiderül, vagy nem derül ki. Na, a lényeg, mesélek róla, a következő fél órában jön a bulvárcsokor. A varázslat nem az állandóságban, hanem a változásokban van. A mai napi koktélos bölcsességet köszi Louis Penninek. Focizzunk egy picit ma? Na persze, egye kukacom legyen, elmesélem az eddig lejátszott meccsek végeredményét, és persze az is szóba kerül, hogy milyen meccsekkel találkozol még a mai nap folyamán. Addig Jesse G a Dominóval jön a Pink Panthers és Zala Larsson újdonság, Rúzsa Magdi pedig Lotfi Begivel közösködve elhoz nekünk egy nyári záport. Igazából ez most pont jól esne, no de sajnos egyelőre nincs rá esély. A dal viszont itt van, csak slágerek közt a tiéd.

0: Jessie G és a Domino. Derék dominózta, na, majd elő kell venni. Koktél 4 órában, kevés dumával és jósos zenével, na meg Tamással, és persze foci VB-vel. A mai napban is voltak és lesznek is mérkőzések. Na nézzük azokat, amik voltak. A japán Svédország 1-1-es döntetlennel végződött. Tunézia, Hollandia 1-3, Paraguay, Ausztrália 0-0, Törökország pedig 3-2-re húzta be az Egyesült Államok elleni mérkőzést. No és mi van még hátra? 21 órakor Norvégia, Franciaország, valamint ugyancsak 21-kor Szenegál, Irak. Ez tehát a mai napi felhozatal mind eredményben, mind pedig jövőben. És hogy itt nálunk a forráson mi a felhozatal? A következő fél óra még tuti, hogy az enyém, aztán 2 órától hát én is, na meg a többiek is bejelentkezünk Tatáról, a Vízzen a Virág Fesztiválról. Egészen 6 óráig lehetünk együtt. No, de ne rohanjunk annyira előre, hiszen a Bulvár Csokor nem sokára Zac Abellel, Tom Novi Limával, Avalon Rockston nóta is jön, a kereskedelmi szünet után pedig Topic és E7 ez bombáz. Ilyen lesz a Calcraft. Mutatom!
1: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vágysz valami igazira?
3: Sok vizek zúgása. A koncert, mikor létezésed életet nyer. Június 27-én a Tatai Angol Park szabadtéri színpadán este 6-kor indít a Face to Face. 4-8-tól Szatai Gábor és barátai hozzák el a legjobb nódalokat. 8:30-tól pedig jönnek a felemelő gospel dalok. Találkozzunk a csillagos ég alatt, ahol a dallamok a lelked ígérnek.
2: A belépés díjtalan, a rendezvény szervezője a Híd gyülekezete. Június 27-e este 6 óra Tata Angol Park.
3: Töltsük meg együtt élettel az estét.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak.

kábel, és persze Summer Tea, You Come First volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett. Koktél, itt a forráson, kevés duma, jó sok zene, és bulvár csókor. A tavasz elején a rajongók zokogva dobták el a repjegyeket, ugyanis a 29 éves énekes Zahabel Facebook közleményben jelentette be, hogy minden tavaszi európai fellépését, beleértve Londont, Amsterdamot és Berlint is, azonnali hatállyal lemondja. Zach nem ment bele a részletekbe, csak annyit kért, hogy mindenki váltsa vissza a jegyeket, és megígérte, hogy kárpótolni fogja a közönséget. A nagy visszatérésre nem is kellett sokat várni, az énekes közösségi oldalán kürtölte világgá, hogy a színpadi csendet megtörve titokban újra összeállt a zseniális Tom Mischel, a páros pontosan 4 év után először lépett fel újra együtt élőben. És hogy melyik dallal? Hát a kultikus Beautiful is Kép című slágerüket adták elő, a közönség pedig szó szerint megőrült a látványtól. Zakábel itt a Bulvár csókorban, Rita Ora pedig rögvest énekel David Guetta és Iman Beck mellett, New Level Empire nótát is hozok. Alexander Stan pedig Fall Howerrel közösködik, csak slágerek közt, itt a No Sleep!

0: A Fastboy, valamint Clock-Clock közös, a Born Again zárta ezt az órát, sőt magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm, de csak ideiglenesen, már a megtisztelő figyelmeteket, 10 órától mostanáig a 4 órás magazin műsort, benne pedig Tamást hallottátok, kevés dumával, jó sok zenével, ez a program, jövő héten hétfőn újra a tiétek, lehet ugyanígy 10 órakor beesek, akkor pedig jól elővesszük a koktélos poharat és újra töltögetjük, gyertek szomjasan mindenképpen, ami a folytatást illeti, 2-től egészen 6-ig Tatáról a Vízzenevirág Fesztiválról jelentkezünk, mindenki ott lesz, Roland kivételével. Ő ma pihen, de a szombatot, a vasárnapot végig nyomja, azt tuti. Szóval Vízzenevirág Fesztivál, megtaláltok minket ott, engem pedig megtaláltok majd itt este 6 órakor, hiszen érkezem a Forrest Charterben a klubok legjobbjaival, utána pedig ESB 2 órája lesz a tiétek. Úgyhogy én el sem köszönök, mert hogy mindjárt Tatán leszek. Blondissal és Steve Appletonnal nyitjuk a következő órát, ilyen lesz a Never Walk Alone. Mutatom!
1: Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től 2 héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620-978-978-5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tata újra felébred. Vízzenevirág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
5: Panoráma Piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
6: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
5: Család és kutyabarát környezetben.
6: A belépés 14 év alatt ingyenes.
5: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! 24 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi vasútállomás környékén. A Fidesz-KDNP és a Tisza párt pótolta hiányzó fővárosi képviselőit. A honvédelmi miniszter újra tartalékos katona lett. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Karbantartási munkák miatt módosul egyes vonatok menetrendje június 27-e és július 3-a között. A Tatabánya oroszlány vonalon több járat oroszlányból korábban indul. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vágányzári menetrend lép életbe június 27-től július 3-áig. A karbantartási munkák több vasútvonalat érintenek, köztük a Budapest Hegyeshalom, a Budapest Sopron, a Tatabánya oroszlány és a Csorna Szombathely vonalat. Az oroszlányi utasok számára a legfontosabb változás, hogy egyes vonatok oroszlányból korábban indulnak. A módosított menetrendet ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-e között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten. Újra tartalékos katona lett Ruszin Szendi Romulus, közölte a honvédelmi miniszter pénteken a közösségi oldalán. Hozzátette, hogy a tartalékos szolgálatért járó juttatást nem veszi fel. Közölte azt is, hogy péntek reggel sikeresen teljesítette az ejtőernyős egészségügyi alkalmassági vizsgálatot is, így ismét ugorhat a bajtársakkal. A következő repülőnapon már újra láthatja majd a közönség ejtőernyővel ugrani, írta Ruszin Szendi Romulus. A Fidesz-KDNP és a Tisza párt pótolta két-két hiányzó fővárosi képviselőjét, akik közül 3-an le is tették esküjüket a fővárosi közgyűlés pénteki ülésének kezdetén. A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának két új tagja Papp Tibor és György Bence lett, a Tisza párt fővárosi képviselőcsoportjáé pedig Kulja András és Lakos Eszter, akik európai parlamenti képviselők is. A pénteki ülés kezdetén Papp Tibor, György Bence és Kulja András tette le az esküjét, Lakos Eszter nem volt jelen.
0: Időjárás.
1: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, a térségben felhő alig lesz az égen, általában gyenge mérsékelt marad a szél, 36 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, 39 fokig melegszik a levegő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Tatai Vízzenevirág Fesztiválról, élőben a helyszínről, és a többes szám azért indokolt, mert Rédl Ádám és Zimmerer Tamás kollégáim, barátaim itt vannak mellettem. Szevasztok!
1: Sziasztok! Koktél után most már a délutáni csúcsban is. Rajtam van a sálsapka és a kesztyű is. Ti hogy öltöztetek fel?
0: Abszolút hoztam sapkát ugyanúgy én is, ezt a bojtos minden felszerelt cuccot. Mert képzeld el, hogy elképesztő jó időnk van, tehát szétfagyunk így itt a tóparton. Ne egyébként viccet félretéve, elképesztő meleg van, úgyhogy gondoskodjatok a megfelelő folyadékpótlásról. Ugye a fesztiválra vizet is tudtok behozni a hőségriadó által, hogy ezt is engedik, úgyhogy mindenféleképpen készüljetek mindenféle fajta itókával, hogyha kilátogatok. Már pedig érdemes ezt kilátogatni.
2: Én életemben először láttam a Lackó tetkóját, nem akartam látni, a műsor végéig megtudhatjátok, hol van rajta. Most annyit mondok, hogy a felső fertályon valahol.
1: Nem mondod, hogy itt öltözött át előttünk.
2: Itt,
1: és én nem láttam, Lackó.
0: Megcsinálja még egyszer?
1: Még egyszer, vedd vissza az ingedet, légy szíves.
0: Jó.
1: Típusú igazi spanyol ingedet.
2: Mondjuk azt gondolta volna a fene, hogy valaki magára tetováltat egy teletobit, de... Tehát ez van.
0: Hát még az odálatos tetkómat se nézték teletabistok, de egyébként igen. Na, minden esetre tényleg...
1: Várjatok, már rám dőlt egy ventilátor.
2: Oh. Jó, mert ilyenünk is van. Egyébként azért jó ez a Vízzenevirág fesztiválos kitelepülés, mert itt végre találkozhatunk a hallgatóinkkal. Annyit el kell, hogy áruljak, hogy van egy gyönyörű szép forrásrádiós standunk, és itt vannak mindenféle nyereménytárgyak. Nyári szett, a forrásrádiós nyári szettje. Ez az első alkalom, hogy ebből valamit meg lehet nyerni. Van hűtőtáskánk, legyezőnk, játékaink, napszemüveg, sörnyító, ebből mindig mást hozunk ki minden nap, és valamit meg lehet belőle nyerni.
0: Beszélj még, mert Tomi küzd még a ventilátorral.
2: Ezzel elmegy a mai műsor.
1: Jó gyerekek, újra kell itt mindent tervezni, mert ez a ventilátor mindenfelé dől, csak arra nem áll, amerre én szeretném. Itt vagyok, hello! Hol vagyunk? Mi ez?
2: Ezt mondjuk én kivágom magamnak, hogy csak arra nem áll, amerre én szeretném. Ez egy jó lesz effekt CD-re.
1: Igen, újabb effekt leszek a Buenos Morgenben. Szuper!
0: Hát figyelj, valami effektet egyébként belőlem is készítenél egyszer valamikor? Vagy az érdekes műsort kéne csinálni, tudom, már látom hát a szemeiden.
2: Várom az első ilyen megmozdulásodat, amit föl lehetne használni.
0: Na mondom én, hogy valami hasonló lesz. Én is szeretlek titeket, de jó, hogy bejöttetek a műsorsávomba. Miért kell tanulni?
1: Igazából mondott már olyan értelmest, amit fel lehet használni?
2: Szerintem igen, amikor bemutatott minket, az jó volt.
1: Na, végre valami oké lesz. Köszönjük egyébként, Laci, innent, hogy csináljuk.
0: Jó, megyek, pancsolok, nem a tóban, megyek máshova, itt hagylak titeket, nem, de hogy is. Szóval azért a programról beszél már egy picit, azért ugye a mai nap pénteken lesznek itt még dolgok, úgyhogy majd erről mindenképpen beszéljünk egy picit később.
1: Persze, jó, aztán adjuk mindenképpen ki. Ez egy értelmű.
2: Jó, okay. Hallgassatok a Forrás Rádiót, és miközben hallgatjátok, rúzsozzatok, sminkeljetek, naptejezzetek, gyertek ki ide hozzánk.
1: Hirtelen elkezdtem gondolkodni, hogy miközben ennek az egésznek rúzs a Magdihoz, mert én is. Rúzs, mondom, hallottad a nyári záport az előző órában?
0: Az nem lesz.
2: Tegnapi találós kérdésem, hogy mi az, ami Rúzsa Magdinak is van, és Demiennek is van, vagy mi az, ami Rúzsa Magdinak van, és Charlie-nak nincs?
1: Megfogtál.
2: Nem tudom. Vagy Mája, vagy... Nem. Kossuth díj a megfogtál.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősow. Vízzene Virágfesztivál 2026. Négy nap, végtelen élmény. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal,
6: a Párkány melletti Garamkövesden,
5: ahol korlátlanul kóstolhatsz
6: mind a 13 pincében,
5: és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért.
6: Bővebb információk
5: a www.garammenti.net honlapon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balkáni csúcs, kicsit különleg.
1: De minden előtt akarsz tapsot.
2: Persze.
1: Bocs.
0: Délutáni csúcs, különleges helyszínről, a Tatai Vízzenevirág Fesztiválról, és nem csak jó magam egyénesen, szerény személyemmel, hanem Ádámmal és Tamással közösen.
2: Hello. Sziasztok. Megoldottam a ventilátor problémát, nem tudom, hogy kié volt ez a táska, de rátettem. Köszönöm szépen a súlyt. Mi van benne? Aranyrögök? Már lopom is.
1: Egyébként...
3: Az enyém is ott van még egyébként.
1: Ha lehet, hogy a tiéd is volt. Szerintem forrás rádiós nyeremények. Rengeteg minden van itt a standnál. Lehet majd értük játszani a későbbiekben, hogyha érkezik valaki.
0: Mit jutál eddig?
1: Nálam egy napszemüveg van, de ez látszik, az rajtam van.
2: Tényleg?
1: Ezt három napra kölcsönveszem.
2: Nem áll jól.
1: Nem érdekel.
2: Mi a bustár fejed van?
1: Nekem minden napszemüveg jól áll amúgy. Nekem napszemüveg fejem van. De azt hiszem, a sapkával van a bajod. Nézd, így jobb.
0: Áved vissza.
2: Hát, ezt a hajat nem mutogatnám a helyedbe, de mindegy, jó.
1: Jó, na, helyzet a következő. Ezen a fesztiválon elég fantasztikus a fellépőknek névsora. Ott van egyébként Tomi kezében és szorongatja. Én azt akarom veletek megbeszélni majd ebben az órában, hogy szerintetek fontosabb az, hogy kilép fel egy fesztiválon, vagy hogy kivel jössz a fesztiválra. Tehát, hogy melyiket rakod előtérbe.
2: Figyelj, mindjárt megbeszéljük, oké, de egyébként szerintem mind a kettő nagyon fontos, nem tennék sorrendet.
0: Nagyjából egyetértek, igen.
1: Tényleg.
2: De először szerintem programozzunk gyorsan,
1: mondjuk, mert a hajlok hallgatók
2: biztos arra kíváncsiak, nem arra, hogy milyen hülye kérdéseid vannak.
0: A kedvesség ebben a délutáni csúcsban határtalan lesz, kérem szépen. Na, akkor nézzük a programokat. Kezdje te, Tomi, akkor már így.
2: Oké, kezdjük a Foxconn nagy színpaddal. 7 órakor ketten érkeznek. Az egyik hölgy, a másik pedig bácsi. Parás Klári és Koda György a színpadon 7-től. Aztán jön a Halott Pénz 9-kor. K. Kevin 11 előtt 10 perccel lép színpadra. Sterbinski és a lánya 4-1. DJ Nyúl pedig 4-2-kor zárja. Pontosabban nem akkor zárja, akkor kezdődik, aztán majd valamikor zárja a programot. Jó buli lesz, én szerintem tök jó ez a felhozatal.
1: Egyébként ilyenkor melyik DJ-nek a nehezebb, aki kezdi, vagy aki zárja? Ezt mind DJ kérdezem.
2: Figyelj, tőle. A másodikra mindenképpen nehezebb, mert a fene tudja, hogy az előző mit játszott le, az meg hülyén néz ki, tudod, hogyha ugyanazt lejátszod. Ilyenkor általában megbeszélik egymás között.
1: Tényleg?
2: Figyelj, volt már erre példa, megbeszéljük egymás között, hogy figyelj, én ezt meg ezt játszottam, akkor általában azt nem. Vagy ha igen, akkor valami egészen más verzióban.
1: És akkor megy a vita, hogy jó, te lejátszhatod a Pedrót, de akkor én játszom a nem tudom kit.
2: Hát nem tudom, hogy vitáznak erre, figyelj, Sterbi, DJ Nyúl, nagy nevek, profik, úgyhogy szerintem megoldják.
0: Abszolút. A következő színpadunk a Várudvar színpad, a Borudvar, és így is nevezzük egyébként zárójelesen, és a Borlovegrendi Fesztivál megnyitóval indul majd a program 6.30-kor. Aztán jön az Unexpected Brass 7-kor, 8.30-kor Johann János Prímás és zenekara, 21.45-kor Erox Martini az olasz, 23.00-kor Herzog Ricsi, 0 órakor kereken DJ Bóli, és 1:30-kor DJ Vitális.
1: Azt a minden.
2: Azt a nőre, kell még nincs a papíromon.
1: És
2: Kata,
1: ami?
2: Hogy nyomtattál?
1: Lelógottál?
0: Szegény Vitális lelógott nálad, igen.
2: Egyébként a Martiniról jutott eszembe az imént, és bocsánat, hogy alkoholról beszélek. Valamikor régen Ivo Vermutot italoztunk, nagyon-nagyon régen.
0: Hát a 90-es évek minden más. Igen, tudjuk ezt.
2: Abban azokban az években, igen, nagyon
1: Gangsta Zoli az egyik első koncertjén, ahol be kellett volna ugrania, amiatt nem lépett föl. 34 év a Vermut után nem tudták helyre pofozni, messzelenül állt a zuhany alatt, 10 perccel kezdés előtt.
2: Egyébként hasonló íze, illata volt, mint a Martininak, csak sokkal gagyéb és szarabb volt. Na, te jössz.
1: És itt az én kedvenc színpadom, ezt majd mindig szeretném én mondani, a Rock Sziget, mert hogy van idén Rock Sziget, és fellép a Korel Tribute Band, aztán jön az én nagy kedvencem, az Ossian 20-30-kor, én ott leszek, az tuti, és a Leander Kills-szel zárjuk a sort azon a színpadon a mai estén.
0: Igen, és a héten ugye Köteles Leanderrel is beszéltünk, és ő mondta, hogy készülnek egy meglepetéssel is, úgyhogy ott mindenképpen érdemes lesz erre is felkészülni.
2: Oké, rövidesen felteszi Ádám a kérdést, és megpróbáljuk megválaszolni. Én már előre félek. Ismerve téged, Ádám.
1: Jó lesz. Dream about the things you could have had, but dreams are only made up in a head.

0: Ja, én nyomom, igen.
1: De ez benne volt, hogy te nyomod?
0: Mindegy, akkor most már maradjon, nem?
1: Jó, akkor nyomja a
0: telefon. Na hát az élőadás varázsa a gyerekek. A délutáni csúcs most éppen egy szép trióvá avanzsált a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon. Ádi, hogy érzed magad így újra a délutánban?
2: Köszönöm szépen. Annyi jó dolog van abban, hogy alhatsz reggel sokáig, hogy ezt el nem tudom mondani. Én ma frankon úgy éreztem magam, 11-re megérkeztem a közös kis menzánkra, megettem egy hortobágyi palacsintát, mint amikor a lagzi után ott alszol, és reggeli a morzsaparti van, és a maradékokat lapátolod. Nekem ilyen érzésem volt ma reggel.
0: Én elaludtam.
2: Azt tudom. Ja, csak mondom, meg volt beszélve, hogy 11-kor pakolunk. Délbe hív a Lackó, hogy hol vagyunk.
1: Délbe. Hát mit csinált az éjszaka?
0: Hát aludtam. Nagyon sokat.
1: Ne az úgy őszintén.
0: Igen, tényleg. Az asszony külföldön van.
1: Tényleg aludta ennyit? Aha. Ezt hogy tudod?
0: Hát elnyom a nyári meleg.
1: De amúgy... Nem viccel, én pont a nyári melegben nem tudok aludni.
0: Jó, hát a klímát azért bekapcsolom éjjelre.
2: Ha be kell tippelned, hogy a stábból kialusszált a pakolást, akkor te is a Lackóra szavazol, nem? Mert nekem volt erre egy tízesem.
1: Hát nézd, Roland sincs itt, úgyhogy őre is szavazhatod nyugodtan.
0: Jó, de legalább azt mondta, nem is jön. Tehát, hogy
1: mindig várja. Arra kell szavazni, aki nincs itt.
2: És várja, mi már jöttünk ide kipakolni, fölhív a Lackó, hogy azért még mielőtt idejön, most már beugorhat a boltba az ebédjéért. Persze, még egy masszást nyomjál le.
0: Be is ugrottam amúgy. Nem, masszázsra nem, kaját azért hoztam. Na mindegy, ez
2: na,
0: van.
2: Na, fellépők, elsoroltuk az előbb a fellépőket, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, de az egyedül fesztiválozás is egy érdekes koncepció, hogy nektek fontos, hogy társasággal menjetek, vagy hogyha van egy kedvenc koncert, akár egyedül is elmentek egy fesztiválra.
1: Én biztos, hogy nem megyek egyedül, ez 100% biztos, hogy nem.
2: Akkor én vagyok az egyetlen?
0: Maximum strandra megyek egyedül.
1: De tegnap egyedül volt a Demi, nem?
2: Nem, tegnap anyuval voltam, és nagyon jó volt a Demi koncert, egyébként arról majd még mesélek szerintem, tényleg nagy élmény volt, de hogy olyan zene van, amit én szeretek, én eljövök egyedül is, mert lehet barátkozni. Így haverkodtam össze a Punani Masszív billentyűsével, aki eltévedt és a saját koncertjüket nem találta egyszer a szigeten. Jó, ez kicsit állapotban
0: volt. Azért az kaland, igen.
1: Beugrott a helyette billentyűzni?
2: Be tudtam volna egyébként, de nem. Oda vittem őket a srácokhoz. Viszont tök jól lehet ismerkedni, haverkodni, nektek ez nem pálya?
0: De kivel?
2: Hát a fesztiválozókkal.
1: Hát ismeretlenekkel, másokkal, Lackó, ilyen egyszerű, általában lányokkal. Próbáltad már?
0: Nem.
1: Próbált ki egyszer.
0: Nem, fiam, az azt, hogy nehogy hallja az adást. Arról beszélünk, hogy hogyan csajozzunk a fesztiválon, azért az nem biztos, hogy a díjazás kategóriájába esik. De nem tudom, egyébként én nem nagyon szoktam fesztiválon ismerkedni olyan, meg ez a diszkós ismerkedés is olyan, hogy ebben a hangzavarban, hogy?
2: Még nyilván egyébként sokan úgy mennek, hogy akkor a koncertre, de nekem a fesztivál nagyon sokszor nem erről szól. Tehát mindig az van, hogy egyszerre négy dolog érdekel, mindenhol meghallgatok két dalt, megyek a másik helyre, és közben zavar, hogy eljöttem az előzőről, mert lemaradtam a legnagyobb durranásról. Tehát, hogy a társaság fontos egy fesztiválon, nekem néha fontosabb, mint a koncertek, de ha a kedvencem lép fel, én egyedül is elmegyek.
1: Egyébként most a foci VB-hez tudnám hasonlítani a fesztivált, egy színpad, két színpad, egyik csatorna, másik csatorna.
2: Pontosan.
1: Érted? Ezt tegnap is így voltam, néztem, fú, de szar az a meccs, átkapcsoltam a másikra, addig jó volt, onnantól, fú, de szar, ezt kapcsoljunk vissza, na most ennek megint nincs értelme.
2: De egyébként azt nézem, hogyha ügyesen helyezkedsz, akkor ma például tudsz egyet, hogy megállsz középen, és egyszerre hallgatod Korda Györgyöt meg a Corel Tribute Bandet, no, aztán a Halott Pénzt az Ossziánnal, és a KKV meg a Lander Kiss is egybe csenkel. Na az milyen?
1: Igen, figyelj, kollaboknak szerintem nagyon jó lenne mindegyik.
2: Figyelj, a Rock Katonái egyre többen lesznek, meg a Halott Pénz. Az szerintem működne. Szétszeretlek, Rock Katona.
0: Igen, én is valami hasonló, mert sapon gondolkodtam, hogy valami jó, mi lehet ki belőle. Hát Korda György, még volt a másik, a Korál Tribűben.
1: De figyelj, hazafelé a Koráltól, meg a Reptér.
0: Igen.
1: Működik? Szerintem teljesen.
2: Mivel mész haza?
0: Homok a Reptéren, igen. Na mindegy. Ennyit a mesapokról.
2: Én annyit akarok, hogy a Klárika énekelje a Titanicot. Ha az lesz, akkor én már boldog vagyok.
1: Lefagytunk, úgy látom. Nagyon lefagytunk.
2: Végszót mondtam.
1: Ja, ez a végszó volt. Igen. Na, jövünk rövidesen a programokkal, még elmondjuk persze többször is, meg dumcsizunk, és itt van még a téma is, amit Ádám hozott, de hát
2: hagyjuk.
1: Ez ugye
0: nem foglalkozunk.
1: Tehát minden másról beszélgettünk, elkezdted, feldobtad, aztán minden másról.
0: Dobd el a telefon. Tettem.

0: tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: A komáromi Brigéció gyógyfürdő önre vár. Élvezze úszó és gyógymedencéinket, szauna világunkat. Szép kártyát is elfogadunk. komáromfürdő.hu. Télen-nyáron jó választás.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 990 000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 990 000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
8: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Már több mint 680 állatot kezeltek az országos ivartalanítási programban. Párizsban elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket. Hőségben gyermekeket, házi kedvenceket soha ne hagyjunk a parkoló autóban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Egymást érik a különböző fokozatú hőségriasztások. Nagyon fontos, hogy ilyen forróságban gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjunk a parkoló autóban. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Tapasztaljuk saját bőrünkön, hogy ez a 34-35 fok még árnyékban is mennyire meleg és mennyire megviseli még az egészséges szervezetet is, és hogyha egy autót kint hagyunk a tűző napon a 35 fokban, akkor néhány perc alatt akár a kinti hőmérséklet duplájára is növekedhet az autó belsejében a hőmérséklet, néhány percen belül végzetes is lehet. Gyermeket, állatot rövid időre sem szabad benne hagyni, sem lehúzott ablakkal, sem sehogy máshogy, hiszen sokan gondolják azt, hogy csak beugranak a boltba, pár perc alatt megjárják, ez a pár perc is elegendő ahhoz, hogy a benti hőmérséklet olyan magasra szökjön, hogy egészségkárosodást okozzon annak a személynek vagy állatnak, aki bennmaradt az autóban, illetve hát nem tudjuk kiszámítani, hogy mennyi idő alatt intézzük el a bevásárlást, az ügyintézni valónkat, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak magunkra, hanem a velünk együtt utazókra is figyeljünk oda.
1: Holttestet találtak a Balatonban, a rendőrség pénteki tájékoztatása szerint vizsgálják az ügyet. Sajtóhírek szerint Balaton Szepeszt és Révfülöp között találták meg a vízben egy fejbelőtt férfi holttestét. Az MTI úgy tudja, az eset szerdán történt. Az MTI megkeresésére a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a tragédia körülményeit a balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint folytatott eljárásban vizsgálja, bővebb tájékoztatást nem adtak. Eredményesen zajlik a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közös országos ivartalanítási programja, amelyben már több mint 680 állatot kezeltek. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a program megvalósítására az alapítvány 2026 márciusában 50 millió forintos támogatási keretet biztosított. A forrásokat a mintegy 80 tagszervezetet tömörítő MAOSZ belső pályázati rendszerben osztja szét tagszervezetei között. A támogatások mértékét a szervezetek tevékenységi köre és a gondozott állatok száma alapján határozták meg. Az alapítvány közleményében hangsúlyozta, az ivartalanítás a hazai állatvédelmi rendszer egyik legfontosabb megelőző eszköze. A rendkívüli hőség miatt elhalasztják Párizsban a szombatra tervezett Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket a fővárosi rendőrfőnökök kérésére, közölték a szervezők. Más kulturális és zenei rendezvények is bejelentették, hogy elmaradnak a szombatra tervezett programjaik. A francia fővárosban az egymást követő harmadik napon a csúcs hőmérséklet 40 fok fölött várható, és éjszakánként sem süllyed 27 fok alá.
0: Időjárás.
1: Ma napos csapadékmentes időben lesz részünk, a térségben felhő alig lesz az égen, általában gyenge mérsékelt marad a szél, 36 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, 39 fokig melegszik a levegő.
3: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hét.

buli, víz, zene. A Forrás Rádió a Vízzene Világfesztivál hivatalos rádiója. Oh, shit, baby. Yeah, yeah.

0: ez neki!
1: Hát akkor nagyon szép délután mindenkinek. Tomikával át is vetted a lédet, hát akkor parancsolj! Üdvözöllek a délutáni csúcs!
0: Jaj, üdv, igen, ez a délutáni csúcs, a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiójában. A helyszín Tata, hát ha már emlegettem a Vízzene, persze, hogy a fesztiválon vagyunk, itt van velünk Staff Fecó is. Szervusz, üdvözlünk, egy múlt légy szíves, mú! Azaz, jó!
1: Nagyon jó,
0: köszönjük szépen.
1: Senki nem mond olyan múlt, mint amit a Fecó.
0: Neki köszönjük egyébként a logisztikát, hogy ide került mindenünk, és aztán vissza is kerül mindenünk. Köszi, mú!
1: Köszi.
0: Ja, arra még nem veszünk mérget. Oké, köszi.
1: Szépen kell viselkedni, mú bácsi hazavigyem.
0: Én nagyon jól viselkedem.
2: Ennek a múnak egyébként van valami története, vagy ez most pont
0: eljött? Semmi, ez csak így jött, mú. Hát,
2: de csak azért, mert hogyha már itt tartunk, akkor menjünk az állatok vonalán egy kicsit, mert nem a fecóról jutott eszembe, hanem
1: ezt az... Ezt már nem akarod.
0: Erről a hattyúról, ma itt van a...
2: De egyébként az ornitológus vonalam előjött, láttam egy kormoránt. Ti mikor láttatok olyat utoljára? Tök klassz madár.
0: Figyelj, zenekarban láttam utoljára.
2: A horgászok nem szeretik, de amúgy marha jól néz ki.
0: Jó, én köszönjük szépen az információt.
2: És még támadott egy hattyút. De azon nagyon rögtem, mert tavaly a kvízben kérdés volt, hogy lehet, hogy idén is kérdés, mert vannak ajándéktárgyaink, hogy milyen madár van a Vízzene Virágfesztivál logójában. És itt minden tipp volt, tehát volt, aki gyíkkal második lett, mindent mondtak, de a hattyút nem tudták, pedig nem tudom, én annyira összekötöm ezt az egészet.
1: Gyíkkal második, a hattyú az rokon állat, az mindenki tudja. Az
2: abszolút. De hattyút még nem láttam, kacsát meg kormoránt, igen, ti láttatok hattyút?
1: Hattyút, azt hiszem múlt héten, amikor jártam az öreg tó környékén.
2: Jó, aki idehoz egy hattyút a standunkhoz, az kap egy ajándékot tőlem.
1: Minek akarsz te hattyút amúgy?
2: Hattyúval akarok szelfizni.
0: Figyelj neki, 7 tyúk, nem jó, 6 kell.
2: Jézusom.
0: Új, de szar vagy. Na, programok, meg téma, ugye?
1: Ja, mennyi témába készültél, Ádám, és mennyit kibeszéltünk már? Figyelj, hát,
2: én minden órára készültem egy témával, ilyen 4-5 órában feldolgozandó, de aztán tovább lép bennünk rajta egy pillanat alatt. Mindegy, vihetjük ezt az órát is a témámmal, ami az, hogy józanul fesztiválozzunk, vagy ilyenkor lehetünk olyanok, mint az angolok külföldön, és akkor mindegy, semmi sem drága fesztiválon vagyunk, ami ott történik, ott is marad.
0: Szerintem semmiképpen sem józanul, olyan spicces állapotban. Tehát még az a jó kedvű, de mégsem az a kötekedő, mégsem az a sarokba beállós és arcból kirepülős, érted?
1: Hát egyszer a tévében is bemondták, hogy fogyasszanak sok alkoholt.
2: Tényleg? Hát
1: egyszer megvolt. Én mondjuk azt akartam, hogy ne fogyasszanak alkoholt, de azt sikerült az időjárás jelentés bemondani a televízióban a hölgynek, hogy és fogyasszanak alkoholt. Tehát, hogy
0: mi megfogadtuk a tanácsot, köszönjük.
1: De valószínűleg innen eredő is arra gondolt, hogy egy jó sör mellett a tóparton ő is ellene vagy a strandon.
0: Jó, itt vágyatnék.
1: Igen, hát ez ellen.
2: Jó, és rágyat. Ti már arra appelláltok, hogy nincsen a NMHH, de azért én mondom, hogy a mértékkel történő alkoholfogyasztást támogatjuk természetesen maximum, és azt is csak 18 éven felül.
1: Abszolút.
2: Szerencsejáték közben.
1: Na de mi? Igen, tehát ezt hogy lehet fokozni? Fogsz egy ilyen zsugor sört, és akkor valakivel elkártyázott. Tehát, hogy így fogadsz tétben, hogy akkor most dupla vagy semmi, vagy valami.
2: De egyébként egy fesztiválon, hogyha valaki megiszik egy sört, az semmi. Főleg ebben a melegben az úgy szerintem teljesen rendben van. Meg azt néztem, hogy itt már ezek a repoharak, ezek akcióba léptek, tehát itt a környezetvédelem is szempont. Sőt, nem tudom, hallottátok, a legzöldebb fesztivál akar ez lenni.
1: Hát a repohár az első lépés a felé, én azt gondolom.
2: Nekem vannak kérdéseim ezzel kapcsolatban, mert utána azzal mi történik, de oké. Okay.
1: Hazaviszik, rengetegen, tudod, hányan ismerősöm van,
0: akinek
1: halomban áll nála a pohár. Utána mi történik? Nem tudom, de hogy mennyien gyűjtenek ilyen repoharakat, nekem is otthon is van már Azariástól kezdve, nem is tudom hány fesztiválról összeszedtem én is poharakat, hazavittem, és aztán egy ilyen kerti összejövetel során az tök jó kis piafogyasztásra alkalmas kis pohár marad.
2: Minden esetre azt elmondhatom, hogy ez az egyik legszebb fesztivál helyszín. Tehát tegnap ugye a Demién koncerten mi már körbejártuk, fantasztikus, a tó is gyönyörű, szép, a zöld is itt körülöttünk nagyon szép, az egésznek a hangulata, tehát gyertek, nézzétek meg, tényleg egy családi fesztiválról van szó, ráadásul 5 óráig

0: rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap. Végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
6: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a 3 folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal, a Párkány melletti Garamkövesden, ahol korlátlanul kóstolhatsz mind a 13 pincében, és még egy palackbort is választhatsz, mindössze 25 euróért. Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

0: Nyomjuk akkor. Ja, megint én nyomom, tényleg.
1: De várj, állj. Kettő és.
0: Nagyon szép délután mindenkinek. Énekelünk? A kapella előadást, na, egy repteret.
2: Fé, igazából előttem van a program, és azért jött be a reptér.
1: De egyébként mindegy, most ezt játsszuk már el, akkor igen, beletek, hogy na, minden előadótól én mondom a nevet, és akkor hirtelen csak egy dalcímet dudoljatok már be. Tehát Korda megvolt, reptér, halott pénz, első.
2: Van valami a levegőben, valami.
0: Nyert.
1: Várjál, nekem az izé jutott eszembe, van valami, ez a Kozsó, nem?
2: Igen, van.
0: Jó, azzal is előtte volt, igen.
1: De egyébként Kozsó angol hoztad. Jó, akkor következő. Verseny kettőtök között. K. Kevin.
2: Hát a tököm se tud K. Kevin.
1: Ezt ismerem, a tököm se tud, azt tudom.
0: Az egy nagyon jó dal, az ütős, igen.
1: Azt tudom.
2: Na, Sterbinski?
1: Biztos nem lenne meg.
2: Tényleg. Nyertünk, gyerekek. DJ Nyúl?
1: Mit mond a nyúl?
2: Musz-musz.
0: Meg rolleres támad, igen.
1: Mert egyébként szerintem a vizéből én tudok. A Rocksziget, Korál a homokaszélben, ez megvan, osz ilyen rockkatonái egyre többen lesznek.
0: De mondjál már még egyet a rockkatonáin kívül, mert már másodjára mondod.
1: De azt szeretem.
0: Tényleg.
1: Hát tudok még egyet a...
0: Te mikor tudod, régen volt ez a nagy divat, hogy jó a trió, ott a dá, milyen jó előadó a trió. Jó, mondjál még egy trió számot.
1: Nincs több, de Ossianban nagyon sok van. Nagyon-nagyon-nagyon sok van.
0: Na, de te tudsz-e?
1: Hát persze. Na, repertoár úrján.
0: Persze, meg már hívó, hogyne, ez jó. De ezen kívül.
1: Persze, én nagyon sokat tudok.
0: Oké, elfogadjuk.
1: Ott van a Roxy, Acélszív.
0: Na jó, oké.
1: Mindet tudok. Lenderkészt, na azt nem tudok. Szégyen gyalázat, nem tudok Lenderkészt énekelni. Fekete-fehér, biztos van ilyen daluk.
0: Tehát a fejbomba köteles Landert, mindjárt megkérdezek. Te figyelj, súgjál már nekünk, milyen dalaitok vannak amúgy.
1: Oké, most te jössz a borudvarból.
0: Évek a borudvarból. Kalapjakab? Milyen kalapjakab, de
1: azt tudok. Brekekkel, ilyen a BKK ének. A legjobb.
0: Tényleg, az tavaly is volt.
1: Azt imádom. Egyébként nagyon jó koncerten. Na, ebben az órában a mértékkel fogyasztott alkohol dobtam be, mint téma, és akkor már emlékezzünk meg a borudvarról, mert az egy legendás helyszín itt, és nagyon különleges borokat lehet megkóstolni. Mennyire vagytok nagy borosok? Tomi, tudom, hogy te inkább az édes vonalat képviseled.
2: Én a nagyon édeset képviselem, el vagyok a szárazzal is, de akkor ahhoz energiát adom. Bocsánat, elnézést mindenkitől.
1: Lehet, hogy nem a kólával a borozás vonalat kell erősítenünk a borudvarban.
0: Hát igen, nem az egészségszigetet fogjuk erősíteni, Tomival rovatunkat fogjuk hallani, de egyébként egyetértek ezzel az ízléssel, én is az édes borokat kedvelem inkább.
1: Én meg a tablettás nem. De tényleg, én száraz fehér boros vagyok, ha választani kell.
2: El vagyok hát egyébként, de elszopogatom, hogyha nem berúgni kell, csak úgy finom.
0: Nem, ebből is látszik, hogy hármunk közül ki a snob.
1: Bár egyébként... Én ezt vállalom, bár a snobságomat...
2: Én mindig tudtam, hogy a Bolnox Morganben többet keresek, mint a koktélban.
1: Tudod, melyik a kedvencem a snobság megélésében? Amikor eljutsz színházba, és van egy jegyet, hogy mondjuk második sor 20-as szék, és odamész a 20-as sorhoz, és mondod a második széknél, hogy elnézést, jaj, nem, bocsánat, az enyém nem ide szól, a második sorba, és előre mész.
2: Az, ezt egyszer már elsütöttem valamelyik műsorba, csak szólok.
1: Az élmény. Azt kell megélni. De figyelj, a borokhoz visszatérve, ilyen melegben szerintem egyébként a fröccs az igazán jó vonal. Tehát, hogyha most
0: hát az meg ugye szárazból készül, és éppen ezért nem szeretem a fröccsöt.
1: Tényleg nem, azt se szereted? Maci fröccs, amiben málna szörp megy, az való neked.
0: A maximum, de amúgy nem.
1: Na jó, minden esetre mértékel, de a borudvart mindenképpen érdemes szerintem itt meglátogatni, ráadásul nagyon klassz borvidék vagyunk, tehát amit itt lehet szüretelni, azt máshol nem. Ne kérdezzetek bele, többet nem tudok, ezt tudom.
2: Pedig vártuk esetleg, hogy tovább lesz ebből még valami. Kíváncsian néztük
1: ki. Egyébként a borszaki bárki lehet, tehát hogy azt egy időben néztem, amikor az ilyen gasztroműsorok végén elmondták, nagyjából azt kell mondani, hogy nagyon finoman érlelt tölgyfahordóban, enyhén gyümölcsös íz, és egyébként érződik benne az, hogy ez pont eleget állt megfelelő hőmérsékleten.
0: Én ezt annyira sosem nem értettem, és tényleg nem akarok bántani senkit, de amikor ezt hallom, hogy érzem benne a tavaszi szellő illatát, azt, hogy milyen hordóban volt, ja, egyébként meg azt is, hogy milyen lábszaga volt az illetőnek, aki megtaposta azt a szőlőszemet, amikor szépen ott passzírozták. Tehát én ezt annyira nem értem.
2: Figyelj, tovább nekem, mindegy, megyek sörözni, sziasztok!
0: Én vagyok a kultúrbarbár, tudom, de érted, tehát egy fogom, ez finom, és így nekem ennyit égetél.
1: Tehát, hogy ha már engem lesznoboztál, akkor csak, hogy hitelesítsem Lackó gasztrokultúráját. Annyit mondj, hogy mit ebédeltél ma.
0: Hát is itt meg zsemlét.
1: Oké, köszönjük!
0: Zene, ennyire volt idő!

0: Nagyon szép délután mindenkinek, nem szól közben senki végre, hát hihetetlen, Tamás.
1: Ugye, mi már elfáradtunk, amíg elcsángált, elcsesztál, vagy
0: mit csinált? Na, ezt még egyszer.
1: Tehát,
0: még
1: amíg egyszer. Te elsétáltál. Most
2: az elcsesztedből és a császkából csináltál egy ilyen.
1: Elcsesztáltál, ezt akartam mondani, csak jött minden, szóval.
0: Ide nem császtam el semmit egyébként.
1: Jégkásával is nekünk nem hoztál, tehát teljesen kislányos zavaromban ez jött ki.
0: De Fecónak is van egy jégkásája, ezek neki nem mertek beszólni. És nézd meg is kínál. Amúgy tényleg itt van, ígyatok bele zöld almás, kóstoljátok, hogyha. Ha nem vagytok finnyásak, Tomi, kóstoló.
1: Mit kaptam el?
3: Tényleg jó.
0: Áfonyát. Egy kis herpeszt, vagy ilyesmit.
1: Jaj, köszönöm, tőled nem lackod, ne, tőled nem.
0: Na, amúgy nincsen tényleg.
1: Arra, tényleg nem kell, tényleg nem komolyan.
0: Zöld almásat
1: nem. Ki tudja, mit kapok el?
0: Hát, az meg már a gambling rész.
3: Én egyébként az előbb belejöttem a lackóéba, és nincsen semmi bak.
0: Kicsit összeragadt a szár, igen. Na, szóval az van, hogy itt vagyunk még mindig a Tatai Vízenevirág Fesztiválon, és körbe mentünk egyet mi itt a Fecóval. Megnéztük, hogy mi merre és hol található. Megnéztük ugye a Foxconn nagy színpadot, a Rock-szigetet, a Rock-színpadot, úgyhogy hát azért még vannak, akik pakolnak, és most készülnek ki.
3: És milyen a gyerekrész? Mert én tegnap a Demián koncerten ugye itt voltam, mi is végig sétáltunk, és akkor még egy oldalra voltak döntve a cuccok, nyilván a testére ezt nem izították, de vannak ilyen ugrálóvárok, meg ilyenek?
0: Most már azért alakul a kép, igen. Hát nyilvánvalóan még van, aki most szedelődködik, és most készül még, de azért most már kezd kialakulni az a véglegesnek tűnő kép, ami azért alapvetően a hétvégét jellemezni fogja, úgyhogy estére azért szerintem minden készen áll már.
3: Csak mert, hogy ez egy ilyen családi fesztivál, nem kicsit nagyon, és ötig ingyen bele jönni. Egyébként gyerekkoncertek is lesznek, azt hiszem holnap a Kalapjakab, és vasárnap pedig az Alma együttes lépnek fel, de van mindenféle program, amin a gyerkőcök részt vehetnek.
0: Így van, rengeteg program, és ezért nyilvánvalóan érdemes megnézni a fesztivál honlapját is, hiszen ott részletesen megtaláljátok ezeket a programokat. Mivel hát itt leszünk egész hétvégén, és játékkal várunk benneteket itt Öveges professzor mellett, illetve az ő szobra mellett, nem messzire. Hát Niki most elég közeli találkozással meglátogatta Öveges professzort, tudtott
3: ezért. Annyit mondok, hogy ez egy mellszobor.
0: Igen.
3: Maradjunk ennyiben.
0: Igen. Hát nem mellesleg nagyon jó volt látni ezt a helyzetet.
3: A fényképeket pénzért megvehetitek.
0: Igen. És hát egyébként szerintem Niki ki fog mindannyiunkat nyírni, kezdi velem.
3: Jaj, na hát itt jó a hangulat, várunk titeket is, találkozhattok velünk élőben, a stáb etethető, simogatható minden.
0: És itatható.
3: Igen, a jó, a rossz és a csúf. Lackó szerintem melyik vagy?
0: A jó.
3: Nem akartam mondani, a Lackó a jó. Akkor marad a rossz meg a csúf. Ó, Tomi, rám maradt a csúf. Bocs.
1: Az a baj, hogy nincs olyan szép.
3: Te vagy a rádiónak az Adonisza.
0: Tomanisz, igen.
1: Adom vissza. Ez körülbelül ilyen szép.
0: Na, hát akkor menjünk tovább, szerintem zenéjünkért, nehogy elcsászkáljunk valamit itt a végén.
1: Jó, elcsászkabászka.
0: Nem tudom, mi volt az a szó?
1: Nem tudom.
0: Majd visszahallgatjuk. Nyelvújítom. Én azt mindjárt innen folyt.

0: A tévémoci nem hoz lázból.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket. Az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet, motoros felvonulás lesz Tatán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszulét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, tanácsolja az időkép. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter ma sajtótájékoztatón. Kármán András elmondta, az euró övezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen

Lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. Először rendeznek motoros felvonulást a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon, ahova várják a két keréken közlekedőket. A gyülekező holnap dél és fél egy között lesz Tatán a Gasztró udvarnál, ezt követően a menet útvonala a következő: Vértesszőlősi út, Ady Endre utca,

0: és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

0: mindenkinek. Még mindig itt vagyunk Tatán a Vízen a Virág Fesztiválon. Muszáj volt nyernem egyet, éppen most itt még a Jékásának az utolsó kortyait.
1: Jó, gigantikus pontyok úsznak közel a víz felszínéhez egyébként. Meg vannak kigyúrt kajakosok is.
2: Kajakra. És kigyúrt hattyúkat nem láttam?
1: Nem láttam még hattyút. Tényleg megpróbáltam találni, de még nem láttam. Lehet, hogy ezeknek az állatoknak még meleg van. Illetve láttam ilyen kitömött hattyút, meg virággal díszített hattyút, meg ilyen dekor hattyút.
2: Tehát bent a csónakban a kigyúrt kajakos, itt pedig a kigyúrt műsorvezetők.
1: Igen. Ja, ígértem, hogy a műsor végére kiderül, hol van Lackónak a tetkója. Szűkítünk, has fölé kell gondolni.
0: Hát oké, de eddig szerintem nem volt.
2: Hál' Istennek, megmondom őszintén. Köszönjük, így jó az információ.
1: Aki arra szavazott, hogy elefánt fenék és a köldök a lyuk, az tévedésben élt.
0: Micsoda?
1: Nem láttam még olyan tetkót? Elefánt fenék és akkor a köldök a lyuk.
0: Nem.
1: Csodálkozom, smiley, a köldököt sok mindenre lehet használni a tetkóban.
0: De figyelj, a TikTok csatornámon már lelepleztem magamat korábban, hogy milyen tetkóm van.
1: Így gyűjti a TikTok közönségét.
0: Nem kell gyűjteni, jönnek maguktól is.
1: Mit csinálsz ott?
2: Figyelj, elég hülye ízlésem az embereknek, úgy látom.
1: De miért tudják a tetkódat a TikTokosok? Tehát vetkőzöl?
0: Mert megmutattam.
2: Figyelj, Lackó, annyi úgy sincs, mint az én OnlyFans oldalamnak.
0: Hát jó, de a te lábképeid azért mégiscsak mások, hát, nem?
2: Ez nézd már meg.
0: Hát senkinek, ostor az a láb, ostor az a láb.
1: Tényleg le vagyok maradva, nekem semmilyen nem nincsen. Na jó, nem hát is baj, nem hiányolom. Hát, oké, na, itt a tó mögöttünk. Vannak rajta vitorlások.
2: Ez mióta van itt? Előbb még nem volt.
0: Kirakta így ezt a tavas helyén. Na mindegy.
1: És képzétek el, hogy nem elég,
2: ja, persze,
1: hogy...
2: Persze, hogy a fecónak a hasától nem láttam.
1: Igen, kösz, hogy odébb álltál, fecó. Tényleg, itt egy tó. És az van, hogy nem csak a vitorlásokban lehet gyönyörködni, hanem majd holnap fölött egy repülőgépben
2: is. A kajakos fiúkban is, tudom.
1: Jön, Pesenyei itt fog repülni fölötte. Az is egy fantasztikus élmény lesz. Csak így mondom, igen, a programot.
0: A tavaly is jó volt egyébként. Tavaly is csinált egy hasonló mutatványt a Besenyei Péter, és akkor is nagyon jó volt.
1: És azt mondta, hogy kifejezetten nehéz terep ez a repülésre, és így elgondolkoztam, hogy igazából miért nehezebb vagy könnyebb egy terep bemutatni bármit is, és elmondta, hogy azért, mert nagyon-nagyon rövid a táv, kicsi a tó, ami alatt a trükköt be kell mutatnia. Tehát igazából annyira kevés ideje van egy jó trükköt bemutatni, mielőtt átér egy másik megye fölé, hogy itt nagyon össze kell szednie magát.
0: Hát nézd, én azt gondolom, hogy alapvetően én örülök neki, hogyha a repülőre felmerek már szállni, most már jó ideje. Tehát, hogy nem, hogy még itt össze-vissza pörögjek.
1: Ja, azt mindig elmondja, hogy utasszállítón ő is fél. Tehát, hogy ő nem szeret utasszállítón utazni.
0: Na éppen az, hogy én pont fordítva lennék. Igen? Tehát szerintem biztos, hogy összecsokizva jönnék ki egy olyan repülőből, álcsőlésről.
1: Tomi, te repültél már?
2: Én repültem, nem utasszállítón, csak ilyen kis...
1: És?
2: Milyen nem vannak, várjál. Mert én tudom, én...
0: Egy kis Cessnák, vagy valami hasonló.
2: Valami ilyesmi, igen, csak köröztünk Esztergom felett.
1: Tetszett?
2: Élveztem, jó volt, de olyan hangos volt, hogy semmit nem hallottam az égvilágon, de engem elkap a félelem, hogyha nincs alattam valami. És okay. Most nem az ülésre gondolok, csak hogy ott a levegő alattam, ki tudja, tudod.
1: A repülőgépen ülsz előbb-utóbb, ott is lesz alattad valamit, csak annak szagolom. De hogyha választani kell, akkor inkább a vitorlás, vagy inkább a repülő?
2: Vitorlás.
1: Tényleg?
0: A repülő.
1: Én is repülnék.
2: Hát akkor menjetek, én megyek vitorlázni.
1: Megdumáltuk. Jó, gyertek, itt mind a kettőt láthatjátok, meg a programok is klasszak. Csak egyet mindenkinek van ma estiből, tehát hogyha ma este valamelyik koncerten ott leszel, akkor az melyik lesz? Nekem az Oszcián.
2: Na? Én megyek haza.
0: Én is.
1: Mekkora parti arcok, Jézusom.
0: Holnap korán kezdek, hát itt kell lenni a színpadon. Nem
2: viccelj, nézd rám, a koromra tekintettel nekem otthon kell pihennem.
1: Ja igaz, reggelre kész kell lenned a kalapjakabra, nem arra alapozol. Tényleg? Na jó, akkor én leszek itt a koncerteken, én tartom a frontot, a többiekkel meg találkozzatok még a műsor végéig, talán Tomi bírja ébren.
0: Köszönöm, bizalmat.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get in with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Fesztivál üzemmódba kapcsolunk. Ez a Forrás Rádió. A Vízzel a Virág Fesztivál hivatalos rádiója.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Vikidát Gyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2. Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Forrás Rádió, mindig veled, itt vagyunk a Vízzenevirág Fesztiválon, és megérkezett hozzánk Dominik. Szia, hello!
1: Hello!
0: Ugye lehet nálunk játszani, lehet nálunk nyerni, itt vannak a kis ajándéktárgyak. Mire mész, Dominik, mondjad, van sörnyitónk, legyezőnk, napszemüvegünk, buborékfújónk, mi az, ami leginkább kell?
1: Legyező kéne.
0: Legyezőre megyünk rá, jó, egy Forrás Rádiós legyező jó lesz. Pörgesd meg a sors kerekét, kérlek.
1: Hogyan?
0: Itt majd kap... Hát hogyan? Fogd meg a kereket és pörgesd. Te sem nézted Kassa Tibit, ugye? Úgy, ne jó. De tényleg nem tudod ki Kassa Tibi?
1: Nem baj.
0: Egyébként, ha már Vízzenevirág Fesztivál, kipörgetted a zöldet, tök jó. Ha már Vízzenevirág Fesztivál, akkor annyit mondj már kérlek, hogy mi érdekelt titeket a legjobban. Egy nagyobb társasággal vagytok itt. Melyik koncertre jöttetek?
1: Kákevére.
0: Kákevére, jó, de addig még sok minden van, elütitek az időt.
1: Igen.
0: Jó, mi Kákevé legjobb dala?
1: Nagyon sok van.
0: Melyik, mondjad?
1: Hát, ez Fekete Bárány.
0: Fekete Bárány, jó, akkor az biztosan eljátsza nektek. Figyelj, a kérdés pedig így hangzik, nagyon jó. Mióta létezik a Vízzenevirág Fesztivál? Mindjárt kapsz, 4 éve, azt sugta itt valaki. Nem. Vannak opcióink, figyelj, az egyik 1658, a másik 1994, a harmadik pedig 2016.
1: 2016.
0: Na, még egyszer menjünk ki rajta.
1: 2016.
0: Hagyjuk benne az utolsó kettőt, tehát 1994 vagy 2016.
2: 1994.
0: Nagyon sugnak.
1: Igen, 1990.
0: Hányban születtél?
1: 12-ben.
0: Azt a mindenit! 2012, meg 2010 után is születtek, brutális. Jó, igen, képzeld el, a születésed előtt, most számolok, 16 évvel ez a fesztivál már volt, a helyes válasz 94, gratulálok. Tök jó, hogy itt vagytok, itt a legyeződ, ez a tiéd, próbáld ki, legyezd meg magad, szuper.
1: Ellopták.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól a fesztiválon, egyébként a mai napra jöttetek, vagy több napot itt töltötök?
1: Több napot itt töltötök,
0: és ki az, aki még érdekel, ugye Kevin, mondtátok, még azért itt lesznek fellépők, DJ közül esetleg valaki?
1: Senki.
0: Senki? Nem, a DJ-k élő zene, vagy zenekar, vagy ilyesmi, Dest például meghallgatjátok? Ajaj! Na, Dominik, gratulálok neked, és érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Jó, köszönöm szépen!
0: Forrás Rádió, mindig veled, itt vagyunk a Vízzenevirág Fesztiválon, és megérkezett hozzánk Szilvi.
3: Sziasztok!
0: Hello, gyere egy kicsit közelebb kérlek a mikrofonhoz, és mesélj nekem, hanyadik Vízzenevirág Fesztiválotok ez?
3: Második.
0: Oké, és akkor ezek szerint már jók a tapasztalatok, idén mi az, ami a leginkább érdekelt titeket?
3: A Halott Pénzkoncert.
0: Komolyan, tavaly is voltak, tavaly voltatok legutóbb?
3: Igen.
0: Oké, és az jó volt, a tavalyi Halott Pénz, tehát én emlékezetes?
3: Minden Halott Pénzkoncert.
0: Mi ez a kedvenc részed a koncerten? Én nagyon szeretem, amikor a végén jön a konfetti eső, nem tudom, idén lesz.
3: Én az egészet. Az elejétől a végéig.
0: Inkább Marsalkó, vagy...
3: Az egész, egybe.
0: Tényleg azt mondod, hogy inkább úgy, jó. Akartam még hozni DJ Venomont, őt is ismered?
3: Ott hátrébb. Mindegyikőjüket, igen, de nekem így egyben.
0: Voltál valaha szerelmes bármelyik Halott Pénztagban?
3: Nem, ahhoz már nagy lány vagyok.
0: Oké, az én ott leszek, az jó lesz. Szerinted hasonlítok Marsalkóra?
3: Nem.
0: Nem, jó. Oké, csak mert a stáb néha meggyanúsít, de akkor ezt hagyjuk. Figyelj, játszani fogunk. Itt van egy kerék, a sors kereke előtted. Kérlek, hogy forgasd meg, és aztán kapunk egy szint, aszerint pedig egy kérdést.
3: Mehet?
0: Pörög a kerék, a felső számít nálad, ez most a sárga volt, úgyhogy kikeressem a lapon a sárgát, és arra szeretnélek téged kérni, hogy mondj nekem egy számot 1 és 12 között, és utána már kapod is a kérdést.
3: A 8-as.
0: 8-ast kapod. Ó, nagyon jó lesz. Mi a Forrás Rádió reggeli műsorának a címe? Mindjárt kapsz opciókat is, hogyha ez így elsőre nem megy, de annyit mondj már, hogy itt laksz a környéken.
3: Esztergomba.
0: Esztergomba jöttél. Ott egyébként lehet minket hallgatni. Na jó, nézzük meg. Az 1-es a Forrás Café, a 2-es a Buenos Morgan, a 3-as pedig a Balázsék.
3: A 2-est választom, a Buenos
0: Morgan. És tökéletes a válasz! Nagyon-nagyon jó leső, és gratulálunk, köszi, hogy tudtad. A többiek is jeleznek, akik veled vannak, ők egyébként, kék barátaid.
3: Köszönöm. Igen, a párom és a barátnőm.
0: Nagyon szuper, akkor nézzük meg, mit szeretnél a nyeremények közül, és hogy magadnak választasz, azt is áruld el. Van egy legyező, sörnyitó, mint Forrás Rádiós buborékfújó, nem tudom, van-e kisgyerek a családban, vagy a párod ilyen buborékfújó típus-e, vagy van napszemüveg.
3: Buborékfújó típus, de a napszemüveget fogom választani.
0: Nagyon-nagyon gratulálok hozzá. Még annyit mondjatok, hogy Halott Pénzen hol álltok, majd ilyen elsősoros tombolósok vagytok?
3: Én elsősoros tombolós, de így hárman nem leszünk ott, tehát hárman egy kicsit hátrébb.
0: Jó, akkor a Járai Márknak majd integessetek. Köszi, hogy itt voltatok, és legyen szép a napotok.
3: Sziasztok!

0: Zene Virág Fesztiválon, és megérkezett hozzánk Erika, aki játszott velünk, és az az igazság, hogy a családjával van kint, és feltettük neki a kérdést, illetve nekik, hogy mikor volt először Vízzene Virág Fesztivál, ugye megfejtettük 1994, és Erika tudta a választ, sőt azt mondta, hogy a lánya még a szervezésében is benne volt az első fesztiválnak. Ön itt volt egyébként 94-ben az első?
1: Én az elsőkön mind itt voltam, még a Bombi Zsuzsáék csinálták. Milyen Évának hívták, aki először csinálta?
0: Hát én ezt meg nem mondom.
1: Milyen Éva? Jó, nem tudom. A Bombi Zsuzsára emlékszem, és a lánya, meg az én lányom nagy barátnők voltak, és mint szervezők jöttek, mentek a hajókával, vitték az embereket, megmutattak mindent, hogy mi hol van.
0: De akkor még nagyon más volt, nem? Tehát ha jól tudom, akkor még házhoz is mentek virággal.
1: A lépcsőházakba tettek minden lépcsőre egy szál virágot, meg itt a Eszterházi kastélyban még nem volt villany, és ott is minden lépcsőre tettek egy mécsest, meg az ablakokba.
0: És voltak már akkor is koncertek? Vagy zenés program volt már akkor?
1: Szerintem volt, meg az, hogy ott volt a kastélyban volt a virágkiállítás.
0: És nem tudom, arra tetszik emlékezni, de hogy akkor ilyen családi programok szempontjából mennyire volt erős, mert ez most a Családok Fesztiválja. Látom, hogy ön is családdal jött, talán az unokája is itt van önnel.
1: Az az igazság, hogy akkor még nem volt belépőjegy, úgyhogy mindenki családostól jött.
0: Most is egyébként 5 óráig családos és ingyenes a fesztivál. Igen. Annyit hadd kérdezzek még meg, hogy milyennek ítélik az ideit, van-e koncert, ami érdekli önöket, szeretnének-e valakit
1: hát
0: megnézni, meghallgatni?
1: Hát a szeretné a halott pénzt. Én a Kordáékat szeretném.
0: Még nem tetszett őket hallani?
1: De Tatabányán már voltam egyszer a Kordáékat.
0: És melyik a kedvenc a dal tőlük?
1: Hát mindegyik.
0: Mindegyik, tényleg?
1: Hát ez egy szuper házaspár.
0: Jól
1: és van. Olyan fergeteges műsort csináltak, hogy... És nem playback volt, mert zenekarral jöttek.
0: Tehát akkor az unokája halott pénz, ön Korda, és a lánya, jól sejtem, vagy jól tippelem?
1: Ismerem.
0: Menje? Ő neki melyik zenekar? Csak, hogy ő a rock színpadra. Akkor mi meg az Ossziánnál találkozunk. Jó, érezzük magukat. Jó. Nagyon jól, és köszönöm szépen, hogy leültek beszélgetni, és természetesen egy nyereményt válaszolom az osztályunkra.

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tata Város Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Nagyon erős UVB sugárzás lesz országszerte szombaton is. Maximális felkészültséggel várják a szombati Pride felvonulást. Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Tatabányán több közterületi ivókút, párakapu és klimatizált hely is bárki által igénybe vehető, amelyek segítenek abban, hogy könnyebb legyen átvészelni a kánikulát. Ezeknek a listáját megtalálják a tatabánya.hu oldalon. A város a honlapján azt kérte, hogy figyeljünk egymásra, igyunk sok vizet, kerüljük a tűzőnapot a legmelegebb órákban, és lehetőség szerint hűvös, árnyékos vagy klimatizált helyen tartózkodjunk. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungaromet Nonprofit ZRT az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az előrejelzés szerint Nyugat-Közép és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB sugárzásra. A Hungaromet felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt, normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A budapesti rendőrfőkapitányság maximális felkészültséggel várja a szombati Budapest Pride felvonulást, mindent megtettek annak érdekében, hogy zavarmentes legyen a rendezvény, mondta Baricska Norbert Tamás, új budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén. A közgyűlés a június 3-ai hatállyal kinevezett Baricska Norbert Tamást véleményezési joga gyakorlása keretében hallgatta meg. Közölte, nem csak a felvonuláson, hanem más kapcsolódó rendezvény helyszínek esetében is megfelelő erőkkel készülnek. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
0: Időjárás.
1: Nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul, késő estére általában 23 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szombaton napos idő várható kevés gomoly felhővel, 39 fok lesz a csúcs. Vigyázzanak magukra, figyeljenek oda a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tűző napot.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hét.

0: péllesúlyoddal mi a helyzet?
1: Péllesúly.
2: Péllesúlyod hogy áll?
1: Pille.
2: Szép délutánt mindenkinek, visszatértem!
1: Hello!
2: Hát ez még mindig a Tatai Vízenevirág Fesztivál, még mindig Tamással és Ádámmal, Ádámmal és Tamással, nehogy összevesztetek rajta, hogy kipondok előbb.
1: Ő meg a Lackó, hello!
2: Na, hát volt itt minden most, kicsit átadtam a helyemet ugye itt a játékosoknak, úgyhogy hát volt itt bőven játékra, meg mindenféle izgalomra lehetőség. Egyébként még mindig van, hatig itt vagyunk, úgyhogy gyertek nyugodtan, és éppen Niki már is mutatja valakinek ott a szerencsökereket.

0: pontosan
1: egy teljes család itt van egyébként, és most ők játszanak, egy kislány pörget, egy másik kislány az apukájának a nyakában, az anyuka pedig bíztat. Egyébként arra mekkora esély volt, hogy találkozunk valakivel, aki az első Vízzenevirág fesztiválon itt volt. Ez is egy izgalmas koncepció. Tényleg tök jó fejarcok jönnek már most is, annak ellenére, hogy küzdünk a meleggel, és a koncertek majd csak még később kezdődnek.
0: Igen, és ez a meleg, ez még mindig nem a teteje. Tehát ugye vasárnap lesz majd a legerőt próbálóbb, ugye, akkor lesz ilyen 40-41 fok körüli maximum. Azért az új lesz.
1: Most ugye 35-35-öt bírunk. Igen. Egyébként itt a sátor alatt tök jó árnyék van, és a hallgatókat is beengedjük. Szóval, hogyha szusszannátok, gyertek.
0: Igen, és egyébként rengeteg hely van árnyékosan, tehát azért a platánok árnyéka azért itt van velünk, úgyhogy...
1: Ez milyen szép mondat volt? A platánok árnyéka legyen veled. Szerintem ezért temetésre ez is jó, nem?
2: Tudja, hogy ez
1: ez legyen a sírodon.
0: Nem tudom, de majd itt a szomszéd bódéban mindjárt kipróbál, megkérdezem a csajokat, hogy szerintetek ez milyen csajozó szöveg?
1: Ja, azt imádtam, az előbb a Tomi akart játékosokat fogni a játékhoz, így jött néhány hölgy, és akkor Tomi így hátradőlt, és kiszólt, hogy lányok, akartok játszani? De ilyen gyorsan én lányokat elfutni még nem láttam.
0: Igen, igen, öreg már a bácsi, te kicsit megkukult.
1: Tollan már azon magam.
0: Te, bácsi, a tessék egy picit odébb menni a nyugdíjas klubba másik irányba. Hát igen, ezt mondjuk félig meddig már átérzem én is azért, mert már azért szépen telik az idő.
1: Oda nézzetek, közben szembe készülnek az Insta profilképek. Az mindig érdekes, amikor elkészülnek ezek a modellpózolós képek, ilyen oldalra dőlve, hátra hajat, pont fújja a szél, jól álljon minden a képen, stb. Soha nem látjuk ezeknek a képeknek a hátterét, de most pont láthatunk egy ilyen képet, amit készül egy hölgyről.
0: Igen, és hát valószínűleg, hogyha az Instán feltérképezitek Tatát, akkor láthatjátok is. Mert hát ez visszakereshető, tehát azt nem tudom, néztétek, hogy
1: ja, lehet, meg lehet nézni Tatát. Helyre,
0: igen, lehet helyre, meg helyszínre, meg azt hiszem fesztiválra is keresni.
1: Gyanús vagy te nekem.
0: Hát szoktam nézni ilyen képeket alapvetően, hogyha van valami.
1: Nem mond tovább. Ezt a gyerekek is hallgatják.
0: De olyan kuka vagy, hihetetlen. Erről tudod mindig. Nem, tényleg, ha van valami nagyobb rendezvény, akkor az engem szokott érdekelni, és mindig rákeresek.
1: Ja,
0: milyen képeket csinálnak, és egyébként vannak nyilván köztük tök profik, meg tök olyan jó, hát oké, szó, hú, de meglepő. Tehát, hogy igen. Szóval vannak amúgy tök jó fotósok köztük, ezért szoktam. Vannak tök jó képek.
1: Apropó, eszem iszom, dínom, dánom. Ebben az órában majd még egy-két szót ejtsünk erről, de fesztiválkaják. Most csak a kedvenceteket dobjátok be. Tehát, hogyha itt valamit választanotok kéne, akkor mit tennétek?
2: Lángos gyros hamburger.
1: Aha, tehát ez a vonal?
0: Nagyjából ugyanez, de most ebben a melegben én inkább iszom.
1: Nem kívánod?
0: Nem kívánom az ételt ilyenkor.
1: A fagyit láttál valahol?
0: Láttam, csavaros fagyit is.
1: Na, az is
0: el is mehetünk arra, hogyha éppen befejeztük a kis megszólásunkat.
1: A lángos amúgy jól hangzik. Jó, gyertek, ilyeneket lehet itt fogyasztani, kipróbálni, meg hűsíteni egy kicsit a tóparton.

0: tapsivihar?
1: Ja, kérem, mi?
0: Ha persze. Ne kér, persze kérjem a tapsviharomat, mi ezt kihagyjuk.
1: Na, náhogy kell.
2: Szevasztok. Itt legalább megtapsolják, tudod?
1: Végre valahol,
3: de
1: így
3: rá
1: van.
3: Fog szokni, tehát ez lesz mostantól, hogy otthon kijön a WC-ről, valakinek be kell játszani, hogy így jön, hogy a fanfárok megvannak.
1: Nem a kijövök a WC-ről, ha éppen csobban a WC-től, és akkor végre, akkor...
3: Ezt na, se akartam tudni.
1: Na, mindegy.
3: Ja, bocsánat, Lackó Tetkó rovat, szűkítés fej alatt. Tehát az utolsó blokkban kiderül, hogy hol van pontosan a tetkója. Most hát tudjuk azt, hogy has fölött és fej alatt.
2: Nagyon most sok már nem... csak a mellkas lehet, vagy a nyakán.
3: De még lehetne hátul is.
1: Na? Nem. Kizárjuk
3: elmondjuk
1: a hátat.
3: Elmondjuk, jó, is, akkor szerintem most már leleplezem. Na. Jobb mellbimbó felett.
1: Egyébként nem.
2: Ezt nem láttam jönni, de nem is kellett
1: ez
2: volna.
1: Ez a bal amúgy.
3: Ja, szemből jobb.
1: A, igen, szemből
3: jobb. Bocsánat.
1: Amúgy a bal mellyemen van, igen, és hogyha láttátok az odállatot, akkor ez ebből az a tetkó, ami meggátolja azt, hogy a démonok megszállhassanak.
3: És működik?
2: Csak rosszul működik
1: eddig,
2: az a baj.
1: Nem tudom, nem hiszem, hogy megszállt volna valami démon, úgyhogy egyelőre jó minden. Na, de beszéljünk egy picit akkor a programokról is, hogyha már én sorozatról beszéltem, mert ugye a mai napon is rengeteg minden vár rátok, hogyha ellátogatok. Ugye, hát első körben a nagy színpad az, ami szerintem a fő attrakciókat, most nem tudom, mind nevettek itt közben, de kizökkentetek itt az adásban.
3: Elterelődött a figyelmünk.
1: Na, majd adáson kívül mondjátok el, úgy érzem. Szóval, hogy Daniel Filip fel 19 órakor ugye a Foxconn nagy színpadon, aztán őt követi majd
2: stop,
1: a Vagosi Brothers
2: Company.
3: Az nem a rossz napot mondasz.
2: Nem a baj,
1: tényleg. De miért tettétek ide? Hát nézd meg.
2: Mi vagyunk,
1: hogy nálad van. Ja, akkor ez a holnapi, mindegy.
2: Akkor mondom, akkor a Foxconn nagy színpadon Korda György és Balázs Králi 9-kor halott pénz, mert hogy lesz valami a levegőben, 22-50 K. Kevin, nem tudok, de a címet 0-15, Sterbinski és
1: Fekete Bárány.
2: És hajnali 4-2 DJ Nyúl, elmondtam.
3: Én pedig mondom a Rocksigetet, Coral Tribute Band 18-45-től 20-30-kor kezd az Ossian és a Lander Kills zárja a rock hangulatot, méghozzá 22-45-kor.
2: Csak a mai Lackó.
1: Igen, a Várudvar színpadon, igen, a pénteki programot, igen. Tehát a pénteki, Friday, Freitag, szóval Korda György és Balázs Klári után, igen, megy el odébb megyek, szóval 18-30 Borlovagrendi fesztivál megnyitó, aztán 19 órakor Unexpected Brass, 20-30-kor Johan János Primás és zenekara, 21-45-kor Erox Martini az olasz, 23-00-kor Herzog Ricsi, egy órával később kereken éjfélkor DJ Bóli, akit a Light Sessionből is ismerhettek, de hát sok minden másonnan is, majd aztán 1:30-kor DJ Vitális, ez pedig a Várudvar színpad.
2: Jó, ez a progi, tetszik nekem.
3: Gyertek!
4: Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

0: Itt van Ádám.
1: Hello.
0: Itt van Tamás.
1: Szevasztok.
0: Szevasztok.
2: Víz, zene, virág. Melyik vagy a háromból?
0: A víz. Ebben a pillanatban mindenképpen.
1: Én szerintem maradok a zenénél, ha nem gond.
2: Basszus, meghagytatok nekem a virágot.
0: Hát mert olyan szép vagy.
2: Igen. Mondjuk, ha már virágban
0: gondolkozom, tudod,
2: kaktusz itt mondja hátulról a fecó. Szép. Nem,
0: kaktusz.
2: A virágot, hadd választok akkor legalább növény, dinnye. Behűtött dinnye.
0: Jó, hát mondjuk éppen elég szúros tudsz lenni, ha olyan vagy, oda szúrsz a másiknak, szóval a kaktusz az annyira nem olyan idegen tőled. Most
2: képzeljétek el, tegnap a Damien koncert nagyon-nagyon jó volt, és a végén kifele menet kaptam egy szál virágot, hogy vigyem haza a feleségemnek, csak így egy idegen odaadta így ajándékba, és pont a feleségem kedvenc virágját adta, úgyhogy vittem haza a liliumot.
1: Ez figyelj, ez tudja, hogy nem volt véletlen, ne viccelj, mert honnan tudta volna?
2: Én tudtam, hogy a feleségemnek a lilium
1: nem
2: a kedvenc. Én tudtam, hogy a feleségemnek a kedvenc virágja a lilium. De nem tudtam, hogy liliumot kapok.
1: Szerintem
2: nem tudtam, hogy az a lilium, amit viszek.
1: Ez tudja, hogy a feleséged megbízott embere volt. Figyelj, menj már oda hozzá.
2: Igen, és akkor legalább kivel van. Van-e nála valaki? Ja, még mosolyogtunk. Jó, ezt el akartam mondani, bocsánat, ezt a mai napon elmondom, mert ez egy fontos dolog. A Foxconnak van egy akciója, és vannak úgynevezett Cube padok kint a fesztiválon, és ott meg lehet állni egy mosolyért. És
0: azt néztem, arról szól, hogy igen, hogy ez mi?
2: Hogy odamész, mosolyogsz egyet, lefényképeznek, és hogyha felkerül a mosolyod az ő gyűjteményükbe, akkor a Foxconn a nevedben gyerekeket támogat 1000 forinttal. És neked külön szívügyed lesz a téma, mert a rászoruló gyerekeknek a komáromi intézményekben vagy intézetekben lesz számítógépes sarkuk.
0: Wow.
2: Szóval egy mosoly tényleg megér, semmibe nem kerül. 2800 mosoly környékén tartanak, 5000 a cél, 5 millió forint, tehát egy mosolyt mindenki dobjon, semmibe nem kerül, és cserébe támogatja a rászoruló gyerekeket. Mi tegnap megcsináltuk, anya is mosolygott, én is.
0: Na, hát akkor megyünk mosolyogni mi is.
2: De ezt tényleg ne csak mondd, csináld meg.
0: Én jártam arra, csak mondom, nem tudom, mi ez az egésznek a lényege, de most, hogy elmondtad, akkor megcsinálom.
2: Ez szerintem tök fontos. Tényleg, ez őszintén szívből komolyan. Na, ezt minden nap el fogom mondani, egy kicsit promózva a dolgot, szeretném, hogy meglegyen az 5000 mosoly, tényleg semmibe nem kerül, hogy legyen gépük.
0: Na, hát akkor menjetek oda, és mindenképpen egy mosoly, tényleg. Hát az mosoly nem kerül, semmi bajt szokták mondani.
2: Meg amúgy fizettek már a mosolyodért?
0: Nem.
2: Na, hát ennyi.
0: Ez az új. De figyelj, próbáltam volna modellkedni, hogyha szép lennék, meg vékony, egyik se sikerült.
2: Ne, vannak már ezek a plus size modellek.
0: Hát de very big size plusot még nem láttam. Na, de hát ez van, szóval, hogy szerintem lassan mi itt akkor mára elbúcsúzunk.
2: Nem akarod még elmondani a holnapi programot, mintha ma lenne?
0: Na jó, engedjetek, de tényleg, hát ide rakjátok elém a programot, ez szerintem valamelyikőtök kis szivatása volt, én meg jól beleestem, úgyhogy aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Nem baj, lesz még kettő nap még lesz előttem, amikor én erre egy nagyon éres bosszút kiötölhetek, úgyhogy jöttök ti még az én utcámba.
2: Jól van, így legyen. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, de hallgassátok továbbra is a Forrás, miközben jöttök és készülöttök a Lackónak, köszönjük, hogy megosztottad a műsort.
0: Nagyon szívesen, bár mondjuk ezt lehet utólag megbántam, de nagyon szépen köszönjük Jádinak, hogy itt volt.
2: És Zimmerer Tominak is.
1: Aki maradt tovább a charterben, péntek van utána.
0: Tényleg, de hosszú műszak ott volsz.
1: Figyelj, 10-től egészen 8-ig.
0: Hogy bírják ezt a hallgatók?
1: Hát nehéz lehet nekik.
0: Hát nem baj, én azért szeretlek, mindazok ellenére, hogy ilyen merényletet elkövettél ma ellenem.
1: Én semmit nem csináltam, Ádám volt.
0: Ja, igaz, az tényleg mondjuk ő a gonosz terrel. Mosolya se áll jól neki, az is még gonosz.
1: Szerintem meg a démon, nem téged.
2: Sziasztok!

0: Mesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem!
1: Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából.
0: És van még egy nagy dobásom.
1: A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, köszöntöm Önöket. Nyugdíjas érdekképviselettel egyeztetett a szociális államtitkár, fogyasztott palackokban visz vizet hajléktalanoknak a Máltai Szeretett Szolgálat. Adománygyűjtést hirdet a Katolikus Caritas. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Fogyasztott palackokban visznek vizet hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai, közölte a szervezet az MTI-vel. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. Hozzátették, a Szeretett Szolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Jelezték, az ápolási intézményekben ezekben a napokban rendszeresen mérik a keringési betegségben szenvedő ellátottak vérnyomását, hogy a kezdődő rosszul léteket időben észrevegyék. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkára a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót a NYUSZET kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-30 közötti időszakra. A NYUSZET másik fontos javaslata egy integrált szociális és egészségügyi ellátórendszer kialakítása, amely személyre szabott programok alapján összehangolná a nehezen meghatározható élethelyzetekben a rászorulók segítését, ezáltal pedig megelőzni a bolyongást az ellátórendszerek között. A Katolikus Caritas humanitárius segítséget nyújt és országos adománygyűjtést hirdet a szerdai venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére, közölte a segélyszervezet az MTI-vel. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a segélyszervezet országos igazgatóját, aki azt mondta, a katasztrófa sújtotta a venezuelai családok most nem csak otthonaik romjaival, hanem a bizonytalansággal, a gyásszal és az eltűnt szeretteik miatti aggodalommal is küzdenek. Venezuela északi és középső részét szerdán rázta meg 2 erős 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés, mindössze 39 másodperc különbséggel. A halálos áldozatok száma a pénteki adatok szerint 235, a sérülteké legalább 4300. A mentés zajlik, a mentő alakulatok folyamatosan érkeznek, egyebek mellett Németországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból és Mexikóból is. Június 27-én, vagyis holnap 10 szlovákiai, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit a Párkányi Kézműves Sörfesztivál. A helyszín a Párkányi rakpart, a Komp parkoló térsége, ahol 14 órakor kezdődik a program. A nap későbbi részében a fokozatos dunai naplementéhez koncerteket is kínálnak a szervezők. A program ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Este és éjszaka is változatlan marad a helyzet, derült csillagfényes égbolt, szélcsendes idő várható, szombaton tovább fokozódó hőségre kell készülni, a hőmérséklet holnap reggel 21, délután pedig 38 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, péntek van, a klubok legjobbjai érkeznek, no meg Alan Walker, The Berlin és Vic Star a Bad Roof-val, mert hogy ma 20-én Zimmerer Tamás vagy.

Alapján szólt a Better Off. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és tudod, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz Camila Cabello és Young Thug a Havannával. Érkezik ESB is. A Light Session 2 óráját ma tuti, hogy tőle kapjátok. Addig jön Dojci, róla is van ám infóm, Nomek Timothy Salaméről is mesélnék, hiszen vetközött egy picit. A hölgyek nagy, a barátnője kevésbé nagy örömére. A részletek rövidesen, addig pedig legjobbjaink, szuper high újdonság mindjárt, Alan Walker pedig Sasha Alex Sloan-nal közösködik, a Hero indul már is, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

Cyril és Mary Jo, a Still Into You volt a tiétek ma 18. Forrás Rádió, hétköznapi slágerlista, és persze, hogy Charter. A New York Knicks történelmi győzelmet aratott az NBA döntőjének 4. mérkőzésén, de a közösségi médiában sokan nem csak a kosárlabdáról beszélnek, a figyelem középpontjában ugyanis Timothée Chalamet került, aki látványosan elvesztette a fejét az örömtől a lefújás után. A felvételeken ugyanis látható, hogy szurkolókat ölelget, a pálya szélén ünnepel, táncol, sőt, egy ponton még egy mikrofont is megragad a káosz közepén. Több videó villámgyorsan bejárta az internetet, a rajongók pedig imádták látni, mennyire őszintén érte meg a kedvenc csapata sikerét. A meccset követően készült videókon még egy közös győzelmi tánc is látható, amiben a felsőjét is levette, amit a rajongók azonnal a kedvenc pillanataik közé soroltak. No hát Kylie Jenner, a barátnője nem biztos. Én viszont biztos, hogy hozom Rosé és Bruno Mars közösét, mert hogy a 17. az Empathy.

dallamoknak rangsora lenne? Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással.

minden pénteken a klubok kedvenc slágerei. Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig. A 16-dik.

0: Baby Rexa és a Faithless Call of Neural Asian a 14. helyen, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy! Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, mindjárt Dojcsival. Képzeljétek, a dögös és szókimondó rapper lánya rajongók szerint hivatalosan is előbújt, mint leszbikus. Dojcsi korábban biszexuálisnak vallotta magát, de a sasszemű követői kiszúrták, hogy a személyesebb Insta fiókján az infóban átírt a státuszát a leszbikus szóra. A dolog persze azonnal felrobbantotta a közösségi médiát, a bulvárlapok pedig azóta is azt találgatják, ki lehet a titkos befutó a szupersztár szívénél. Én nem találgatok, egyszer úgy is kiderül. Ő jön, az Anxiety érkezik a 13. Hi, I'm Doji.
1: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.

Gerincünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra előtt járunk 3 perccel, szép estét kívánok! Nagyon erős UVB-sugárzás lesz országszerte szombaton is. Erdő Pétert hitpajzsa díjjal tüntették ki, országszerte várják a fiatalokat a honvédelmi táborokba. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungaromet Nonprofit ZRT az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az előrejelzés szerint Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A Hungaromet felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bent lakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MTI-t. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A programok a 12-25 év közötti korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érseket hitpajzsa díjjal tüntették ki, közölte Zsuffa Tünde, a főegyházmegye sajtószóvivője pénteken. A bíborosnak a kitüntetést a budapesti Prímási palotában adta át Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora és Sajgó Szabolcs jezsuita pap jószolgálati nagykövet pénteken. Erdő Péter az elismerést a katolikus tanítás és élettisztasságának tudós szolgálatáért és védelmért, valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti hitszerep betöltésért vehette át. A díjat Erdő Péterrel együtt eddig 31-en kapták meg. Először rendeznek motoros felvonulást a Tatai Vízzene Virág Fesztiválon, ahová várják a két keréken közlekedőket. A gyülekező holnap dél és fél egy között lesz Tatán a Gasztró udvarnál. Ezt követően a menet útvonala a következő: Vértesszőlősi út, Ady Endre utca, Május 1 út, Váralja utca, Hajdú utca, Rákóczi út, és végül 13 órakor érkezés a Rokk-sziget nagy színpadához. Márkától és típustól függetlenül minden motorost szeretettel várnak egy közös kurulásra. Este és éjszaka is változatlan marad a helyzet, derült csillagfényes égbolt, szélcsendes idő várható, szombaton tovább fokozódó hőségre kell készülni, a hőmérséklet holnap reggel 21, délután pedig 38 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Port és a Move. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, péntek lévén a klubok legjobbjaival, no meg a Visszatek rovattal Camila Cabello érkezik rögvest, és Young Thug. Itt lesz a Havanna, no meg jön ESB is a Light Session 2 órájában. Addig pedig legjobbjaink Bruno Mars újdonsága, Ed Sheeran pedig most kezdi a blokkot, az Azizám a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

8. Bruno Mars és az I Just Might a 7. Endessel és Young Fly alóma másztatok. Ez a Forrás Rádió, benne a Charter, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a pénteki Dance Chartot, ezen 2018-ig repüljünk. Camila Cabello és Young Thug közöse volt abban az évben, ezen a héten az első

negyedik helyen Accents, Sarah és Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek. A Forrás Rádiót hallgatjátok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Abban ugye mindenki tisztában van, hogy a műsorom után egyből mix műsor érkezik. Ez pedig a Light Session hétfőtől péntekig és még vasárnap is. DJ Bolival, DJ Yellow-val, Spy the Ghost-tal, DJ Major Gabe-vel és ESB-vel, no meg BRK-val vasárnap. Utána pedig ott van a Light Session, már mint hogy vasárnap, Norbert van Dale, annak rezidense. Szombaton pedig DJ Hubik a Saturday Live Session-nel egészen 10-ig, 10-től pedig Club Session. Az aktuális résztvevőket mindig megtaláljátok a közösségi felületeinken. Itt pedig megtaláljátok a Sarah Perkétiámot, mert hogy a harmadik...

Hey Tibi, Tombig és Iszeven Elsz, a jól láb volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne a Charter, köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok mindenképpen, mert hogy már az első helynél vagyunk. Ez ügyben Dash, Young Fly és Azaria. Hát persze, hogy a Pannonia tiétek, ez a number one!

0: és az Eddie szólt a Pannonia, én pedig megköszönöm már, sőt az egész hétre kitüntető figyelmeteket, 6 és 8 óra között a Forrás Chartert, ma éppen a klubok legjobbjaival hallottad, legközelebb hétfőn fogod, akkor majd jövök az európai kedvencekkel. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában ESB lesz itt veletek, holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 2-től pedig indul a szombat délelőtti program. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek, a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Módosul egyes vonatok menetrendje a Tatabánya oroszlány vonalon. Először rendeznek motoros felvonulást a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon. 4 aranyéremmel búcsúztatta a szezont az esztergomi Kempó karate ese. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a hírperceket. 2026. június 26-án, pénteken este 8 órakor. Karbantartási munkák miatt módosul egyes vonatok menetrendje június 27-e és július 3-a között. A Tatabánya oroszlány vonalon több járat oroszlányból korábban indul. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vágányzári menetrend lép életbe június 27-től július 3-áig. A karbantartási munkák több vasútvonalat érintenek, köztük a Budapest Hegyeshalom a Budapest Sopron, a Tatabánya oroszlány és a Csorna-Szombathely vonalat. Az oroszlányi utasok számára a legfontosabb változás, hogy egyes vonatok oroszlányból korábban indulnak. A módosított menetrendet ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni. A részletes vágányzári menetrend az oroszlány.hu oldalon található. A MÁV Plus alkalmazásban a mávcsoport.hu/vágányzár oldalon, valamint a MÁV Direkt telefonszámán is elérhetők az aktuális utazási információk. A hirdetményben nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. A nyári szünetben még több rollerező fiatallal találkozhatunk az utakon. Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője arról beszélt, hogy milyen szabályokat kell betartani ahhoz, hogy ne váljanak baleset áldozatává.
2: Egyrészt a védőfelszerelésnek a használatára, bukósisak, térd és könyökvédő mindenképpen szükséges, illetve láthatósági mellény. A láthatóság az kiemelten fontos, nem csak az őszi-téli, de a nyári időszakban is. A gyerekekkel mindenképpen át kell beszélni az alapvető közlekedési szabályokat. A roller attól még, mert egy bizonyos kilométer per órát el tud érni, nem feltétlenül biztos, hogy mindig a maximális sebességgel kell közlekedni, sőt, ugye, hogyha városon belül manőverezni kell, gyalogosokat kell kikerülni, úttesten kell átkelni, akkor nagyon fontos, hogy a megfelelő sebességet válasszák meg. Ezt ugye nagyon nehéz így számszerűsíteni, hiszen minden helyzetből adódik az, hogy ott éppen milyen sebességgel kell közlekedni. Ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy a megengedett legnagyobb sebesség az nem azt jelenti, hogy minden esetben annyival is kell közlekedni. Ugye a gyerekeknél még balesetveszélyes tényező lehet, hogyha mondjuk zenét hallgat rollerezés közben, telefonnyomkod rollerezés közben, illetve amit még mindig azért nagyon sokszor tapasztalunk, hogy ketten utaznak egy rolleren. Volt is egyébként a szezonban már olyan balesetünk, ahol ketten két fiatal utazott a rolleren, összeütköztek egy autóval, kis sebesség volt, tehát szerencsére nem lett belőle tragédia, de nyilván ilyen helyzetben még az is veszélyes, hogyha valaki egyedül közlekedik, hiszen védtelenek a rolleresek, ugyanúgy, ahogy a gyalogosok és a kerékpárosok, de ha még valaki utazik mögöttünk a rolleren, elesünk, még ő is ránk esik, tehát hogy sokkal nagyobb a balesetveszély, sokkal nagyobb, illetve súlyosabb sérülés lehet belőle, hogyha egy baleset érintettjei. Erre is ugyanaz igaz, mint a bármelyik közlekedési szituációra, hogy nem csak saját magunkra, hanem a többi résztvevőre is oda kell figyelni. Tehát aki rollerrel közlekedik, annak is figyelnie kell arra, hogy egy gyalogos esetleg elélép, egy kerékpáros kanyarodásba kezd, de ugyanígy az autósoknak is figyelniük kell a rolleresekre, a kerékpárosoknak a rolleresekre, tehát hogy nem elég az, hogyha önmagunkkal vagyunk elfoglalva a közlekedés során, hanem mindenki másra is tekintettel kell lenni, illetve mindig úgy kell közlekednünk, hogy felkészüljünk a váratlan helyzetekre. Ez ugye a követési távolság tartásánál is így van, hogyha kerékpárost kerülünk ki, akkor az oldaltávolság tartásánál, hogyha kijelölt gyalogos átkelőhely felé haladunk, akkor mindig autósként adjuk meg az elsőbséget, gyalogosként pedig győződjünk meg róla, hogy megkaptuk-e azt, tehát ne lépjünk le úgy az úttestre, hogy előtte nem néztünk körül. Tehát mindenre oda kell figyelni, és hogyha elvonja a figyelmünket bármi, akár a mobiltelefon, akár a zene, akkor az roppantul balesetveszélyes, illetve hát a rollereseknél, meg az elektromos autóknál is ez igaz, hogy nincs olyan hangjuk, mint a régebbi autóknak, tehát nem csak a fülünket, hanem a szemünket is nyitva kell kell tartani közlekedés során.
1: Oroszlány két általános iskolájában június 19-én tartották a ballagásokat, a József Attila általános iskolában két, a Hunyadi Mátyás általános iskolában három osztály zárta le általános iskolai éveit. Virágcsokrok, búcsúbeszédek és családi gratulációk tették személyessé az idei ballagásokat. A végzős diákok ugyanazon a napon köszöntek el pedagógusaiktól, diáktársaiktól és attól a közösségtől, amely 8 éven át meghatározta mindennapjaikat. A diákok utoljára vonultak végig iskolájuk folyosóin, majd a műsorok és köszöntők után többen is elismerést vehettek át. A díjakat azok kapták, akik tanulmányi eredményükkel, sportteljesítményükkel vagy közösségi munkájukkal is sokat tettek iskolájuk közösségéért. A Hunyadi Mátyás általános iskolában jutalomkönyvekkel ismerték el a legjobb eredményt elért tanulókat, 6 diák külön díjat is kapott példamutató teljesítményéért. Az elismeréseket Fehérvári Mónika igazgató, valamint Szabó Szkrák Zsuzsanna, a Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány elnöke adta át. A József Attila általános iskolában az önkormányzat nevében Auerné Böröcki Erzsébet külső bizottsági tag mondott köszöntőt, az elismeréseket pedig Tóth Gábor igazgató adta át. Az iskolában szintén köszöntötték azokat a tanulókat, akik az elmúlt években eredményeikkel és munkájukkal erősítették a közösséget. A ballagás végén a családtagok virágokkal és gratulációval fogadták a diákokat. A végzősök számára lezárt

0: 13 órakor érkezés a Rocksziget nagy színpadához. Márkától és típustól függetlenül minden motorost szeretettel várnak egy közös gurulásra. És végül sport. Remek eredményekkel zárta a 2025-26-os versenyszezont az Esztergomi Kempó Karate Sport Egyesület. Az esztergomi versenyzők a Csomád Kupa Nemzetközi Kempó Bajnokságon léptek tatamira, ahol 4 arany és 3 ezüstéremmel bizonyították felkészültségüket, írja a dorogimedence.hu. A legeredményesebb versenyző Danca Lőrinc volt, aki Submission és Light Contact kategóriában is aranyérmet szerzett. Harmat Andor Submission versenyszámban ezüst, Light Contactban pedig aranyérmes lett. Nagy Zsófi Submission kategóriában ezüstérmet nyert, míg Nagy Miklós Alex Submissionben ezüst, Light Contactban pedig aranyérmet szerzett. Az egyesület közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezzel lezárult az idei versenyszezon, azonban a nyári szünet előtt még egy edzőtábor és övövizsga vár a sportolókra. Ezt követően a versenyzők megérdemelt pihenőre vonulnak, össze pedig újra tatamira lépnák. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Indul a Light Session!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Négy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

mára ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Ennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidasom.

0: lábon napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az urattok.
1: Sicina!
0: Na pucsol!

0: kell.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gombnyomásra a boldogság. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de megbosszulja magát, nekem az a

álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.